0: életed. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézusom,
0: bízom benned,
6: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
6: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa fűzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafűzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka.

0: az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen

0: Ráján, amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunkig.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk.

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és esdve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Ére, amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió és fénysugár a lelkednek.
3: Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emesét hallják. Jó tanács című műsorunkat folytatjuk, Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének ismertetésével. Már a 151. oldalnál tartunk, úgyhogy nincs olyan sok hátra, de a java még azért hátra van. Az élet értelmének kérdésével foglalkozunk ma. Valójában arra van szükség, hogy az élet értelmére vonatkozó kérdés irányát megfordítsuk. Meg kell tanulnunk, hogy a kétségbe esett embereket arról győzzük meg, hogy soha nem az a lényeges, hogy mi mit várhatunk el az élettől, ennél sokkal fontosabb, mit vár el tőlünk az élet. Szakszerű filozófiai megfogalmazásban azt mondhatnánk, hogy egyfajta kopernikuszi fordulatról van szó, arról tehát, hogy nem egyszerűen az élet értelmére kérdezünk rá, hanem mi tekintjük magunkat úgy, mint akikhez a kérdés szól, mi vagyunk azok, akiknek az élet minden nap, minden órájában kérdéseket tesz fel. Kérdéseket, amelyeket nekünk kell megválaszolnunk, amelyekre nem hiába való töprengések és üres szólamok adják meg a helyes választ, hanem egyedül a cselekvés, a helyes magatartás. Végső soron semmi más, csak az, ez jelenti az életet. Kell tudnunk viselni a felelősséget azért, hogy helyesen válaszoltunk az élet által feltett kérdésekre, hogy eleget tettünk azoknak a feladatoknak, amelyekkel mindenkit szembesít az élet, hogy életünk minden órájában eleget tettünk a pillanat felszólításának. Ez a követelmény s ezzel együtt a létértelme minden ember esetében más és más, s pillanatról pillanatra változik. Sohasem fogalmazható meg tehát általánosságban az emberi életértelme, az életértelmére vonatkozó kérdésre sosem adható általános válasz, az élet fogalmán itt most nem valamiféle meghatározhatatlan általánosságot értünk, hanem mindenkor egy adott konkrétumot, ami tehát azt jelenti, hogy az élet velünk szemben állított követelményei is mindig konkrétak. Ezt a konkrétumot magában hordozza az ember sorsa, amely minden ember egyszeri és egyedi sorsa. Egyetlen embert és egyetlen sorsot sem lehet összevetni egy másikkal. Egyetlen helyzet sem ismétlődik meg. S az embert minden adott helyzet más-más viselkedésre szólít fel. Egyszer azt követeli tőle az adott szituáció, hogy cselekedjék, tehát igyekezzék tevékenyen alakítani a sorsát, máskor azt, hogy használja ki azokat az alkalmakat, amelyek értéklehetőségek megvalósítását kínálják, s megint máskor azt, hogy egyszerűen csak vállalja rá kimért sorsot. Minden helyzet közös vonása azonban egyszeri és egyedi volta, ami éppen ezért mindig csak egyetlen egy helyes választ hordoz magában, egyedül azzal válaszolható meg a konkrét szituációban rejlő kérdés. Abban is felelhető a feladat, hogy a sors szenvedést mér az emberre. A szenvedést, mint minden más kihívás, egyszeri feladat elé állít bennünket. Az embert szenvedése is el kell juttassa annak tudatáig, hogy ő ezzel az adott, kínokkal teli sorsával egyszeri és egyedi módon áll úgy szólván az egész kozmoszban. Sorsát senki át nem vállalhatja, kínjait senki el nem szenvedheti helyette. Abban azonban, ahogy az adott sors által sújtott ember szenvedését elviseli, szintén ott rejlik egy egyedülálló teljesítmény egyszeri lehetősége. S ez a felfogás számunkra a koncentrációs táborban a legkevésbé sem valami életidegen filozofálgatást jelentett. Számunkra ez volt az egyetlen beállítódás, ami még segíthetett rajtunk. Mert egyedül ezek a gondolatok segítettek hozzá bennünket ahhoz, hogy akkor se essünk kétségbe, ha már egyáltalán nem látunk reményt arra, hogy életben maradjunk. Mert a mi esetünkben már régen nem arról volt szó, hogy az élet értelmének kérdésre keressük a választ, mint ahogyan ez a kérdés a maga naivitásában sokszor megfogalmazódik, s amin mindössze olyasmit kell értenünk, mint valamilyen cél megvalósítását azáltal, hogy alkotóan létrehozunk valamit. Számunkra az élet értelme olyan totalitást jelentett, mely magába foglalja a halált is, s így nem csak az élet, hanem a szenvedés és a halál is értelemmel telítődött, s mi ezért az élteremért küzdöttünk. S ha már nyilvánvalóvá vált számunkra a szenvedés értelme, óvakodtunk attól,
hogy a tábori élet által ránk zúdított szenvedés sokasságát alábecsüljük, vagy lekicsinyeljük, oly módon, hogy elnyomjuk azokat, vagy magunkat becsapva megpróbáljunk nem tudomást venni róluk, például úgy, hogy görcsösen ragaszkodunk valamiféle csalóka optimizmushoz. Számunkra a szenvedés is olyan feladattá vált, amelynek értelmes volt elől nem akartunk elzárkozni. Feltárult előttünk a szenvedés teljesítményjellege, az a teljesítményjelleg, amit Rilkét arra indította, hogy így kiáltson fel. Mennyi felszenvednivalónk van? Ahogyan feldolgozásról szoktunk beszélni, úgy használja Rilk felszenvedni szót. Nekünk bizony sokat fel kellett szenvednünk. Ám éppen ezért volt szükség arra, hogy a dolgokkal, a ránk zúdult szenvedéssel szembenézzünk, felvállalva azt is, hogy közben valaki gyengének mutatkozik, hogy olykor talán titokban szabad folyást enged könnyeinek. De nem kellett volna szégyelni ezeket a könnyeket. A könnyek annak voltak a jelei, hogy az ember birtokában volt a legnagyobb bátorságnak. Volt bátorsága szenvedni. Ennek azonban csak kevesen voltak tudatában, s olykor szégyenkezve vallották be, hogy megint kísírták magukat, úgy, mint az a bajtársunk, aki egyszer arra a kérdésemre, hogy hogyan szabadult meg ödémájától, így válaszolt. Kísírtam magamból. A koncentrációs táborban a pszichoterápia, illetve pszichohigiénia halvány jelei, ha mutatkoznak egyáltalán, vagy egyéni, vagy kollektív jellegűek voltak. Ami az individuális pszichoterápiai próbálkozásokat illeti, gyakran sürgető, sőt életmentő kezelés formájában jelentkeztek, hiszen az ilyen törekvések többnyire az öngyilkosságtól mentették meg az embert. A legszigorúbban betartották ugyanis azt a rendelkezést, amelyik megtiltotta, hogy megmentsük azokat, akik öngyilkosságot kíséreltek meg. Így például hivatalosan tilos volt felakasztva talált bajtársunkat levágni a kötélről. Természetesen már csak azért is fontosnak tartottuk, hogy a bajt megelőző beavatkozásról gondoskodjunk. Két esetre emlékszem vissza, melyek nem csak arra nézve jelentenek bizonyító erejű példát, hogy a fentebb taglalt nézetek a gyakorlatban megállják a helyüket, hanem a két esest figyelemre méltó hasonlóságáról is tanúskodik. Két férfiról van szó, akik bevallották egymásnak öngyilkossági szándékukat. Mindkettő általános és tipikus módon nyilatkozott, hogy már nincs mit várniuk az élettől. Mindkettőjük esetében azonban érdemes volt rámutatni, hogy az élet vár el tőlük valamit, hogy még van valami az életükben, a jövőjükben, ami rájuk vár. S valóban kiderült, hogy egyikőjükre egy ember várt, a gyereke, akihez rajongó szeretettel ragaszkodott, külföldön várt az apjára. Másikójukra pedig nem egy személy várt, hanem egy ügy, a műve. Ez a férfi tudnélik tudós volt, s egy bizonyos témában jelentetett meg könyvsorozatot, ami még nem volt teljes, befejezésre várt. A mű kiteljesedéséhez nélkülözhetetlen volt az ő munkája, tevékenységét senki más nem tudta volna elvégezni helyette, tehát ő sem volt kevésbé pótolhatatlan, mint az első esetben az apa, akinek gyermeke iránt érzett szeretete semmi mással ki nem váltható. Ez az egyszeriség és egyediség, ami minden embernek sajátja, s az egyetlen, ami értelmet ad az egyes ember létének, érvényesülhet akár egy mű létrehozásában vagy alkotó tevékenységben, de megnyilvánulhat egy másik ember személyében, az iránta érzett szeretetben is. Az ember számára azt tárja fel igazán a maga teljességében a saját léte és életben maradása iránti felelősségérzetet, ha tudatosodik benne, hogy egyetlen személy sem helyettesíthető vagy pótolható. Az az ember, akiben tudatosul az a felelősség, amit egy ráváró művel vagy egy ráváró szeretett emberrel szemben viselnie kell, az sohasem lesz képes arra, hogy eldobja az életét. Éppen mert tisztában van létének miértjével, éppen ezért majdnem minden hogyant is képes lesz elviselni. A kollektív pszichoterápia lehetőségei természetesen rendkívül korlátozottak voltak a táborban. E tekintetben mindenféle rábeszélés helyett egy valami hatott igazán. Személyes példa. Ha például csak egyetlen ember volt a blokkfelelősök között, aki nem akart basáskodni felettünk, ezerféle lehetősége adódott arra, hogy becsületes lénye és bátorító viselkedése messze menő és mély hatást gyakoroljon a befolyása alatt álló emberekre.
A magatartásnak, a személyes példaadásnak mindig közvetlenebb és nagyobb a hatása, mint a beszédnek. Olykor azonban a szó sem marad hatástalan, legalább akkor hat, ha külső okok fokozottan kiváltják a lélek visszhangját. Ennek kapcsán felidőződik bennem a következőkben ábrázolt eset, amikor egyfajta közös kitárulkozásra került sor, amit bizonyos külső körülmények váltottak ki, és az egész barak lakóinak felfokozott belső készenlétét sikerült pszichoterápiás szempontból kiaknázni. Rettenetes napunk volt. Röviddel ezelőtt a sorakozónál kihirdették, hogy mi minden számít mostantól kezdve szabotásnak, amit azonnali akasztással büntetnek. Ilyen súlyos bűncselekménynek számított például, ha keskeny csíkokat vágunk le elrongyolódott takarunkból, továbbá minden legcsekélyebb tolvajlás is. Nos, néhány nappal azelőtt egy éhhalál szélén álló fogoly besurrant a burgonyát tároló barakba, hogy egy pár kiló krumplit lopjon. A betörés ténye napvilágra került, s voltak foglyok, akik tudtak róla, ki volt a betörő. Miután a táborvezetés tudomást szerzett az esetről, követelte a bűnös kiszolgáltatását azzal a fenyegetéssel, hogy amennyiben erre nem kerül sor, az egész tábort egy egész napos étel megvonással büntetik. Természetesen 2500 bajtárs inkább éhezett, sem mint hogy egyetlen embert akasztófára juttasson. Keveset beszéltünk, s ha mégis minden szó ingerülten hangzott. És aztán még történt valami, kialudt a villany. A rossz hangulat a tetőfokára hágott. Blokkfelelősünk azonban beszélgetést kezdeményezett azokról a dolgokról, amelyek mindannyiunkat foglalkoztattak. Azokról a bajtársainkról beszélt, sokan voltak akkortájt, akik az utóbbi napokban haltak meg, vagy betegség, öngyilkosság következtében. Arról is beszélt azonban, hogy mi áll ezeknek az elhalálozásoknak a hátterében. Legyen bár szó betegségről, vagy öngyilkosságról, az ok mindig ugyanaz. Az önfeladás. Blokkfelelősünk azt akarta, hogy beszélgessünk ezekről az esetekről, és keressünk választ arra a kérdésre, hogyan lehetne a további várható áldozatokat valahogy mégis megóvni a halálos kimenetelű belső önfeladástól. S a kérdést hozzám is intézte. Isten a megmondhatója, mennyire nem voltam abban a hangulatban, hogy pszichológiai fejtegetésekbe fogjak, vagy baraktársaimat lelki vigasztalásban részesítsem, hogy számukra úgymond orvosi lelki gondozást nyújtsak. Fáztam és éhes voltam, kimerült és ingerült, csak úgy, mint a többiek. De össze kellett szednem magam, és ki kellett használnom a vissza nem térő alkalmat, mert biztatásra még soha nem volt olyan nagy szükség, mint akkor. Így tehát neki láttam, és azzal kezdtem, hogy minden kívülálló számára mennyire kilátástalannak tűnne a helyzetünk. És elismertem, mindenkinek igaza van, aki felmérte, milyen csekély túlélésünk valószínűsége. Ekkor még nem pusztított táborunkban a flektifusz járvány, mégis úgy ítéltem meg, hogy a túlélés esélye kb. 5%-nyi. És ezt megmondtam a bajtársaimnak. Mert ugyanakkor az is megmondtam nekik, hogy ami engem illet, mégsem gondolok arra, hogy feladjam a reményt és meghátráljak. Mert hiszen nincs ember, aki ismerni a jövőt, senki sem tudhatja, nem hozza talán már az elkövetkezendő óra változást. És ha nem is számíthatunk arra, hogy a belátható jövőben valamilyen biztató, hadi esemény bekövetkezik, ki tudná jobban, mint mi magunk tapasztalatával, hogy a táborban gyakran adódnak nem remélt lehetőségek, legalábbis néhányunk számára. Például váratlanul besorolják egy olyan kisebb szállítmányba, amely egy soron kívüli parancs különösen kedvező körülmények között végezhető munkára rendel, vagy valami hasonló változásnak nézelébe. Bekövetkezhetnek olyan események, amilyenekre mi, lágerfoglyok, vágyunk, és amelyek számunkra igazán nagy szerencsét jelentenek. Azonban nem csak a jövőről beszéltem, nem csak arról, hogy szerencsére nem láthatjuk előre sorsunkat, és nem csak táborbéli életünk szenvedésteli jelenéről, hanem a múltról is. Annak összes öröméről s arról, múltunk fénye hogyan ragyogja be mindennapjaink sötétségét. És idéztem a költőt, aki azt mondja, a világ semmilyen hatalma nem foszthat meg attól, amit átéltél. Mindazt, amit korábbi életünkben átéltünk, mindazt, amit élményeink által alkalmunk volt megvalósítani, ezt a belső gazdagságot semmi és senki többi el nem veheti tőlünk. Mindezt egyszer s mindenkorra átmentettük a valóságba. És még ha elmúlt is, éppen elmúlt volt a biztosíték arra, hogy megőrződik az örökké valóság számára.
mert az elmúlás is a lét egyik megnyilvánulása, talán annak legbiztosabb formája. S végül azon lehetőségek sokasságáról beszéltem, amelyek hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy értelmes életet élhessünk. Arról igyekeztem bajtársaimat meggyőzni, hogy az emberi életnek mindig, minden körülmények között van értelmes, hogy a lét értelmes voltának végtelensége a szenvedést és a halált, a sanyargatást és az elmúlást is magába foglalja. És arra biztattam ezeket a szegény ördögöket, akik itt a szurok sötét barakban figyelmesen hallgatták szavaimat, hogy nézzenek szembe a ránk kimért sorssal, s helyzetük komolyságával, ám ne legyenek kicsinyhítőek, hanem őrizzék meg bátorságukat annak tudatában, hogy legyen bár küzdelmünk bármennyire is kilátástalan, annak értelmétől és méltóságától semmi sem fosztad meg bennünket. Mindannyiunkra bizakodásra tekint le valaki, mondtam nekik, ezekben a nehéz órákban, s különösen a sokunk számára közeledő utolsó pillanatban, valaki, egy barát, egy asszony, élő vagy halott, vagy az Isten. S azt várja tőlünk, hogy ne okozzunk csalódást neki, hogy ne szánalmasan szenvedjünk, hanem büszkén viseljük szenvedésünket és helytállással halálunk óráját. S végül beszéltem az áldozatról, arról, hogy annak mindenképpen van értelme. S arról, hogy az áldozat lényege éppen abban rejlik, hogy olyan körülmények között kell meghoznunk azt, amikor azzal ebben a világban, a siker világában látszólag semmi sem mérhető el. Legyen bár szó egy politikai eszme vagy egy másik ember érdekében hozott önfeláldozásról. És elmondtam nekik azt is, hogy azok, akik közülünk vallásos hitben élnek, minden bizonnyal könnyebben belátják ennek a felfogásnak a helytálló voltát. Meséltem nekik arról a bajtársunkról, aki lágerfogsága kezdetén mint egy szövetséget kötött a gondviseléssel. Saját szenvedését és halálát felajánlotta az általa legjobban szeretett emberért, hogy mindazért cserébe, amit neki kell elszenvednie, ő megkaphassa a jó halál kegyelmét. A férfi szenvedése és halála nem volt többé értelmetlen, hanem áldozattá vált, mély értelemmel teli áldozattá. Értelmetlenül nem akart szenvedni és meghalni, de ezt egyikünk sem akarja. És ez volt az, amit szavaimmal el akartam érni, hogy ebben a barakban, most, ebben a gyakorlatilag kilátástalan helyzetben is életünknek végső értelmet adjon. S hamarosan megtudtam, hogy fáradozásaim nem voltak hiába valók. Barakunk egyik verandáján hirtelen felvillant egy villanyégő fénye, s láthattam bajtársaim elgyötört alakját, akik könnyes szemmel vánszorogtak oda hozzám, hogy köszönetet mondjanak. Be kell azonban vallanom, hogy túlságosan ritkán volt lelki erőm ahhoz, hogy a velem együtt szenvedőkkel ilyen bensőséges kapcsolatba kerüljek, mint ezen az estén, s minden bizonnyal sok hasonló alkalmat kihasználatlanul hagytam, amit pedig a külső körülmények lehetővé tettek volna. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, további áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Köszöntünk, Urunk Jézus Krisztus! Köszöntünk az oltári szentség hófehér színében. Légy áldott, Urunk! Légy áldott, és fogadd el imádásunkat. Köszönjük, Urunk, az egyházunkat, hiszen részeseimé váltunk ennek az egyháznak, Urunk, és itt a Te színed előtt, keretek között, biztonságban álltadunk, és magasztalhatunk Téged. Köszönjük, hogy velünk maradtál, és köszönjük, hogy úgy alapítottad ezt az egyházat, hogy pokol kapui nem vesznek erőt rajta. De köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vezetőket áldottál meg, hivatásokat alapítottál, és köszönjük, Urunk, hogy lehet pápánk, ezért kérünk, Urunk, áld meg Leó pápánkat, de áld meg, Urunk, az egyházi vezetőket, bármilyen szinten is lennének, Vatikán államnak különböző szintű vezetőit, a plébániáknak a vezetőit, a püspöki vezetőket, Urunk. Ezért kérünk, Urunk, minden érsekért, kérünk, Urunk, minden plébánosért, és mindazokért, akik bármilyen szinten, bármilyen formában vezető pozíciókkal áldottál meg ebben az egyházban. Áldott légy, Urunk, hiszen tudjuk, hogy a Te szent lelked tartja össze, és a Te lelked vezetésében lehetünk, Urunk, részesei a Te misztikus testednek. Hála neked, Urunk, hiszen a Te szándékod az, hogy mindazt, amit tesznek, azt a lélek vezetésében, egységben az Atya dicsőségére tegyék. És kérünk, Urunk, áldjál meg új hivatásokat, hiszen oly nagy szükség van arra, hogy mindazokat a szentségeket, amelyeket Te alapítottál, és amelyeket csak az egyházban tudunk részesülni bennük, azokat legyen mindig, aki kiszolgáltatja. Légy áldott, Urunk, mindezekért a kegyelmekért, most és mindörökké. Amen.

Áldott Jézus Krisztus, ujjongó és hálaadó szívvel térdelek előtted, és tisztelettel, szeretettel hozom szent színed elé a családokat. Uram, te a jókedvű adakozót szereted, és fogadd el felajánlásainkat, amelyet családtagjainkért teszünk. És hálatelt szívvel gondolok, Uram, a Biblia legunalmasabb részeire, amely családfákat sorol fel. És köszönöm, Uram, hogy a te megtestesülésed családba történt. És köszönöm, Uram, és hálás vagyok, hogy felvállaltad azokat, akik előtted jártak. És hálát adok, Uram, hogy mi is felvállalhatjuk családtagjainkat, olyanok, amilyenek. Mert a te családfádban is voltak, Uram, akik elfordultak tőled. Voltak, Uram, olyanok, akik gyilkosok, házasságtörők, szentségtörők, bálványimádók voltak. Uram, a mi családjainkban is vannak ilyenek, de dicsőítem a te bölcsességet, hogy férfinek és nőnek teremtetted az embert, és hálát adok, Uram, hogy családokba állítottál, ahogy bőséges tér van arra, hogy a te evangéliumodat megéljük, hogy megtanulunk szeretni, megtanulunk megbocsátani, megtanulunk hűségesek maradni. Hát ezeket a mennyei kegyelmeket kérem, Uram, családjaink számára, és adj bölcsességet, hogy tudjuk, hogy a férfi az férfi, a nő az nő, a gyerek, az idős szülő, és mindeniknek meg van a maga helye a családban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, Uram. És hálát adok minden szentségi házasságért, amelyet a te dicsőségedre köttetnek. Áld meg őket, Uram. De hozom előd azokat is, akik párkapcsolatban élnek, akik nem mernek igen mondani egymásnak, akik nem szeretnek elköteleződni, mert nem bíznak magukban. Uram Jézus, világosíts meg őket, hogy nem magukba kell bízzanak, hanem te benned. Mert te vagy az, aki a családokat összetartod, ha rád figyelnek, ha veled és a te igéid szerint élnek. Uram, hozom eléd a csonka családokat, akik annyira megterheltek, és nehézségekkel küzdenek. Légy irgalmas fölöttük, és különösen a gyermekek fölött, Uram, akik sebzettek, és a szülők terheit hordozzák. Áldott légy, Uram, minden keresztény családért, és minden családért, hogy téged dicsőíthetünk, dicséretünk és szolgálhatunk neked a családokban. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te hallod a hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitod a szívünket a Te jelenlétedre,

bánult az én életemben is, de minden jelenlevő és hallgató életében is. Köszönjük, hogy te kiárasztod a te szent lelked gyógyító erejét és kegyelmét minden hozzád jutni vágyó szívébe, lelkébe, minden gyógyulni vágyó szívébe, lelkébe, minden jelenlevőbe is hallgatóra, hogy kiárasztod a te szent lelked erejét. És egy szív, egy lélekkel hálát adunk, Urunk. Közösségünkben minden egyes gyógyulásért, amit az eltelt 31 évben megtapasztalhattak és megtapasztalhattunk a te kegyelmedből. És köszönjük, hogy a te mennyei irgalmadba ajánlhatjuk azokat is, akik ismernek téged, de elzárják a szívüket tőled, akik nem tőled kérik és várják gyógyulásukat és szabadulásukat, ha bár megtapasztalhatták, hogy az orvostudomány az nem mindig és minden esetben ad gyógyulást az ők testi-lelki bajukra. Köszönjük, Urunk, hogy te kiárasztod a te mennyei irgalmadat ezen betegekre is. Amen.

Eléd lépek, élő Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adjak neked, hogy áldjalak, magasztaljalak és dicsőítjelek. Hála neked, Uram, hogy az élet a lélekben imacsoportban felkészítetted az én lelkemet, hogy vágyjon, hogy a sérüléssel, értelmi és fizikai sérüléssel élőkhöz közeledjek, Uram. Szeretetet adtál a szívembe, irányukba. Most őket hozom eléd, Uram, a te jelenlétedbe. Te nagyon szereted őket. Ők a te szeretett gyermekeid. És ezért az ők angyalaik mindig látják a mennyei atya arcát. Nagyon szereted őket, és annyi szeretetet adtál az ők szívükbe, hogy én is tanulhattam tőlük szeretetet, elfogadást, türelmet. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Hála neked ezekért az emberekért, akik olyan különlegesek, és nagyon szereted őket, és adtál melléjük gondoskodó szülőket, embereket, akik nap mint nap, 24 órában gondoskodjanak róluk. Hála neked, Úr Jézus, hogy te adsz erőt, türelmet, szeretetet ezeknek az embereknek. Hála neked, Úr Jézus, hogy egész életük folyamán gondoskodsz a sérültekről, gondoskodsz, hogy mindig legyenek mellettük emberek, akik szeretik őket, akik a te szereteteddel és békéddel, a te végtelen írgalmaddal, meg írgalmaddal megáldva, ott vannak mellettük, hála neked, Uram, és dicsőség mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Uram Jézusom, nagy hála van a szívemben, azért, hogy minket megváltottál, hogy véredet ontottad a mi szabadságunkért. Köszönöm, Jézusom, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig és mindenkor gondunkat viseled. Nem róvod fel a mi bűneinket. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy minden kérésünket meghallgatod. Egyengeted a mi útjainkat. Nagy hála van a szívemben, Uram, a fiatalokért, akiknek az útját egyengedted és egyengeted. Azoknak a fiataloknak, akik nagyon mélyről jönnek. Nagyon sok megpróbáltatásban, nehézségben volt részük. Elhanyagolták őket, szüleik, a környezetük. Talán alkohol vagy drogok fogságába is kerültek. De neked gondod volt, hogy kiemeld ezekből a rabságokból és fogságokból. Hálát adunk, Urunk, minden egyes szabadulásért és gyógyulásért a fiatalok körében, és nem csak. Hála van, Uram, a szívünkben, hogy a mai fiatalok is igenis akarnak hozzád tartozni, nagyon sokan. Hála van a szívünkben, Uram, hogy megérinted az ő szívüket is, hogy nem hagyod elveszni, bármennyire is dübörög a világ körülöttük, mégis sokan vannak, akik vágynak utánad, mert te vágyat öntöttél az ő szívükbe. Köszönöm, Uram, minden olyan fiatalt, amelyiknek igaz hitet adtál, vágyat a szívébe, hogy téged kövessen. Köszönök minden papi és szerzeti hivatást, ahol a fiatalok száma bár fogyatkozik, de még mindig vannak. És hiszem, Uram, és köszönöm, hogy megáldod az ő szívüket, lelküket, hogy kitartsanak melletted. Köszönjük, Urunk, hogy nem engeded el a kezüket. Köszönjük, Urunk, hogy így sok fiatal vesz minket körül, és látogatja az ima közösségünket, találkozóinkat, és hirdet téged, és megvalt téged az emberek között. Hála és dicsőség mindezekért neked, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházunk közösségének a királya, aki előtt meghajlik minden tért. Köszönöm, hogy a mi közösségünk tagjainak térdjei is meghajolnak előtted ebben az ünnepi órában. Amikor megköszönjük, hogy közösséget alkottál a te nagy közösségedben, közösségeden belül. Köszönjük, hogy munkatársaidé választottál. Köszönjük, hogy tanítványaidé választottál, formáltál, és igazítasz nap, mint nap. Köszönöm, hogy közösségünket szent lelked irányítja és vezesse. Vezeti nap, mint nap, és fogja a világ végezetéig. Hiszen te mondottad, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és elküldöm számotokra a szent lelket, az igazság lelkét, amely elvezet benneteket a teljes igazság megismerésére és megélésére. Köszönöm, hogy te alapítottad meg, te formáltad az első apostoli közösséget, a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét. Hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg, hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istene, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújítottad az életét, átformáltál bennünket, és elvezettél arra az útra, amelyen járnunk kell, az igazság útjára. Jézusom, köszönöm, hogy új élettel ajándékoztál meg. Új életet adtál, új életet kaptunk te általad és te benned. Megmutattad, hogy mennyire fontos számunkra a megújulás, a megtérés, a hozzád közeledés, hogy elszakadjunk azoktól a gyengeségektől, azoktól a kötözöttségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hála az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad, Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében, és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved. Hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban. Ha sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival. Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az élet a lélekben, ima csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni, és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom. Add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad Jézusom a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásukat, a testi és lelki szabadulásukat és gyógyulásukat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a szent lélek jelenlétét, de csak hírből hallottam. És köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből mindnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukról a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az

0: Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulóján. Az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. Leó pápa beszéde az úszókhoz. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Pápai üzenet a Nemzetközi Karitász konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra.
1: Leó pápa, az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett írókkal találkozott, a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulójának megünneplése alkalmából június 24-én szerdán reggel a 6. Pál aula kistermében. Emlékeztette a szerzőket, hogy az írás az emberiség, az igazság és az Isten keresésének cselekedete.
2: We need you. We need your imagination, your narrative creativity, and your lively thinking.
1: Szükségünk van rátok, szükségünk van a képzelő erőtökre, az elbeszélő kreativitásotokra és az élénk gondolkodásotokra. Szükségünk van ezekre ahhoz, hogy megteremtsük a szabadság és a hitelesség tereit, amelyekben az isteni kegyelem visszhangozhatja a vigasz és a béke ígéretét. Így bátorította 14. Leó pápa szerdán a világ számos részéről érkezett írót, akik Rómában gyűltek össze, hogy megünnepeljék az 1926-ban alapított Libreria Editrice Vaticana, a Vatikáni Könyvkiadó alapításának 100. évfordulóját. Az írás az emberi kifejezésmód egyik formája, amelyben a stílusok és nyelvek sokfélesége tanítóként és példaképként szolgál. Először is, mondta 14. Leó, az írás az igazság, a kinyilatkoztatás cselekedete, mert feltárja, hogy kik vagyunk, mit hiszünk és mit remélünk, a világot, amely felé törekszünk, és a jövőt, amelyről álmodunk. Az igazság keresésében azt érezzük, hogy az igazság árnyalt, feltárul előttünk az Istennel folytatott belső párbeszédünkben, és a fele barátainkkal folytatott nyílt és tiszteletteljes párbeszédünkben, mutatott rá Leó pápa, figyelmeztetve, hogy soha nem vagyunk az igazság urai, ha valami, akkor az igazság az, ami legyőz minket. A pápa reméli, hogy az írók másokat is arra inspirálnak, hogy vonzódjanak az igazsághoz, mert ők maguk is vonzódnak hozzá. Másodszor az írás az emberség cselekedete, hangsúlyozta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az irodalom az emberi tapasztalat teljes spektrumát felöleli, olyan széles perspektívát nyerve, amely szélesíti emberségünket. Képzeletbeli empátiát fejlesztünk ki, amely képessé tesz minket arra, hogy azonosuljunk azzal, ahogyan mások látják, megtapasztalják és reagálnak a valóságra, állapította meg a Szentatya. Ilyen empátia nélkül nem létezhet szolidaritás, osztozás, együttérzés vagy irgalom. A pápa kiemelte, hogy amikor történeteket írnak és felépítik szereplőiket, az olvasók azonosulnak velük, megértik nézőpontjukat, érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásukat. A pápa az olvasást az emberiség nagy gyakorlóterének nevezte, amelyet lehetővé tesztek az olvasóitok számára, hogy megtapasztalják, mert bizonyos értelemben az olvasók sok életet élnek a sajátjukon kívül. Segít abban is, hogy különböző perspektívákat fedezzünk fel, hogy elkerüljük a saját nézeteink abszolútként való kezelését, és hogy mozaikszerűen összerakjuk annak az igazságnak a körvonalait, amely mindig túlmutat rajtunk.
2: Finally, writing concerns God.
1: Végül Leó pápa hangsúlyozta, hogy az írás Istennel foglalkozik. Merész kijelentésnek tűnhet, ismerte el, de számos teológus elmélkedett és írt az írás művészete és a bibliai Isten kinyilatkoztatása közötti harmóniáról. Maga a kinyilatkoztatás szerkezete adja meg nekünk a felhatalmazást erre. A Szentatya Timothy Radcliffe bíborost idézte, aki ezt írta. A keresztények számára semmi emberi nem idegen Krisztustól. Minden kísérlet, amely életünk alapvető kérdéseivel foglalkozik, hogyan szeressünk, hogyan legyünk igazságosak, hogyan legyünk szabadok, hogyan nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal, segít megérteni Krisztust, aki a legemberibb mindközül. Amikor emberségünk legmélyébe merülünk, nem vagyunk messze Istentől, mert ott nagyon is emberi történetek közepette nyilatkoztatja ki magát Isten, hangsúlyozta Leó pápa. A Biblia Istene a rabszolgaságból való szabadulásban, egy fiú születésében nyilvánul meg, amikor minden remény elveszettnek tűnt, és irgalmas és hűséges szeretetben, valamint eseményeken és találkozásokon, arcokon és történeteken keresztül szólal meg. Isten az életünkben munkálkodik azon keresztül, amit teszünk, akik vagyunk, és sok emberen keresztül, akikkel találkozunk, emlékeztette a pápa az írókat. A Szentatya elismerte, hogy ezért szeretné megismételni 6. Pál pápa minden művészhez intézett szavait, nevezetesen, hogy szükségünk van rátok. Leó pápa azzal zárta beszédét az írókhoz, hogy megköszönte erőfeszítéseiket a megbékélés, a találkozás és a barátság magvainak elvetéséért.
0: Leó pápa az úszóknak. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban a pápa az Olasz Úszó Szövetség vezetőivel, valamint a 7 domb 62. nemzetközi úszóverseny résztvevőinek küldöttségével. A versenyzőket ugyanaz a szenvedély mozgatja, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Egy olyan világjelét adják, amely hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében, Rómában a rangos viadalt, mely a világ egyik legpatinásabb nemzetközi úszóversenye, és az örökváros után a Sette Colli, vagyis 7 domb címet viseli. Több mint 700 úszó méri össze tudását a megmérettetésen, ami az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye egyben. Az Olasz Úszó Szövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta 14. Leó pápa.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek, kezdte beszédét a pápa. Összehangolja a személy különböző alkotó részeit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség. A sport, különösen az élsport, próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti. Mennyire motiváltak? A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges, hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körül öleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyamétől kezdve hozzánk tartozik. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel. Nekünk, keresztényeknek pedig a víz, a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.
2: C'è però un altro motivo per cui mi rallegro della vostra presenza.
0: A Szent Atya örömére szolgál az is, hogy a versenyzők különböző országokból gyűltek össze, ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világjelét, amelyet mi akarunk, hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak. Szent Pier Giorgio Frassati, a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva, a pápa szívből jövő áldását adta az audiencia résztvevőire.
1: Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leo üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leo szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23-a és 25-e között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szentatya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leo pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.
0: Radikalitás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
3: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus időnként provokatívan fogalmaz, hogy kimozdítson megszokott életmódomból. Ez a kijelentésem hagyhat közömbösen, ha valóban érdekel a mester tanítása. Ha tényleg érdekel Jézus Krisztus személye, és kialakul vele és általa Istenen egy személyes, bensőséges kapcsolat, akkor minden és mindenki itt a földi életben a helyére kerül. Isten nem féltékeny Isten. Nem az első helyet kéri, nem versenk senkivel és semmivel, hanem felajánlja azt, hogy ő legyen az alap, ahogy valójában az is. Ha ezt elfogadom és eszerint alakítom életem, bennem is formálódik Krisztus arca, az ő lelkülete. Ő benne szeretek mindenki mást, és akkor lesz helyes az emberek iránti szeretetem is. Akkor nem majmolok, úgymond, nem imádok senkit, csak egyszerűen szeretni és tisztelni fogom embertársaimat is. Mennyire érdekes egyébként az, hogy már a földi életben eljön az az idő, amikor szükségszerűen bekövetkezik a váltás a családokban. Amikor a gyerek felnövekszik, a szülők elé a férj vagy feleség, egy társ kerül, és ez nem verseny, ez az élet normális alakulásának következménye. Jézus az idézett kijelentéssel tehát nem rúgja fel a negyedik parancsot, a szülő tiszteletét, hanem megfogalmazza az igazi alapot, az Istenre építkezést, s akkor minden a helyére kerül. Számtalan ember azért boldogtalan, mert nem ismerte fel az időt, amikor megfogalmazza a saját álmát, és megtesz mindent akkor is, ha összeütközésbe kerül emiatt azokkal, akik fontosak számára. Ismerek olyan embereket, akik érezték a papi hivatást, de szülei ellenezték, mert úgymond jót akartak. Robespierre, a kisarkított példa, a francia forradalom egyik legvéresebb alakja. Kezéhez közel 500 000 ember kiontott vére tapad. Kivégeztette a francia királyt, a családját, a papság nagy részét, szerzeteseket és apácákat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Franciaország legrettegettebb hóhéra volt. Végül őt is lefejezték. A történelem lapján azt olvashatjuk, hogy fiatal korában vallásos volt, buzgó katolikus. Papi hivatást érzett és el is határozta, hogy jelentkezik a szemináriumba, legyen ő is az emberek vigasztalója. El is ment az egyik párizsi szemináriumba, és ott bejelentkezett. Meg is egyeztek, hogy mikor lép be. Csupán annyi időt kért az elöljárótól, hogy hazamehessen és elbúcsúzhasson. Itt történt aztán a nagy fordulat. nekiestek. Megbolondultál? Ma papnak menni? Nincs elég pénzed, szórakozási lehetőséget, szeretőt? Kire fog maradni az óriási családi vagyon? Mi lesz velünk öregségünkben? Robespierre megingott. Szülei szavai megingatták hivatásában. Nem ment vissza szemináriumba, nem lett pap. Akiből egy kitűnő jó francia pap lehetett volna, abból nemzete legkegyetlenebb hóhéra lett. Ez a példa nem lázítás a szülők ellen, a szülők tisztelet ellen, viszont mindenkinek más a hivatása, és nekem abban kell segítenem, hogy ki megtalálja, felismerje a saját hivatását. Nem mindig jó az a jó, amit én akarok a másiknak. Az általam elképzelt jó nem mindenkinek jó. Egyébként, akik mások kedvéért nem tették azt, amit szerettek volna, mire vágytak, azoknak többnyire kisiklott az életük. Oly sok ember van, aki nem szereti, amit tesz. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, folytatja Jézus a következő provokatív kijelentéssel tanítását. A keresztet kikerülni vagy megkerülni könnyebbnek tűnik, de aztán sokszor ez a menekülés több szenvedést okoz. Isten nem azt ígéri, hogy elveszi tőlem a keresztet, hanem azt, hogy segít azt hordozni. A tudatos kereszthordozás puszta gondolkodás révén értelmetlen. De a szív döntésével önátadásom értelmet kap. Gilbert Chesterton, a megtért tudós ember, felnőtt korában jutott el a hitre. Zseniális gondolatai ma is időszerűek. Egyik írásában elmélkedik a keresztről, és felteszi a kérdést. Melyiket válaszza a két geometriai forma közül? A keresztet, a két egymást metsző egyenest, vagy a kört? Azt írja, hogy a kör sokkal logikusabb. Minden pontja egyforma messze van a középponttól, az egy kerek egész. Ezzel szemben a kereszt egy metszés, ellentmondás. Mégis, bármilyen logikus a kör, bezár. A keresztet választja, mert bár tele van ellentmondásokkal, paradoxonokkal, de mind a négy irányban nyitott. Benne találhatom meg életem megoldását, a jövő távlatát. Fejezi be gondolatait ez a hívő tudós. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, folytatja Jézus. A görcs mindig bezár. Összeszorított kézzel nem lehet ölelni. Nem magányosan éljem az életet, mert az bezár, s magam körül forgok majd. Ha egyedül is élem, éljem a létben. Egyedül vele. Így nyer értelmet egyedül létem. Ha mással élem, akkor is a lét az alap, különben a társas magány veszélye fenyeget. Az Istennel és Istenben való élet ad értelmet mindennek. Ha megtalálom a létben, Istenben életemet, akkor elveszítek minden mást, ami addig fontosabb volt. Élhetek a világ dolgaival, használhatom azokat, élhetek barátságokban, társaságokban is, de ha ő az alap, minden és mindenki a helyre kerül. Van ennél jobb?
0: Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
4: Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte. Ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Különös, mély, erőteljes öröm töltheti be annak az embernek a szívét, aki hosszas betegség után végre megtapasztalja a helyreállást, a gyógyulást. Ezt élhette át ez a leprás férfi is, aki térdre borulva kérte a mester segítségét, közbeavatkozását. Emberileg teljesen érthető, hogy bár Jézus megtiltotta neki, hogy bárkinek is elmondja, ami vele történt, ő ennek ellenére mindenfele híresztelni kezdte a csodát. Túlcsordult benne az öröm, a hála. Mi lenne az, ami most leginkább örömöt okozna neked? Valami, amire talán már évek óta vársz. Mi az életed leprája, ami beárnyékolja a mindennapjaidat? Lehet ez egy betegség, egy adósság, amit még nem sikerült törleszteni. Egy kapcsolati elakadás. Egy bűn, ami fogva tart. Igazából bármi. Elhiszed, hogy Jézusnál van megoldás rá? Hiszen neki semmi sem túl nehéz. El tudod hinni, hogy számodra is eljön az a pillanat, amikor újjongva ünnepelheted a gyógyulásodat, a helyreállást, amire már olyan régóta vársz, s amit talán már nem is reméltél. Amikor végre lezárul ez a vesztességekkel, fájdalmakkal teli életszakasz. A mai evangéliumban szereplő leprás férfihoz hasonlóan ma te is borulj térdre a megváltót előtt. Önts ki előtte a szívedet. Mondj el neki őszintén mindent. Tedd ezt azzal a bizonyossággal, hogy Jézusnak csupán egy szavába kerül, és a helyzetet azonnal megváltozhat. Akarom, tisztulj meg! A mester ezekkel a szavakkal fordult a tisztátalan ember felem. És most hozzád is hasonlóképpen szól. Akarom, hogy örömtelibb, tisztább, áldottabb legyen az életed. Bármennyire is nehéz elhinned, ő a legjobbat akarja számodra. Ő a te életedbe is kiárasztja kegyelmeit. Fogad ezt fenntartások nélkül, nyitott szívvel.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdiónkból. Péntek reggel van, újra imára hívom önöket, hogy együtt imádkozzunk, együtt indítsuk el a napot, együtt adjunk hálát a jó Istennek a kapott kegyelmekért, azért, hogy vigyázott ránk, azért, hogy mindig mellettünk áll, és az ő jelenlétét és szeretetét kérjük a mai napunkra is, imádkozzunk együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim se szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekbe. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, szomorkodókat, magányosokat és a tévelygőket, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A bölcsességet csalátság nélkül sajátítottam el, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát, hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományait.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta a juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az élet szentség útján.
1: Urunk, légy néped pásztora.

0: Istenünk, te alexandriai Szent Cirilt, a boldogságos Szűz Mária istenanyai méltóságának legyőzhetetlen védelmezőjévé tetted. Add meg nekünk, akik Szűz Máriát valóban istenanyjának valljuk, hogy eljussunk az üdvösségre fiadnak, Krisztusnak megtestesülése által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Van a világnak egy kicsin területe, amelyet teljesen átalakíthatsz. A saját szíved, mondta Reinhold Schneider.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária rádió hallgatók, a mai evangélium a helyes imádság mintáját állítja elénk. A leprás ember megfelelő lelkülettel járul Jézus elé, ezért meghallgatásra talál a kérése. Máté evangélista így fogalmaz: Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. A leprás Jézushoz, mint Úrhoz fordul, aki hatalommal bír élet és halál fölött. Jézus korában, az ókorban a leprát halálos és gyógyíthatatlan betegségnek tartották. Ilyen helyzetben egyedül csak Isten segíthetett. Leprás hittel közeledik Jézushoz. Hiszi, hogy Jézus képes őt meggyógyítani, és ugyanakkor bízik abban is, hogy meg is akarja tenni ezt Jézus. A hitnek két fokozatával állunk szembe. Az első fokozatot nevezhetjük Isten hatalmába vetett hitnek, a másodikat pedig Isten jóságába vetett hitnek. Álljunk meg először a hit első fokozatánál. A leprás meg van győződve arról, hogy Jézus képes őt meggyógyítani. És imádságainkból gyakran hiányzik ez a hit, a meggyőződés. Egész lelki neveltetésünk arra irányul, hogy bizonyos dolgokat lehetségesnek, másokat pedig lehetetlennek tartsunk. Mindazt, ami meghaladja az ember erejét és képességeit, lehetetlennek nyilvánították. És sokszor a hitbeli fejlődésünk megreked. Senki sem tanított meg bennünket arra, hogy a világ Istenben létezik, hogy az idő, a tér, valamint minden természeti és természet feletti törvény Istentől származik. Aki azonban maga nincs ehhez a törvényhez kötve. Isten minden fölött áll. Ő maga a szeretet. És valljuk be, hogy sok keresztény hamis istenképet hordoz magában. Gyakran olyan Istent képzelünk el, aki hozzánk hasonlóan az időben és a térben létezik, és alá van vetve minden törvénynek. Ez azonban nem az az Isten, akit a kinyilatkoztatás tár fel elénk. Az Isten minden fölött áll, a természet fölött is. Jézus mondja: az én atyám mindmáig munkálkodik, ezért én is munkálkodom. Ugyanakkor tovább folytathatjuk egy más idézettel: a fiú önmagától semmit sem tehet, csak azt, amit lát az atyától. Amit az atya tesz, ugyanezt teszi a fiú is. Maga Isten így mutatkozik be Izajás próféta által: kihez hasonlítotok engem? Kivel vetettek egybe, kivel mértek össze, hogy hasonlók legyünk? És imádságainkban egy másik hiba is gyakran megjelenik, amely a hit második fokozatát érinti. Sokszor hiányzik belőlünk a hit Isten jóságában és segítő szándékában. Gyakran elfeledkezünk arról, hogy Isten nem a halálnak az ura, hanem az élet ura. És hogy az egész evangélium az élet kinyilatkoztatása Jézus Krisztus személyében. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt, akarom, tisztulj meg. És azonnal megtisztult ez az ember a leprájából. Ez az evangéliumi rész feltárja előttünk Isten akaratát. Isten képes segíteni az emberen, és akar is segíteni rajtunk. A leprás imádsága összhangban van azzal az imával, amelyre maga Jézus tanított bennünket. Ebben az evangéliumi részben benne van egy részecske a mi atyánkból. Ne féljünk azért imádkozni, hogy életünkben és akaratunkon keresztül Isten akarata valósuljon meg, legyen meg a te akaratod. Istennek az akarata nem a mi pusztulásunk, hanem Isten akarata, Isten akaratának megvalósulása az életünkben, élet és üdvösség. Isten segítő készségét még jobban megértjük, ha tudatosítjuk, hogy ő minden létezőt ismeri és számon tart. Nem csupán távoli szemlélőként, hanem mint egy anyai szeretettel, a szerető közelséggel ott van a mi életünkben. Isten már Mózesnek is úgy nyilatkoztatja ki magát, mint aki látja a szenvedést, mint aki kész segíteni. Segítség azonban az ember hittelteli együttműködéséhez kötődik. Mennyire hiszek? Mennyire hiszek abban, hogy Isten konkrétan tud segíteni? A választott nép kivonulása nem valósult volna meg Mózes nélkül, noha már régóta ott élt Isten szívében ez a terv. Ugyanúgy az üdvösség sem érkezett volna el Jézus nélkül, bár Isten öröktől fogva eltervezte azt. A csoda ott történik, ahol az ember szíve felfogja Isten együttérzését a szenvedő ember iránt, ahol elkezd érezni és cselekedni, mint Isten fia. A hit önmagában is csodákhoz vezethet, de a teljes csoda ott valósul meg, ahol Isten szeretete emberi kezekben és szíveken keresztül cselekvő erővé válik. Kérjük ma a mai evangélium leprásának bizalmát, amellyel Jézushoz közeledett, hogy soha ne kételkedjünk Isten hatalmában, soha ne kételkedjünk Isten segítségében, és ugyanakkor ne kételkedjünk az ő végtelen szeretetében sem. Amen.
1: Turtur János Róbert atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözöttek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világítója legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Kedves hallgatóink, a Szatmár Németi Stúdió mikrofonjainál
1: Gyukodi Beáta
0: és Szűcs Timea köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 9 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán Szováltán a fürdőtelepi templomban, holnap a sáronbereki, míg vasárnap a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyházban tartanak örökös szentségimádási napot. A nagyváradi egyház megyében vasárnap Almás fegyverneken és Magyar Cséken, míg a szatmári egyház megyében Kisdengelegen lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Kalákára hívják a férfiakat a csíksomlyói Jézus hágójához.
0: Közös munkára és imádságra hívja a keresztény elkötelezettségű férfiakat a csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzér ima közösség. A kezdeményezés célja, hogy a résztvevők együtt tegyenek a csíksomlyói kálvária a Jézus hágó méltó állapotának megőrzéséért, miközben közösségben élik meg hitüket és szolgálatukat. A holnap szervezett kaláka reggel 8:30-kor kezdődik a csíksomlyói borvíznél, a barátok feredőjénél. A résztvevők innen indulnak a kálvária területére, ahol közösen végzik el a szükséges tisztítási és karbantartási munkálatokat. A szervezők arra hívják a segítőket, hogy lehetőségük szerint hozzanak magukkal a munkához szükséges eszközöket, mint lapátot, ásót, gerebjét vagy láncfűrészt, hogy minél hatékonyabban haladhassanak a feladatokkal. A fizikai munka után délben egy közös szentmisével zárul a program a Kissomlyó-hegy tetején álló Szárvátor kápornánál. Előadás Szép Vízen.
1: A Szép Vízen vasárnapig tartó Szent László napok programsorozat részeként Képek által homályosan címmel tart előadást Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum alapító kurátora, ma délután 6 órától a Szépvízi Polgármesteri Hivatal pincetermében. Az eseményen szó lesz Márton Áron életéről és szellemi örökségéről, arról, hogyan tud egy múzeum megszólítani bennünket, mit mesélnek a tárgyak, a fényképek és az emlékek, és milyen módon válhat élővé Márton Áron öröksége a 21. század emberének. Ünnep Kovásznán.
0: Holnap fennállásának 36. évfordulóját ünnepli az Életvédő Társaság Kovásznán. A program a meg nem születettek emléknapjában a Magzat keresztútjával kezdődik. 11 órától hálaadó szentmise lesz a katolikus templomban, amelyet Koncsak László Szentegyházán szolgáló plébános mutat be. 12 órától rövid visszaemlékezést tart Kovács Zita doktornő, a társaság vezetője. 1 órától ebéd a plébánián a Kovács Gábor teremben. A zenei szolgálatot Schackbauer István és Csilla látja el. Búcsú ünnep ebeden.
1: Holnap délután 1 órától Szent Péter és Szent Pál apostolok búcsú ünnepét tartják az ehedi katolikus templomban. A szentmisét követően az egybegyültek a helyi kultúrotthonban találkozhatnak. Az érdeklődők megtekinthetik a falu képkiállítását és a világháborúban elhunytak emlékhelyét. 6 órától a székelykáli néptánccsoport lép fel, azután közös éneklés és hajnalig tartó bál következik. Csíkszeredai és csíksomlyói Élet a lélekben imacsoport találkozója.
0: Július 4-én délután 14:30 és este 7 óra között a csíkszeredai Szent Ágoston templomban tartják a csíksomlyói és csíkszeredai Élet a lélekben ima csoportok találkozóját. A programban szerepel rózsafűzér, elmélkedés, tanúságtétel, imaszolgálat, szentségimádás és ünnepi szentmise. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Egyház megyei családos tábor Erdődhegyen.
1: Szeretettel várják a kisgyermekes és nagyobb gyermekeket nevelő családokat a Szatmári Római Katolikus Püspökség Egyház megyei családos táborába augusztus 10 és 13 között. Ez a néhány nap lehetőséget ad arra, hogy kiszakadjanak a mindennapok rohanásából, újra egymásra hangolódjanak és közösségben éljék meg hitüket. A szülőket kapcsolatépítő és kézműves műhelyek, a családokat közös programok, a gyermekeket pedig kézműves és élményfoglalkozások várják. A programok között szerepel szentmise, közös ima, kapcsolatépítő műhely, bőrdíszműves foglalkozás, kosárfonás és agyagozás, íjászati bemutató és foglalkozás. Jelentkezni a vikukac@erzsatomaramarie.ro vagy a 0740 11 54 64-es telefonszámon lehet július 20-áig.

0: néhány szóban az időjárásról.
1: A meteorológusok péntekre kiadott riasztása szerint mára az egész országban hőség lesz, Erdély több megyéjében másodfokú, narancssárga riasztás lép érvénybe, 33 és 37 fokos csúcsértékekkel. Az előrejelzések szerint hétfő 10 óráig a hőhullám az egész országra kiterjed, a nappali csúcshőmérséklet általában 30 és 39 Celsius fok között alakul. A szakemberek elsőfokú riasztást adta ki, a rendkívül magas hőmérséklet és a hőség okozta kellemetlenség miatt többek között a Bánság déli és Erdély egyes részeire. Az évszakhoz képest rendkívül magas hőmérsékletek várhatók, 30 és 34 Celsius fok közötti maximumokkal. Másodfokú riasztás lesz érvényben Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Máramaros, Szilágy, Kolos, Fehér, Hunyad, Besztercenaszód és Maros megyére az évszakokhoz képest rendkívül magas hőmérséklet miatt.
0: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramaros-szigeten 15 fok van, Szatmár-Németiben 17, Nagybányán 17, Nagyváradon 19, Zilahon 18, Désen 15, Besztercén

0: Csíkszeredában 12, Gyergyó Alfaluban 13 és Maroshévízen 13 fokot mértek a reggeli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk az esemény naptárunkhoz. Picit szétnézünk a történelembe, és megnézzük, hogy június 26-án kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, illetve hunytak el. 202 éve, 1824-ben megszületett Lord Kelvin, skót matematikus, fizikus, természettudós, az abszolút hőmérséklet és skála megalkotója.
1: 191 éve, 1835-ben megszületett Hermann Otto, természettudós, ornitológus, néprajzkutató, régész, politikus, polihisztor.
0: 119 éve, 1907-ben megszületett Lilkei György, festőművész.
1: 93 éve, 1933-ban megszületett Claudio Abbado, olasz karmester, zongoraművész.
0: 76 éve, 1950-ben megszületett Lehocki István, Pulitzer-díjas karikatúrista, grafikus.
1: '83 éve, 1943-ban meghalt Karl Landsteiner, Nobel-díjas osztrák orvos, fiziológus és immunológus, a vércsoportok felfedezője.
0: 16 éve, 2010-ben meghalt Kovács József, opera és operett énekes, menedzser, színész és rendező.

Kedves hallgatók, ezek voltak azok a híresebb személyek, akiket szerettünk volna egy picit közelebb hozni önökhöz a mai napon, hogy kikre is emlékezhetünk. Most pedig ismerkedjünk-e meg egy picit közelebbről a mai napnak a szentjével.

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Escrivá de Balaguer Szent József Mária, áldozó pap, az Opus Dei alapítója. 6 gyermek közül másodikként született Spanyolországban 1902. január 9-én. Mélyen vallásos családban nőtt fel, ahol meghatározó volt a rendszeres imádság, a gyakori szentgyónás és áldozás, a Mária tisztelet és a rászorulók segítése. Meghalt 3 kis húga. 1914-ben a család elszegényedett. 1917 karácsonyán egy havazás alkalmával József a hóban mezitlábas lábnyomokat vett észre, egy sarutlan kármelita járt előtte. A 15 éves fiút ez nagyon megdöbbentette és elgondolkodtatta. Ekkor ébredt föl a szívében az az isteni nyugtalanság, amelyből egész életének áldozatkészsége fakadt. Érettségi után Logronóban a szeminárium kispapja lett. Ebben az időben sokat időzött az oltári szentség előtt. Naponta meglátogatta a pilári szűzanyag egy templomát is. 1925-ben szentelték pappá, 1927-ben érseke engedélyével Madridba ment, hogy civil jogi doktorátust szerezzen. Nagyon hamar kapcsolatai lettek egyetemistákkal, művészekkel, munkásokkal, és nem kerülték el figyelmét a betegek és a külvárosi szegények sem. Jogi előadásokat tartott, ennek tiszteletdíjából támogatta özvegy édesanyját és testvéreit. József Mária atya fölismerte, küldetése arra szól, hogy mindenkit, legyen bármilyen szociális vagy társadalmi réteg tagja, megtanítson Krisztus követésére, a fele baráti szeretetre és a mindennapok életszentségére. Ezért 1928-ban isteni sugallatra megalapította az Opus Dei-t, amelynek nők is lehetnek a tagjai. 1933-ban akadémiát nyitott egyetemisták számára, mert fölismerte, hogy a tudomány és a kultúra az egész társadalom evangelizációjának legérzékenyebb helye. 1936-39-ben a polgárháború idején Madridon is végig söpört a vallás ellenes erőszak. József Mária kitartott apostoli tevékenységében. Mozgósította szinte az egész országot és főként az egyetemista ifjúságot, hogy fedezzék föl és éljék keresztény hivatásukat. Támadások is érték, de a madridi püspök megadta az első jóváhagyást az Opus Dei-hez. 1943-ban újabb belső késztetésre alapította az Opus Dei-n belül a Szent Kereszt Papi Társaságot, amelynek tagjait az Opus Dei laikusai közül szentelik föl. A háború után József Mária atya Spanyolországon kívül is terjeszteni kezdte alapítását. 1946-ban Rómába költözött, hogy megszerezze a pápai jóváhagyást, amit 1950-ben meg is kapott. Enaptól kezdve az Opus Dei munkatársává fogadhat nem katolikus és nem keresztény férfiakat és nőket is, akik munkájukkal, adományaikkal, imádságaikkal támogatják az intézményt. A világ minden részéről kértek tőle tanítványokat evangelizálni. Irányításával szakiskolák, mezőgazdasági iskolák és egyetemek, kórházak alakultak. A II. Vatikáni zsinat idején a zsinati atyák és szakértők sokaságával találkozott, akik a zsinat előfutárát látták benne. 1975. március 28-án imádkozta az aranymiséjét. Életét ekkor így összegezte. 50 év után is úgy érzem magam, mint egy dadogó kisgyermek. Minden áldott nap újra kezdem belső küzdelmeimet. És ez így lesz minden nap, ami még hátra van. Mindig újra kezdeni. Rómában 1975. július 26-án délben a dolgozó szobájában halt meg, szívroham vitte el. Magyar nyelven eddig megjelent művei Barázda, Kovács Tűzhely, Keresztút. Az Opus Dei lelkiségének lényege életszentségre törekvés a világi életben. Legfontosabb vonásai gyermeki viszony Istennel, bizalom a gondviselésben, egyszerűség az Istennel való kapcsolatban, nyugodt életigenlés. A munka megszentelése, ezt Isten és az emberek iránti szeretetből a lehető legtökéletesebben kell végezni. Szabadság szeretet,
felelősséggel való cselekvés, mások felfogásának tisztelete. Az Opus Dei nem ad utasításokat világi ügyekben. Ima és áldozat alapozza meg a mindennapi tevékenység megszentelését. A prelatúra lelki arcéléhez tartozik az Istennel való kapcsolat bizonyos formáinak gyakorlása. Elmélkedő ima, napi szentmise hallgatás, gyakori gyónás, rózsafűzér, havonta lelki gyakorlati órák. Krisztus példáját követve áldozatkészség, mindenek előtt megbízható kötelességteljesítés és törekvés mások életének szebbé tételére. Embertársak iránti szeretet és apostoli tevékenység, tanúságtétel hitükről példaadással és szóban is.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen a napunk témájához. Egy picit arról szeretnénk beszélgetni, hogy ugye most nagyon nagy meleg napok vannak, és hogy miért fontos az, hogy odafigyeljünk az egészségünkre, vagy egyáltalán odafigyeljünk arra, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, mit eszünk, és hogy mi az, ami úgy segíthet minket abban, hogy talán egy picit hát jobban át tudjuk vészelni ezeket a nagy melegeket. Ugye a hétvégére 38-39 fokot mondanak a meteorológusok egyes területeken, és azt is ajánlják, hogy délelőtt 10 és délután 6 óra között hát kerüljük a közvetlen napfényt, hiszen nagyon magas az UV-sugárzás, és hát ezzel tudunk vigyázni magunkra. És erre biztatjuk önöket is a mai napon, hogy vigyázzanak magukra, és próbáljanak árnyékos helyre húzódni, hűvös helyre, ugye rengeteg lehetőség van, hogy a lakásba is próbáljunk egy picit, hát alacsonyabb hőmérsékletet tartani, mint például, hogy besötétítünk, vagy olyan... Próbálunk odafigyelni arra, hogy ne legyenek nyitva az ablakok például a túl nagy melegben, mert ez is segíthet abban, hogy akkor egy picit ez a hőmérséklet megmaradjon. De ja, te mit ajánlsz a kedves hallgatóknak? Te hogyan látod, hogy hogyan tudunk magunkra vigyázni a melegben, a nagy melegben?
1: Hát amit ajánlanak orvosok is, hogy ha nincs sürgős feladatunk vagy munkánk, hogy napközben ugye több időt kell tölteni a szabadban, akkor inkább tényleg a lakásban maradjunk, vagy hűvösebb helyen, amennyire ezt így meg lehet oldani. Persze, akik munkába járnak, vagy utaznak, azok ezt így nehezebben tudják megvalósítani, de hogyha figyelnek, igen, erre, amiket te is mondtál, hogy a folyadékra, hogy elég folyadékot igyanak, hogy amennyire lehet, ugye keressék a hűvös helyeket, helységeket, akkor ezzel így egy kicsit lehet segíteni abban, hogy ne annyira verjen le minket ez a nagyon erős meleg, és hogy így talán pihentetőbb napokra érdemes így számítani, hogy amikor csak lehet, akkor egy kicsit lazítsunk, pihenjünk, van, akik biztos, hogy szabadságon vannak, és ezt így még inkább megtehetik, de lehet, hogy érdemes arra figyelni, hogy most nem kell nagyon sok feladatot beütemezni, meg sokféle munkát végezni, hanem tényleg ami szükséges, vagy ami fontos, és hogy inkább tényleg egy kicsit erre a pihenésre, lazításra, hűvös helyen létre próbáljunk odafigyelni, és ez jó tesz lelkileg is, meg testileg is.
0: És ugye még én azt is hallottam, hogy ugye ajánlják az orvosok a nagyobb mennyiségű folyadéknak a fogyasztását, ami szintén ebben a melegben nagy segítség lehet. Sőt, azt mondják az orvosok, hogy ne várjuk meg, amíg szomjasak leszünk, hanem időközönként ígyunk meg egy-egy pohár vizet, hogy ezzel is segítsük a testnek a hidratálását, együnk friss gyümölcsöket, vagy olyan ételeket, amik hát nem terhelik meg annyira a szervezetet. Az időseket, a betegeket, akik érzékenyek a melegre, a frontra, pedig arra bátorítják, hogy tényleg húzódjanak hűvösebb helyekre. Azt is hallottam, hogy azt is ajánlják, hogy akinek nincsen otthon lehetősége arra, hogy egy picit hűtse a levegőt, az menjen el egy bevásárlóközpontba, vagy olyan helyiségekbe, ahol van légkondicionáló berendezés, hogy egy picit a teste lehűlhessen, egy picit úgy átállhasson, vagy megszokhassa. És talán ami nagyon fontos, amit én is hallottam, hogy akinek igenis van otthon klímája, nem szabad túl nagy legyen a különbség a kint és a benti hőmérséklet között. Tehát, hogy erre nagyon figyeljünk oda, hogyha ha kint 38 fok van, akkor bent ne legyen 23, mert azért az a nagyon nagy különbség, hanem ilyen optimális hőmérsékletet tartsunk, ilyen 25-26 fokot, ami úgy fogjuk rá, hogy kicsit tűrhetőbb, egy picit jobban bírja a szervezet, És tényleg arra biztatjuk önöket, hogy figyeljünk oda egymásra, figyeljünk oda az idősekre, a gyermekekre, tényleg vigyázzunk rájuk, ne engedjük őket túl sokáig a napra, ha ki is engedjük, akkor ugye a naptejek használata nagyon ajánlatos, most meg kalap, tehát mindenképpen védjük a fejünket a napszúrástól, és védjük a bőrünket a leégéstől, tehát tényleg ezek olyan apróságok, amikre, hogyha odafigyelünk, akkor ezeket a nagy melegeket is ki tudjuk bírni, és én azt is szoktam mondani, hogy örüljünk a szép időnek, ugye, mert mikor rossz idő volt, akkor azt kértük, hogy legyen rossz idő, legyen már meleg, és legyen már nyár. Most igen, megjött a nyár, egy kis megpróbáltatással nézhetünk szembe a következő napokban, de én azt hiszem, hogy közös erővel, a Jóistenben való hittel ezeket a nagy melegeket is át tudjuk vészelni.
1: És imádkozhatunk esőért, hogy a meleg napokon esetleg legyen olyan alkalom is, amikor esetleg egy kis eső picit lehűti a levegőt, jót tesz a növényeknek is, meg nekünk is. Úgyhogy ezért is így imádkozhatunk, és remélünk, hogy meg is érkezik, és nem ez a gyakran ilyenkor igen, ilyen viharos, meg kemény idő, amit ugye hallunk, meg olvasunk, és hogy nagyon sok helyen károkat, meg nehézségeket okoz, úgyhogy kérhetjük a Jóistentől, hogy ilyen alkalmas időt, esőt adjon, ami tényleg így felfrissíti a világot.

0: Most pedig szeretnénk átadni önöknek a szót erre a néhány percre, hiszen lehetőségük van a mai reggelen is a köszöntésekre. Önök tudhatják, hogy kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik születésnapot vagy fontos évfordulót ünnepelnek. A mai napnak a névnaposai a naptár szerint a Jánosok és az Őrsök.
1: János, bibliai név, a héber Johannán név görög Johannes változatából származik, jelentése Jahve megkegyelmezett.
0: Az Őrs török-magyar eredetű régi magyar személynév, torzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabar törzs egyikének a nevéből, jelentése férfi, hős. Kedves Jánosok és kedves Őrsök, nagyon boldog névnapot kívánunk. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 pedig az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, és mondják el, kit is szeretnének köszönteni ezen a mai szép reggelen. És már itt is van egy kedves telefonáló.
1: Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntünk, és Beátát is, nem úgy hallottam, Beáta van még a műsorban.
1: Igen.
2: Egészséget, békességet, szeretetet adjanak, drága a Jóisten minnyájuknak a hivatásukban is.
1: Köszönjük szépen.
2: És Pitszeregából köszöntünk. Most már látszókot köszöntöm elnézést, Telenén Lászlót, Gál Lászlót idős, ifjú Gál Lászlót, Szilágyi Lászlót Nagyváradon, és a Csittapruszai Trebános úrunkon Szikon Lászlót, és még van egy Szikon László Pabbácsi, Koncsag László Pabbácsi, minden Pabbácsit, aki a László nevet viseli, Jóisten áldása tudom életükkel hivatásukra. És Csittapruszai köszöntöm unoköcsének Gőpál Lászlót, Kodol Lászlót, Radvánszki Lászlót idős, és ifjú Radvánszki Lászlót Magyarországon. És a szomszédomban Szőcs Lászlót, a Jóisten áldását kérem életükre, családjukkal, minden hozzátartozójukat együtt. Köszönöm ifjúságot, idősöket, betegeket, a Magyarországot összes dolgozóit, önkénteseit, adakozóit, mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és egy áldott szép napot kívánok mindenkinek.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és velünk van. Szép napot kívánunk.
0: Továbbra is várjuk a hívásaikat, várjuk az üzeneteiket. Használják ki, hogy most van lehetőség bejutni a műsorba, és köszönhetnek valakit.

Üresek a vonalak, és üres a postaláda is, ezért akkor jöjjön most egy szép dal, amelyet küldünk minden ünnepeltnek, azoknak is, akik ma ünnepelnek, vagy akik majd a hétvége folyamán fognak ünnepelni, hallgassák szeretettel!

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd Szabadkáról fogjuk közvetíteni a Szent Misét. A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös Szent Miséje ez. 9 órakor fogadom ima szándékaikat és a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől szövetség az életért, Böjte Csaba atya gondolatai. 11 órától Mária iskolájában Hajlá Katila atya várja önöket. 11 óra 30 perctől Alfától Omegáig dr. Horváth Endre műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok, az Úrangyalát, majd a Zsolozsman napközi imóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor kezdődik a Déli Magazin. Annak a végén hallhatnak majd egy újabb műsorismertetőt. Tartsanak velünk a továbbiakban is!

0: mai reggelen is Anselm Grün egy kedves gondolatát hoztuk el önöknek.
1: Nem az az élet értelme, hogy a lehető legtöbbet dolgozzunk, hanem hogy éljünk.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk tartottak, hogy a mai reggelen is együtt ébredhettünk. Arra biztatjuk önöket, hogy tartsanak velünk a továbbiakban is. Búcsúzunk most a reggeli műsorból.
1: Csukodi Beáta
0: és Szűcs Timea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Én vagyok, ne féljetek. Nagyon sokan nehezen valljuk be, de félünk, nagyon sok mindentől félünk. Tudatosan, tudattalanul ezen dolgozunk az életünk során. Van egy hang, aki olyan barátsággal, olyan melegséggel, olyan óvással, olyan átöleléssel tud megszólalni az életünkben. Na, ne izguljatok már, én vagyok, hát ne féljetek már. Mindig úgy képzelem el, hogy Jézus hangját aztán fölismerték a bárányok, a jó pásztor hangját, de ebbe annyi minden benne van. A félelem engem is a saját életemben nagyon sokszor mozgatott. A gyerekkoromról, ahogy beszéltünk, azért ott is rengeteg sebzettséget szereztem. Nem traumatikus élményeket, de sok nehézség volt. Aztán utána az életem akár a tékozló évekből fakadóan is tapasztalatlanságból nagyon sok törésem ment keresztül. Nem mindig volt ez a nagyon vidám elkötelezettség, nem mindig éltem meg az öröm részét az életnek, de ez már a múlté, és az ember, ahogy megkapja az első nehézségeket, akkor kétségkívül önmaga felé fordul, és ha okos fölismeri, hogy csak belülről tudunk változtatni. Nem hibáztathatjuk a világot, a felmenőinket, a társadalmat, a történelmet, csak belülről lehet megváltozni, és hogyha belülről nem pucoljuk ki az összes zugot, kis sarkot, akkor nem fogunk legyőzni nehézségeket, nem fogunk egészségesen, kiegyensúlyozottan élni. Ez a félelem szó, még egy nagyon erős kötődésem van hozzá. 2018-ban Rómában részt vehettem egy hamvazó szerdai szentmisén, ahol ott volt Ferenc pápa, a szentatya, és a szentbeszédében akkor még nem beszéltem olaszul, nagyon kicsikét csak, de azt megértettem, hogy azt mondta, hogy ama senza paura, ami azt jelenti, hogy szeress félelem nélkül.
1: Huszár Orsolya, a Pasaréti Közösségi Ház vezetőinek gondolatait hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntöm a négy magyar nyelvű Mária rádió hallgatóit, akik ebben a hajnali reggeli órában velünk együtt imádkoznak, velünk együtt köszöntik a Jó Istent. A mai napon az egyház alexandriai Szent Ciril püspök és egyház tanító emléknapját üli, és igazából nem is annyira ennek a szentnek az emléknapját, hanem amit miért harcolt. Máriának az Isten szülő nevet, címet szerette volna az egész egyházban elterjeszteni, és terjesztette is ez el. Mária az Isten szülő, akinek a nagysága épp ez miatt egészen különleges módon emelkedik ki minden más szent között. Szeretnénk alexandriai Szent Cirillel ezen a mai reggelen mi is köszönteni égédesanyánkat, aki nekünk ajándékozta az Úr Jézust, Isten egyszülött fiát, és ezen keresztül, az Úr Jézuson keresztül bekapcsolt bennünket a Szent Háromság boldog közösségébe. Mi tiszta lélekkel és fölkészült szívvel tudjunk részt venni ebben a Szent Misében, most valljuk meg Istennek, hogy rászorulunk az ő irgalmára. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Cirilt, a boldogságos Szűz Mária, Istenanyai méltóságának legyőzhetetlen védelmezőjévé tetted. Add meg nekünk, akik Szűz Máriát valóban Isten anyjának valljuk, hogy eljussunk az üdvösségre. Fiadnak, Krisztusnak megtestesülése által, aki veled ír és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Szedekiás király uralkodásának 9. esztendejében, a 10. hónap 10. napján történt, hogy Nabukodonozor babiloni király egész hadseregével felvonult Jeruzsálem ellen. Körülzárta a várost, és ostrom műveket épített köréje. Szedekiás király uralkodásának 11. esztendejéig, a 4. hónap 9. napjáig tartották ostromzár alatt a várost. Közben az éhség annyira elhatalmasodott a városban, hogy a föld népének egyáltalán nem volt kenyere. Ekkor rést ütöttek a város falán, mire éjszaka folyamán a király és az összes harcosok a király kertje felé vezető két kőfal közötti kaponát kiszöktek a városból, bár a kaldeusok körös körül megszállva tartották a várost. A puszta felé vezető úton menekültek, de a kaldeusok serege a király után vetette magát, és Jerikó síkságán utol is érték őket. Ekkor összes harcosai elszélettek és magára hagyták. A királyt elfogták, és reblába vitték a babiloni királyhoz, aki ítéletet tartott fölötte. A babiloni király megölette Szedekiás fiait atyjuk szeme rátára, majd Szedekiást megvakította, és bilincsbe verve Babilonba vitette. Az 5. hónapban, a hónap 7. napján, ez Nabukadonozornak, Babilon királyának 19. esztendejében történt, Nabuzárdán, a testőrök kapitánya, Babilon királyának szolgája elment Jeruzsálembe. Felgyújtotta az Úr templomát és a királyi palotát, aztán felperzselt Jeruzsálemben minden házat és palotát. A kaldeusok egész serege, amely a testőrök kapitányának parancsnoksága alatt volt, körös körül lerombolta a város falait. A nép maradékát, amely a városban életben maradt, valamint a szökevényeket, akik átszöktek Babilon királyához, meg a többi megmaradtat is fogságba hurcolta Nabuzárdán, a testőrök kapitánya. Csak a föld szegényeiből hagyott ott a testőrök kapitánya néhány szőlőmunkást és fölnővest. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.
1: Ragadjon inyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Ragadjon inyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Babilon folyói mellett ültünk és sírtunk. Sion városára emlékeztünk. Hárfáinkat fűzfákra függesztettük azon a földön. Ragadjon inyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Mert akik elhurcoltak minket, dalt akartak hallani tőlünk. Elnyomóink öröméneket követeltek tőlünk. Daloljatok nekünk Sion dalaiból. Ragadjon inyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Hogyan dalolhatnánk az Úr énekeit az idegen földön? Ha elfelednélek téged, Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem. Ragadjon inyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad. Ragadjon inyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Ragadjon inyemhez a nyelvem, ha megfeledkezem rólad.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet, és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta a kezét, és megérintette, majd így szólt: akarom, tisztulj meg. Erről a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: nézd, ne mondd el ezt senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és aztán ajánld fel az áldozatot, amelyet Mózes rendelt bizonyságul a gyógyulásról. Ezek az evangélium igéje.
1: Áram téged, Krisztus!
0: És testvérek, csak néhány gondolatot szeretnék mondani erről a mai napról, amikor Alexandri Szent Cirilt és a szüzenyát, mint Isten szülőt köszöntjük. Csak is azért, hogy megértsük, hogy mekkora súlya van annak a címnek, amit Isten szülőként Máriának kiharcolt Alexandri Szent Cirilt. Nem ő találta ki, sokkal előtte is már használták ezt a kifejezést. Mi úgy használjuk, hogy Isten anyja. És olyan magától értetődően használjuk, de az Isten szülő kifejezés azért pontosabb vagy erősebb, mivel megérteti velünk, hogy mit is akar mondani ezzel ez a kifejezés. Ugyanis arról szólt a vita, hogy Mária Krisztus szülője vagy Isten szülője. Tehát érthetően számunkra, hogy Mária megszülte Isten egyszülött fiát, tehát akkor mondhatjuk, hogy Isten szülő. Nem csak erről volt a szó, hiszen azt mondták, hogy Krisztust igen megszülte az ő emberségével, de hát Istent hogyan lehetne megszülni? Alexandri Szent Cirill és mindazok, akik vele együtt az Isten szülő címért harcoltak Máriának, azok arra akarták felhívni a figyelmet, hogy milyen súlya van a megtestesülésnek. Isten az ő szent háromságos életével belelépett ebbe a világba. Tehát azt akartam mondani Alexandri Szent Cirill, hogy amikor a Szent Háromságban az Atya Isten szüntelenül szüli az ő fiát, állandóan, és a Fiú Isten szüntelen visszaadja önmagát. És azt mondta, hogy akkor, amikor megtestesült Jézus, akkor az Isten egyszülött fiának, tehát a fiúnak, az örök fiúnak az örök születése Márián keresztül zajlott. Ez azt jelenti, hogy Isten nem egyszerűen az égben van, hanem a Föld valahol belekapcsolódik a Szent Háromságnak, az égnek az életébe, Márián keresztül. Valahol azt akarja ezzel a címmel elmondani, amit Máriát tiszteljük meg, de igazából az Isten végtelen hozzánk hajló irgalmáról beszélünk. Aki ebbe a világban, amiben élünk, amiben tényleg tele van az egész világ annyi meg annyi szennyel, meg mocsokkal, a mi szívünk is sokszor ebbe akar belekapcsolódni a háromszor szent Isten, meg bele is kapcsolódik. Végső soron ugyanez a titok, amikor szemléljük az oltári szentségben, ebben a falatka kenyérben, hogy jelen van az Úristen köztünk. Istennek a mélységes, lehajló szeretetéről szól ez, ami hát Márián, a legtisztább emberen keresztül történt meg, de azért hozzánk is elér. Isten, amikor megtestesül, akkor nem csak valami kis kegyelmet ad nekünk, hanem a szívének egész gazdagságát árasztja belénk. Márián és rajtunk keresztül születik az örök fiú, mondja ez a kifejezés. Kicsit talán túl teológiai, de egészen biztos, hogy azt akarja elmondani, hogy mindenható háromszor szent Isten hozzánk parányi férgekhez, mert hozzá képest csak azok vagyunk, nem csak hogy lehajol, hanem ténylegesen hozzánk köti magát. Mekkora nagy az Isten szeretete. Erre mondjuk igazából még Mária sem méltó, hiszen ki lehetne méltó Isten kegyelmére, de legalábbis egy olyan edény, amelyik képes befogadni ezt a kegyelmet. Akkor, amikor a mai napon Alexandri Szent Cirillről emlékezik meg az egyház, akkor Máriának a nagyságát és az Isten még nagyobb irgalmát ünnepli. A mai olvasmányok leprásról szólnak, Jeruzsálem pusztulásáról szólnak, és igazából hozzátehetnénk mindazt a rosszat, pusztulást, nyomort, amit sokszor mi is megtapasztalunk az életünkbe. Isten ebbe a világba van jelen. Mikor azt mondja a Tedeum, hogy szűzi méhet nem utáltál. Istennek a legszentebb is, ami a Földön van ebben a világban, az is megalázkodás. Hát még mennyire mély megalázkodás, amikor a mi szívünkbe lejön. De Isten nem veti meg az embert, mert a szeretete olyan mély, hogy egészen egyszerűen ennek az embernek akarja minden estől ajándékozni magát. Szeretnénk ünnepelni ezt az Istent, szeretnénk ünnepelni égi édesanyánkat, aki nekünk lehetővé tette, hogy hozzánk is eljusson ez a kegyelem, és kérni az Istent, hogy akármit is látunk magunk körül, akármit is látunk a szívünkbe, soha ne feledjünk el hálát adni, soha ne feledjünk el ünnepelni az Istent, akinek az irgalmassága, akinek a mindenhatósága a mi életünkbe is megjelent. Most fölállunk, testvéreim, és könyörgéseinkkel fordulunk a jó Istenhez. Kedves testvérek, imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által föláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet, és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki ér és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: áldott vagyunk, mindenség Istenem, mert te bőkezűségbe kaptuk ezt a bort. Főre ajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevédnek dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész felünknek.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, vedd jó szívvel az áldozatot, amelyet Szent Cyril ünnepén oltárodon bemutatunk. Add, hogy nekünk irgalmat, nevednek pedig dicsőséget szerezzen Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus, ami Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék alexandriai Szent Cyril ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod, és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami úrunk Jézus Krisztus által a szent élek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked, kérve kérünk tehát Istenünk. A szent élek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványának adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta a tanítványainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyha az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szentika.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiad halálának is föl, annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel fölöljeljük neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

0: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ügyegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Alexandré Szent Cirillel és minden szentel együtt. Az ő közbejárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Ferenc püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkör örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint. Így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszt. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül érjünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, ha élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívvel egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten bárányja, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus testvére. Krisztus testvére.

0: Krisztus lelke, szentelj meg, Krisztus teste üdvözíts, Krisztus vére tölts be, Krisztus oldalából kifolyt víz most tisztára, Krisztus kínszenvedése erősíts, ó édes Jézus, hallgass meg, szent sebeidbe rejts el, ne hagyd tőled soha elválni, a gonosz ellenségtől oltalmaz, halálom óráján hív magadhoz, színed elé hadd járuljak, szentjeiddel hadd átgyalog, országodba mindörökké. Amen. Könyörögjünk. A szent misztériumok által megerősítve, alázatos szívvel kérünk, Urunk Istenünk, hogy alexandriai Szent Cyril példájára valljuk, amit ő hitt, és váltsuk tettekre, amit tanított Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békében.
1: Istennek legyen hálát.

Sok szeretettel hívjuk a kedves hallgatókat, fiatalokat, felnőtteket, szépkorokat egyaránt az Oritúrra, 2026. július 4-ére Csíksomjóra. Az Oritúr egy lelkinap, melynek célja, hogy megerősítse bennünk, világi Krisztus hívőkben, hogy különleges helyünk és küldetésünk van az egyházban. Erre utal a lelkinap mottója is, ébred a holnap. A motto az Eucharist zenekar Jövő tengerén című dalából származik, így különleges ajándék, hogy a dal szerzője Gável András is velünk lesz online élőadásban, tanúságot tesz a saját életútjáról, illetve egy beszélgetés keretében hallgatói kérdésekre is válaszol. A Lelki Nap programja előadásokat, workshopokat és szentmisét foglal magába. Meghívottjaink többek között főtisztelendő Színégető István atya, a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda vezetője, Éberlein Éva, identitáskócs és Szilágyi László, nagyváradi állandó diakónus. A Lelki Napot dicsőítő szentségimádással zárjuk, a Törjön út csapatának szolgálatával a Szent Péter és Pál plébánia templomban. A részvétel mindenki számára ingyenes, de szükséges regisztrálni. Az Oritúr Lelki Nap Mi Voltam mellett adománygyűjtő rendezvény is. A beérkező adományok a Gentium alapon keresztül ifjúsági közösségek számára lesznek szétosztva. Kérjük a kedves hallgatókat, amennyiben megtehetik, támogassák az erdélyi keresztény ifjúsági közösségeket. Ezt megtehetik banki utalással vagy készpénzben is. Az Oritúrt a Kegy missziós közösség szervezi, így sok szeretettel várnak mindenkit július 4-én Csíksomjóra a Jakab Antalházba. További információkat a kegy.org honlapon olvashatnak, ugyanitt lehet regisztrálni is.

0: Csíksomlyói férfi térden álló rózsafűzér ima közösség szeretettel és testvéri bizalommal hív minden keresztény elkötelezettségű fiút és férfit szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a Csíksomlyói Kálváriához, a Jézus hágóhoz, egy szervezett kalákára.
1: Gyertek és tisztítsuk meg közösen a Jézus hágót. Amire szükség van, lapát, ásó, csákány, gerebje, láncfűrész és minden egyéb hasznos eszköz, amely segítheti a munkát. A kaláka után 12 órától egy közös szentmisén veszünk részt a Csíksomlyói hegy tetején lévő Szálvátor kápolnánál.
0: Találkozzunk szombaton, június 27-én 8 óra 30-kor a Csíksomlyói borvíznél, a Barátok feredőjénél. Légy bátor, légy férfi, várunk szeretettel. Tegyük rendbe együtt a szent helyünket.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját fogjuk imádkozni kéréseinkért, szándékainkért. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is imádkozzunk. És van is velünk egy kedves telefonáló, akit köszönhetünk.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A férjemnek kedden volt a születésnapja, és maguknak is a háború megszínéséért, és a papbácsik és magamnak is, és a minden halottaimé. És János, múlt héten volt, nem volt bűnöm, múlt napon volt a János névnapoznak is felajánlom a testvéremre, és maguknak is imádkozzunk együtt.
0: Jó Isten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. A ma elhangzó imákat, szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásaért az életemből és több fontos szándékért. Istenem, hallgass meg a kérésem, bízva a közös ima erejében. Köszönöm. Ezt a rózsafüzét felajánlom lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért. Rózsafüzért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért. Lajos írja Svájcból. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
2: Nagyon sok szerezetel és tisztelettel köszöntöm a Szatmár Németi stúdió munkaközösségét, és ezt a ma reggeli szentmisét és rózsafüzét fel szeretném ajánlani a családom egészségét, a nővérem és az ő családja egészségét, a Mária Rádió munkaközösségét és fennmaradásáért, a betegekért, a világ békéért, és végül, de nem utolsó sorban fel szeretném ajánlani elhunyt szeretteim lelke üdvéért. Különösen szeretnék megemlékezni Kikszent Simonból, Póra Lászlóról és Nagy Lászlóról, akiknek holnap lenne a nevennapjuk, de sajnos a Kikszent Simoni temetében adta a körök almukat. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik, és egyúttal minden jót és jó egészséget szeretnék kívánni idős Nagy Lászlónak is. Sokszor ünnepeltünk együtt, de sajnos megszokott minden, és ezért emlékezek fájós szíván rájuk, és minden jót kívánok az élő családnak, Szikszentdomokosról voltam. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot, és jó egészséget, és egy szép hétvégét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Jóisten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. A rózsafűzét és a héten elhangzó összes imát és szentmisét felajánlom férjem gyógyulásáért, mert nagyon beteg, az unokám sikeres vizsgájáért, a másik unokám munkahelye elrendeződéséért, a rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, a világ békéjéért. Köszönöm szépen, Ilonka Ilta Szamosújvárról. A mennyem sikeres műtétjéért ajánlom a rózsafűzért. Ezt a rózsafűzét felajánlom férjem megtéréséért. Erőért, egészségért, lelki békéért, békességért, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megnyugvásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra fontos szándékokért, a világ békéért ajánlom fel rózsafűzért, egy édesanya írja. Rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a szűzanya Mária takarja bevédő palástjával és vigyázzon rájuk. Imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm. Rózsafüzét önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért. Csíksomjói segítő Szűz Mária takarjom védő palástjával és a közös halottaimért imádkozom. Adjon ő Isten örök nyugodalmat nekik. Halló Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló. Nem halljuk a kedves telefonálót. Imádkozzunk így a kimondatlan szándékokért is. Ezt a rózsafűzét felajánlom a három fiamért és a családjáért, férjemért és magamért, drága szűzanyám, légy velünk. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, unokám, zarándoklatáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel, köszönöm. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, gyermekeimért, testi-lelki gyógyulásomért, az unokámért, békéért, egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló. Halló, halló. Én a mocorgást hallom, de a kedves telefonáló nem szól bele a telefonba. Imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom lelki békéért és fontos szándékokért. Férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségét, oltalomért, és hogy ne szoruljunk segítségre, ellenségeinktől való oltalomért, menjem lába gyógyulásáért, és a Isten áldásáért imádkozom. Rózsafüzért Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségért, a család életére, halottaim békés nyugalmáért, és egy fontos szándékért imádkozom. Halló, Mária Rádió! Halló?
3: Halló?
0: Hallgatjuk.
3: Halló? Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzét önökkel imádkozva fel szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmet itt a boldogságos szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzany oltalmát, az ő közbenjárását, az ő drága szent fiánál, a gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségét. A mennyi atyát pedig kérem, érintse meg gyógyító kezeivel, hogy meggyógyuljon a gyermekem, hogy újra egészséges legyen. Elmébe, szellemébe, testében, lelkében, a gonosz távozásáért az életéből, a sötét gondolatok előzéséért, és az ő munkahelyáért, az ő munkahelyéért, valamint önökért, Isten fizesse mindenki segítői máját. Jézusom, bízom benned, dicsértessék.
0: Imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg kéréseit. Gyímesből én is felajánlom a heti rózsafűzéreket a szűzanya tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjünk, hogy szent lelkét adjon mindenkinek alázatosságot a szívébe, és köszönöm a szűzanyának, szent fiának a kapott kegyelmeket, mindennapos hallgató írja. Rózsafűzét felajánlom fiam vizsgáiért, ami most zajlik, hogy sikeresen levizsgázzon, jó jegyeket kapjon, és tudását használni tudja, és ezáltal bejuthasson egy jó liceumba. Továbbá férjem, magam és szüleim egészségéért is imádkozom. Rózsafüzét felajánlom ellenségeimért, az irigy és a rossz akaratú emberekért, és fontos szándékokért. Felajánlom a mai rózsafüzét a fiam mai sikeres egyetemi vizsgájáért. A mai rózsafüzét felajánlom a Mária Rádió vezetőségéért, hallgatóiért, családi békéért, gyermekeimért, unokáimért, fiamnak fontos szándékára, testi-lelki gyógyulásért, jó munkahelyért. Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió.
4: Kértessék az Úr Iskán a Szent Nevám.
0: Mindenki.
4: Farkas Gyula vagyok, Gyümesbükből. Azt a rózsafűző semmiség, mai semmiséget felállom. Magyarországon van egy piam, László, ha hónap lesz, nem a nap, jó? És az én egészségem, a feleségem egészségé, van három gyermekem, van Svájcban, azoknak ez egészségé, az unokáimnak, a dédunokáimnak. Dicsértessék az Úr Iskán a Szent Nevám.
0: Mindenki, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg. Ezt a rózsafűzét felajánlom egészségét, békességért, élős elhunyt szeretteimért, lelki testvéremért, falu közösségemért, a betegekért, unokám vizsgájának a sikeréért, minden vizsgázóért, Anna néniért, Veronikáért, férjem gyógyulásáért és a világ békéért. Héten elhangzó imákat és szentmiséket felajánlom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelkük üdvéért nyugodjanak békében. Imád kérünk gyógyulásért. Felajánlom testi-lelki gyógyulásomért. Halló, Mária Rádió.
5: Dicsértették az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
5: Ezt a mai rózsafűzést és a mai szentmisét szeretném felajánlani. Első egy kedves ismerősömért, Soma közön, aki mindig segít rajtam, és néha-néha felhív, ha valami bajom van, segít. A jó Isten adjon neki erőt, egészséget, Soma közön, Mátes Angelát, a jó Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, mivel a napokban volt a 40 éves házassági évfordulójuk, a jó Isten adjon neki egy szerencsét, egészséget, békességet, és minden hozzám tartozó jó szándékú embert, akik néha-néha felhívnak és egy jó szót adnak, és a Mária Rádió minden dolgozójáért, hisz egy mindennapos hallgató vagyok, egy áldott szép napot kívánok önöknek, Csoma közül voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a jó Isten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A héten elhangzó szentmiséget, a rózsafüzéreket szeretném ajánlani a családunk minden egyes tagjai, a gyermekeimé, az unokaimé, főleg a vizsgázó unokaimé, Szandikáé. Továbbá fel szeretném ajánlani a férjem gyógyulásáért, az ima csoportunk minden egyes tagjának a családjai. Fel szeretném ajánlani azokért az emberek és a testvérekért, akiket a nagy melegbe dolgoznak a mezőn, és a háztetőkön, az építkezésben közöttük a fiam is. Hozzám tartó halottaim, a háború megszűnéséi, a műsorvezetői, és a rádió, Mária Rádió fennmaradása. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Márkusz gyógyulásáért, jóorvosi eredményért, a daganatos betegségből és az ő egészségért kérem a rózsafűzért. Köszönöm. Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Jóisten meghallgat minden kérést, akár kimondjuk ezeket, akár nem, csak hozzuk őket szívből eléje, és imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját. A mai délelőtön a Szatmárnémeti Szentlélek templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával tartsanak velünk.
2: Mária. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel lebarulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: lehet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Első szentitok, aki éretünk vére verítékezett, mindent éretünk tettél, Uram Jézus, mégis pasiód az, amellyel leginkább nyilvánvalóan értünk, ami bűneink miatt és ami üdvösségünkért vállaltál. És tudom, hogy gondoltál rám vérrel verítékezésed éjszakáján.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Szent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

0: Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk megostoroztak. Eddig lelkedben gyötrődtél, most még neked esnek, és brutálisan meg is vernek azok, akikért a földre jöttél. Add meg nekem azt a kegyelmet, hogy a kísértések idején hallhassam ezeket az ostorcsapásokat, s legalább lélekben láthassam, értem kifolyó véredet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Amen.
1: Harmadik szent titok, akit érettünk tövisen koronáztak. Nyilvánvalóan nevetségesé akarták tenni a te örök királyságodat. Micsoda kiszerű, undorító színjáték. Könyörülj meg rajtunk, Uram, és mindannyiunkon, amikor eljössz nagy hatalommal ítélni élőket és holtakat.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk töviselkoronáztak.

0: csodáján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szent titok, aki érettünk a keresztet hordozta. Utolsó utad a földön, ezt mi jelöltük ki neked, te pedig nem csak válladra, hanem szívedre veszed a világ összes bűnét, hogy a keresztút zsákutcájának végén szent haláloddal és feltámadásoddal lerombolva a válaszfalakat utat nyis nekünk, fölfelé az atyához.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya,

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.

0: teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: adra. Amen.
1: Ötödik szent titok, akit érettünk keresztre feszítetek. Uram Jézus, emlékezzél meg rólam is, mint ahogy egykor a jobb latorról a te dicsőséges országodban. Köszönöm utolsó szavaidat. Soha nem akarom elfelejteni, hogy haldokolva és imádkoztál értem, hogy Máriát édesanyámá rendelted, engem meg az ő fiává, és hogy mindent beteljesítettél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Az

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Az

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Az

0: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynője,
2: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
2: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörög érettünk.
3: Jézus szíve litániája, Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a Szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, Isten szent temploma!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden erény mélysége!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, lándzsával ádöfött szív!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden vigasztalás kutfeje!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, bűnösök áldozatja!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, benned reménylők üdvössége!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
2: kegyelmezz nekünk.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
3: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: alakíts szívünket a te szíved szerint.
3: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj meg engesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon a szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyház atyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szentmise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus a mi testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közben járunk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban, főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a szent szív képének a tiszteletét. A
Paraile Moniali jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette. És azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, elnézést, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimárképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves már a rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk egy Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni. Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről. És ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Cirill mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya,

dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem. Kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret dicsőség, és azt, mint papi felajánlás mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmélkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Mert picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmélkedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Áldott szép kívánok! Ha már most tényleg olyan szép nyári idők vannak, esik is az eső, süt is a nap, nagyon kövér idő van, mondanák nagyszüleim, és tényleg áldás van. Sokfelé már elkezdtek aratni, de gyümölcsfák is úgy sokfelé roskadoznak. Fel kell támasztani, mert az ágak, ha nem letörnek. Kövér idő van, Isten áldása van rajtunk. És azt gondolom, hogy az lenne jó, hogy mi is egy kicsit legyünk áldottabbak, nyugodtabbak, derűsebbek. Az evangélium ugye arról szól, hogy az okos az sziklára építi a házát, a balga az homokra. És közvetlen előtte beszél Jézus arról, hogy nem elég őt szeretni, nem elég, hogy egymást szeretjük, nem elég, hogy szeretjük a kertünket, hanem vannak bizonyos parancsok, amiket be kell tartani. Tehát, hogyha valaki csak szereti a virágait, de nem olvas se, hogy melyik virág mit igényel, és annak a igényeit nem teljesíti, akkor nem lesz szép virágos kertje. Tehát önmagába véve a szeretet az nagyon fontos. De ugyanígy, hogyha akarsz főzni egy finom ebédet, nem elég, hogy nagyon szereted a kedves férjedet, hanem azért vedd a receptes könyved a kezedbe, és olvasd el, és az alapján készítsd el azt a finom pörköltet, vagy bármit, amit a gyerekednek, vagy a férjednek, vagy családodnak adni akarsz. És azt gondolom, a 21. század egyik legnagyobb eretnegsége az, hogy hát leválasztottuk az igazságról a szeretetet. Pedig a szeretetet azt mindig igazságba kell öltöztetni, és az igazságot mindig szeretetben. Mert hogyha csak az igazságot nézzük, és a jogainkat, és a kötelességeinket csak, akkor abból rengeteg veszekedés, szivakodás lesz. Hát ez a diktatúra. De hogyha csak azt mondjuk, hogy hát a szeretet számít, és a többi nem számít, akkor abból lesz egy ilyen liberális valami katyvasz, ami megint megfojtsa az embereket. És valahol a kettő között kellene megtalálni ezt a krisztusi útat, amelyik keskeny is, meredek is, de melyik az örök életre vezet. Igen. Tehát nem elég szeressed a feleségedet, a férjedet, hűséges is kell lenni hozzá, és hát a Isten törvényei szerint kell, hogy őt szeressed. És azt látjuk, hogy a legtöbb szülő, a mai szülő szereti a gyerekét, és elkényeztet is, csinál belőle egy majmot. Nemrég láttam egy ilyen 4-5 éves fiúcskát, nagymamájával az üzletben volt, és hát ugye valamit nem voltam, csak arra lettem figyelmes, hogy nagy kiabálás van. A gyerek nagymamát jól lábszáron rúgta, mert nem kapta meg azt, amit hát ő szeretett volna megkapni. Nagyon kínos volt a jelenet, hogy nagymama el se tudta, hogy menjen ki a gyerekével, az unokával, az üzletből, aki hisztizett, verte, főtöz magát, meg minden. Igen, biztos, hogy szeretik ezt az unokát, de ennek az unokának el kell magyarázni néhány dolgot, alapvető dolgot, hogy kell viselkedni, mert sajnos az ilyen gyerek megnő, és hát nem vagyok biztos, hogy a társadalomnak, meg a szülőnek az örömére válik. Vannak szabályok, törvények, amiket mi is meg kell tartsuk. Nekem annyira fáj például, ugye, hogy az Úr napját szenteld meg. És akkor megyek sokszor sokfelé, és azt látom, hogy akkor Rómában voltunk, és annyira megbotránkoztam, hogy Santa Maria Maggiore, tehát a világ első, Európa első Mária temploma. Abból nőtt ki az összes Mária kegyhe, Csíksomlyon, minden. Csíksomlyon első szombaton érdemes lenne oda eljönni, hogy megnézzék, hogy hány ember összegyűl, egy kis somlyai búcsú van ott. Tele van a templom környéke, minden. És délután 3 órakor már kezdődik a rózsafűzér, meg mindenféle imádság, és este 8-ig körmenet van, szentmise van, minden. És hát ugye úgy van, hogy mindig Székelyföld valamelyik faluja, amelyik egy évvel előtte már jelenkezik, és akkor onnan jönnek a legények, leányok, viszik a szüzanyát a körmenet alatt, meg hát legtöbbször jön a kántoruk is, meg a plévánosuk is, ő misézik, meg mindent. Egy gyönyörű, szép ünnepség van. És akkor Rómában első szombat volt, május első szombatja, ugye május a Mária hónapja, és akkor bementünk ebbe egy gyönyörű, szép ősiet, Nagy Konstantin alatt épült bazilikába, és mind vártam mindjárt 6 óra, mi lesz, és valóban kijött egy papbácsi egyedül, és hát volt egy kántor, amelyik valahol énekelt, és voltunk majd 40-50-en, akik ott ültünk, elkerítve, körülöttünk a turisták, kattogtatták a fényképezőgépüket, és mi körülbelül ennyien voltunk, dicsőséget is szépen elmondtuk, meg szövegbe, nem tudom hányan lehettek helybeliek, gondolom legtöbb olyan volt, mint én, ilyen jövőmenő turista, zarándok. Igen, testvéreim, tehát, hogy az Úr napját szenteld meg, ez parancs, ez nem egy jó tanács, ugyanúgy, mint az, hogy ne kárinkodj, ne beszélj csúfon. Vagy az, hogy tiszteld apádot és anyádat. És a tisztelet azt is jelenti, hogy hát, hogy mondjam, nem lesz fontosabb bármi, mint a te drága szüleid. Gondoljuk csak el, hogy József mondhatta volna, amikor Heródes ugye elgurult a pirulája, és az Úr mondja, hogy fogd az asszont és gyermeket, és menekülj Egyiptomba, hogy hát de menjél, atyám, hát nekem annyi dolgom van, már kinek van erre ideje, mostan Egyiptomba társas utazásra menni, nem tudom miféle, hát majd van neked angyalod is, olyan szépeket olvastam az isteni gondviselésről, hát old meg te. Nem ezt mondta. Ott hagyja a megrendelést, a műhelyt, a mindent, és az élet mellett dönt, kis Jézus mellett dönt, a család mellett dönt, és mindent hátrahagyva menekül ő is, hogy gondját viselje a szent családnak. Hát ezért is van az, hogy Szent József szobra ott van minden templomban, mert ő a, hát a egyházunk védőszentje. Igen, ezek az útak, amiket mi is, hogy járnunk kellene, szeretetbe és békébe. Milyen jó lenne, hogyha ezt megtanulnánk a mi Urunk Jézus Krisztustól, Szent Józseftől, gondviselő Istentől. A Jézusnak mennyek országát, ugye olyan szépen írja, hogy Isten a maga méltóságát nem tekintette olyan féltett zsákmánynak, amihez ragaszkodjon, lemondott, kiüresítette önmagát, kenózis, lemondott mindenről, és eljött közénk emberélet karácsony éjszakáján, és nem napi 8 órára, és aztán rohant haza, hogy mennyi dolga van neki a mennyek országában, hanem emberélet, valóságosan. Ugye szoktam mondogatni a gyerekeknek, ugye Somjón a Mária kertben van egy 15 udvar, és az egyik udvar a játék udvara. Ugye a nagy Isten, mikor emberé lett és közénk jött, mi volt az első dolga, az első munkája ezen a földön? Hát nem az, hogy írt mindenféle pályázatot a mennyei atyának, a világ megváltásának, a infrastrukturális fejlesztése érdekében, de nem is prédikálni kezdett, vagy csodát tenni, kenyeret szaporítani, pedig akkor is mennyi szegénység, mennyi nehézség volt. De azt írja a Szentírás, hogy a bizony Jézus elment játszani, bujocskázni, kergetőzni Názáret poros utcáin a gyerekekkel. Igen, testvéreim, tanuljuk meg ezt. Adja az Isten, hogy tényleg mi magunk is, hát ilyen játszó, jókedvű, vidám, keresztények legyünk. És ebben a jókedvű játékos életben belefér egy zarándoklat. És a Erdélyi Mária Rádió hallgatóinak szeretettel elmondom, hogy a felkértek engem Miskolci Versbarát kör tagjai, hogy hát egy ilyen erdélyi körútat szervezzek gyermekvédelmi otthonok körül, de hát például tegnap elmentünk a házsongárdi temetőbe, Vasalbertnek, meg hát a többi erdélyi nagy írónak a sírjához, Kóskárolyhoz, és ottan tényleg ők nagyon szépen verset mondtak, megemlékeztünk. Van egy fiatal ember, aki igen, bárki felhívhatja, és ő szívesen, hát egy kis ellenérték fejébe, nagyon ügyesen, szakszerűen bemutatja a házsongárdi temetőt, és az alakja a színész sírokra kíváncsi, vagy a tudós sírokra, vagy az író sírokra, vagy a papi sírokra, hát azokat is szépen meg tudja mutatni. Igen. És mostan a 100 évvel ezelőtt, 1926-ban jött létre Marosvécsén az erdélyi Helikon. Hát ugye 55 író összeállt, és persze voltak köztük barátok is, gazdagok is, szegények is, de voltak olyanok is, akik a magánéletben soha nem ültek le egy asztalhoz, mert hádász ellenségek voltak, vagy egyik konzervatív értékeket képviselt, a másik egészen szélsőséges, liberális értékeket képviselt, de ennek ellenére az erdélyi Helikon egy olyan értéket adott az erdélyi magyarságnak, akkora kincset jelent, amit nem lehet, hogy mondjam, értékelni, tehát felbecsülhetetlen érték. Az, hogy megvagyunk, hogy megmaradtunk, hogy magyarul beszélünk itt a Kárpát-medencében még, hát ez biztos, hogy főpapjaink mellett, Márton Áron mellett, az erdélyi Helikonnak is köszönhető. És akkor ugye lehet látogatni ezt a marosvécsi kastélyt, és miért nem mehetnénk el? Úgyhogy a nyugdíjas kluboknak én azt is szeretettel ajánlom, hogy igen, fedezzük fel gyökereinket, kincseinket, értékeinket, és persze, hát Kolozsvárra az ember elmegy a házsongárdi temetőbe, akkor nagyon nyugodtan elmehet ugye a piarista templomba, ahol Márton Áron, mint ifjúsági lelkész, mondta azokat a lánglelkű beszédeiket, aztán amiért ugye gondolom ez is benne volt, hogy őt Erdély püspökének kinevezték, és ott van a Szent Mihály templom, ahol ugye hát az ő szé temploma volt, hisz püspök úrnak Gyulafehérváron volt a székesegyháza, de Kolozsváron is nagyon gyakran, nagyon-nagyon nagy hatású beszédeket mondott. De adja az Isten, hogy tényleg fedezzük fel Erdélyt, nyár van, szép idő van. A Szent Ferenc alapítvány házait is szeretettel ajánlom. Ugye én ezt sokszor elmondtam, hogy most szinte mindegyik házban vannak vendégszobák. Az éjjel Torockón aludtunk, és hát igazából én is úgy láttam, hogy minden kedves zarándok testvérünk meg volt elégedve a vendégfogadással, a gyerekek aranyosak voltak, kedvesek, de hát az ebédet azt meg Nagyváradon ettük, és most a vacsorát ma, hát gondolom fent Borszékon, a borszéki Flüy Szent Miklós gyermekvédelmi otthon, hát ebédlőjében fogjuk elfogyasztani. Igen, a gyerekeinket fontos, hogy integráljuk a társadalomba, ezért soha nem is zártuk el a nagyvilágtól, és mindig örvendünk, hogyha hát a nagymamák, nagynénik, hát idősek, fiatalok meglátogatják a mi gyerekeinket, hogy hát, írt hozzanak a nagyvilágról, meghallgassák az ő kisebb, nagyobb gondjaikat, örömeiket, és én azt gondolom, hogy erről szól a nyár. Adja az Isten, hogy tényleg ne gubózzuk be a szobánkba. Ugye minden városban most kezdett kialakulni ilyen nyugdíjas klubok. Hál' Istennek többen is részt vettem, ugye korom alapján most már hát nem ifjúsági rendezvényekre hívnak, közben oda is, hanem inkább idősekhez. Múltkor is meghívtak Udvarhelyre, vagy Csíkszentgyőrre, és délelőtt kedden 10 órára hívtak. Én magamban gondoltam, hogy hétköznap ki fog nekem oda eljönni, hogy meghallgasson engemet. Aztán amikor kiértem, hát egy egész kultúrház volt tele idős férfiakkal, nőkkel, nyugdíjasokkal. Nagyon-nagyon aranyos volt, nagyon nagy élmény volt nekem is, hogy igen, együtt, közösen imádkoztunk. Ők énekeltek, meg táncoltak, és előadást is tartottak. Együtt ebédeltünk, igazán remek napot szerveztünk be. És hát ugye ezeket a nyugdíjas klubokat én nagyon szeretettel hívom Tustádra. Tustádon van egy otthonunk, ahol valamikor 150 gyerek volt, de ott is most csak 12 gyerek lehet, és igazából átalakítottuk az egyik szárnyat teljesen, szépen felszereltük ilyen kétágyas szobákkal, mindennel, hogy akár egy nyugdíjas klub is oda jöhet, és ugye azért is lenne jó Tustádon, mert ott gyógykezelést is lehet kapni. Tehát egy idős ember, hogy egy nyugdíjas elmegy a betegbiztosítóhoz, és kicsit elpanaszolja, hogy a fája, a dereka, meg a lába, meg nem tudom, felírnak neki egy háromnapos gyógykezelést, amit Tustádon lehet, hát ugye érvényesíteni, és nagyon jó eredményeket érnek el, és hogyha az ember megfejeli még egy három nappal, hét alatt, én sok embert láttam, hogy járókerettel jött, és hát saját lábán ment haza. Igen, adná az Isten tényleg, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ne fogadjuk el, hogy hát ilyen az idő, meg ilyen az élet, meg hogy az ember megöregszik, és akkor meg kell halni. Nem, hogyha megteszünk mindent egészségünkért, testi-lelki egészségünkért, hát gondoljuk el, hogy Jézus Krisztus hány embert meggyógyított. Olyanon is tudott segíteni, aki 37 éve bénán feküdt. És ugye azt mondja, meg akarsz gyógyulni? Én azt hiszem, nekünk is ugyanezt ez kérdést felszegezi a mi úrunk Jézus Krisztus. És hát ugye, hogy most a gyógyfürdő, az imádság, mi gyógyít meg bennünket? Hát az legyen Isten titka. A lényeg az, hogy erőbe, egészségbe, békességbe, szeretteink körében Isten tudjuk dicsőíteni. Nyár erről szól. Adná az Isten tényleg, hogy felkeressük egymást. Én a gyerekekről szoktam mondogatni, de én azt gondolom, hogy a nyugdíjasokra is érvényes, hogy az ember olyan, mint a rántás. Ha nem kevered, odaég. Ezt mozgásba kell tartani. A gyerekeinket direkt fölvittem a retyezádba. És hát ugye nagyon szép, van egy Lázár nevű vízesés. Több mint 100 méterről zubog, ottan a sziklákon folyik alá a patak. És hát ugye a földre, akkor leesik ott egy ilyen jó nagy gübét vájt magának, hát ilyenkor nyáron, hát lehet fürödni általában, hát fogadásból szoktunk fürödni, hogy ugye nem mersz belemenni, én nem merjek. És akkor az ember süt bele, és süt ki gyorsan, mert nagyon hideg. De merítettem vizet, és mondtam a gyerekeknek, kóstolják meg. És tényleg nagyon-nagyon finom az a oxigéndús, tényleg víz. És elmondtam a gyerekeknek, látjátok, itt ez a rohanó pataknak milyen jó íze van. De vidd haza ezt a vizet, és ragd le a legdrágább kristály pohárba. Nézd meg, egy hét alatt megposhat. Miért? Mert a víznek az életet az ad, ha mozgásban van. Ha pocsolya lesz belőle, mocsár lesz belőle, az nem, hogy ihatatlaná válik, de hát bűzös folyadék lesz belőle. És gondolj arra, hogy a te testednek 70-75%-a, 80% víz. Igen. Vajon jó az, hogyha a testedben ez a víz toshat? Ülsz egyik helyről a másikra, nézed a televízióba egymás után hát a sorozatokat. Én azt gondolom, hogy meg kell mozdulni, és zarándok útakra kell menni, és meg kell látogassuk egymást, és el kell beszélgessünk. Mentálisan is fontos az, hogy a kihívásokkal találkozzunk. És ne a félelem, ne a kis hitűség, ne a reménytelenség töltse be az életünket, hanem a bízalom, a remény. Merjük egymást meglátogatni, merjük egymás kezét megfogni, merjük egymás gondjait, bajait meghallgatni, elbeszélgetni. Ugye Boldogságos Szűzanyát mi mindannyian nagyon tiszteljük. Mi volt az első műve neki? Hát az, hogy félrerakott mindent, pedig hát ő is gyereket várt, és mondhatta volna Gábor arkangyalnak azt is, hogy jaj, angyal, hát csokoltatom Erzsébetet, tudod, nekem is éppen imént mondtad, hogy gyerekem lesz, hát nincs pelenka, kelengye, semmi, Hát én azt meg kell beszéljem most a Józseffel, meg édesanyámnak, ezt hogy fogom elmagyarázni? Halvány gőzöm sincsen. Szóval nekem nincs most nekem időm arra, hogy te ucukáljak, amúgy is 150 kilométer Erzsébet, tuszíltatom, na, kedves anyja, menjél. Nem ezt mondta, hanem útra kelt, elment a hegyek közé. Hát valószínűleg egyedül. Képzeljük el, hogy akkoriban ez a 156 kilométer azért, hát ma is eléggé macerás lenne gyalog, vagy akár csacsi hátán, teve hátán, gondoljuk el, hogy imbolyog az meg minden, nem tudjuk, hogy, de biztos 3-4-5 nap alatt valahogy a szizanya odaér, és akkor megérkezik, akkor magnifikátot énekel. Nem nyafog, hanem mosogat, főz, ölegeti a kis keresztelő Szent János pizsamáját, pelenkáját, és hát közben énekli a gyönyörű hála énekét. Testvéreim, ha máriás lelkületűek vagyunk, akkor a mai 21. század erzsébeteit fel kell keressük. Tehát nem azt mondom, hogy minden nap, de az, hogy legyen mindannyiunknak jó pár ilyen erzsébete, akit szeretettel, bizalommal felkeressünk, az nagyon fontos. Ugye térjünk vissza a bevezető gondolathoz, aki szeret engem, és megtartsa a tanításomat, azt atyám is szereti, hozzamegyünk, és benne fogunk lakni. Szó szerint idéztem Jézus Krisztus, hát ott utolsó vacsorán elhangzott egyik gondolatát. Aki megtartsa, aki szeret engem, és megtartsa a tanításomat, a parancsukat. Igen, madaraknak két szárnya van, a kereszténynek is, ahhoz, hogy égbe emelkedjen, ez a két szárnya van, a szeretet és a parancsok. Parancsokat is szeretnem kell. Tehát ugye hiába szereted a feleségedet, és ha össze-vissza megcsalod, meg mindenféle utasságot mondasz a háta mögött, az a házasság nem lesz örök, nem lesz hosszú távú. Tehát viheted neki a virágokat, meg hízeleghetsz neki. Tehát igen, együtt kell sziklára építsük a házunkat, hogy a legelső vihar, forgószél, eső ne tudja azt összedönteni. Adná az Isten tényleg, hogy bölcsen, szeretettel, Mária útján mi is elinduljunk egymás felé, merjük egymás kezét megfogni, és merjünk reálisan, ne csak szép szóval, hímes beszéddel, hanem akár kis kiadós takarítással, jó szóval segíteni a másikon. Szent Ferenc Alapítvány összes otthona nyitva áll a nagymamák, a nagynénik, a nagybácsik előtt. Adja az Isten, hogy meglátogassatok. Szükségünk van a ti jelenlétetekre, gyerekeinek szüksége van, nem csak az adományokra, hanem a jó szóra, a szeretetre, az, hogy együtt imádkozzunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Boldogságos szűzanya ott van az életünkben. Akkora ajándék tudni, hogy ott van az ő kézvezetése, akkor is, amikor azt érezzük, hogy az életünk krízisben van, nehézségekbe ütközik, amikor azt tapasztaljuk meg, hogy valami nem úgy működik az életünkben, ahogyan szeretnénk, vagy ahogyan elgondoltuk, de ott van a boldogságos szűzanya, ami égi édesanyánk minden egyes élethelyzetben. Pilinszky Jánosnak egy írásával szeretném kezdeni a mai emlékedésünket. Pilinszky János Imádságért című írásával. Add Istenem, hogy a világ kisimuljon, és elcsendesedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, és egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most, egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök létre megígértél, s aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele is terítéke. Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden cívódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf állarcát, és színét vesztve elpárolog. Nevezd meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk, tele álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, álhatatosabbnak és áldozat készebbnek kívánunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van itt a földön. Kivétel alig. Mint vándornak megérkeznie a tengerpartra, szívem és értelmem elhallgat, már a távoli közelségettől is, meghalva a végtelen intelligencia hullámverését. Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallhassalak téged. Fáradt vagyok, Istenem. Kifárasztottak kéréseim, és megtéptek a világ kérései. Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas, türelmes, nem kér és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak színen lenni. A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a zűrzavar kézikönyve. Ha lehet, ragaszd össze lapjait. Megértek a csirizre. Kedves testvéreim, olyan sokat mondóak Pilinszky Jánosnak ezek a mondatai. A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a zűrzavar kézikönyve. Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak a kéréseim. És még több gondolatot is kiemelhetnék Pilinszky imádságából. Igen, az űrzavarnak a könyvét olvassuk nagyon sokszor. Sok mindenben ezt éljük meg, ezt tapasztaljuk meg. Hogy igen, nehéz. Annyi nehézség van az embereknek az életében, a mindennapjaiban. Amikor a hit elfárad, akkor a barátok felemelik. Vannak pillanatok az életben, amikor még a legerősebb hívők is elfáradnak. Amikor a harc súlya túl nehézé válik, és a kezeink lassan lehanyatlanak. Ha csak megnézzük a Szentírást, megnézzük az Ószövetséget, ott van Mózes, átélte ezt,
Refidimnél, amíg felemelte a kezeit, addig Izrael győzött, de amikor leengedte, Amálek kezdett felülkerekedni, és ekkor lépett közbe Áron is Húr, nem azért, hogy átvegyék a helyét, hanem hogy megtartsák a kezeit. És Mózes kezei azonban elnehezettek. Azért vettek egy követ, alája tették, és ő arra ült. Áron pedig és Húr tartották az ő kezeit, és az ő kezei álhatatosak maradtak naplementéig. Ez a kép a Szentírásban egy erőteljes képe a szellemi összefogásnak. Annak, hogy mit jelent egymás mellett állni a hitben. Amikor a barátod imádságban elfárad, légy az, aki felemeli a kezeit. Amikor valakinek a lelke megfárad, légy az ő Áronja és Húrja. A győzelem nem mindig az erőn múlik, hanem a hűséges, összekapcsolódó kezeken. Az igazság az, hogy mindannyiunknak szüksége van emberekre, akik nem engedik, hogy leessenek a kezeink. Valakire, aki imádkozik, amikor mi már nem tudunk. Valakire, aki bátorít, amikor a remény halványul. Valakire, aki emlékeztet arra, hogy Isten még mindig értünk harcol. Együtt felemelkedünk, együtt győzünk, együtt diadalmaskodunk. És amikor ezzel a témával foglalkozom, akkor a boldogságos szűzanyának a sietsége jut eszembe, hogy siet Erzsébethez. Vagy a kánai mennyegzőn, amikor látja, hogy fogytán a bor, az a sietsége, az a forgolódása, az édesanyai szeretete, hogy ott van, akár Jézus mellett, akár a tanítványok mellett, akár az egyszerű emberek között, és nem csak közöttük. A boldogságos szűzanya ott van a mi életünkben is. Felénk is siet. És amikor megtapasztaljuk a szűzanyának ezt a szeretetét, ahogyan közben jár értünk, akkor igen, elmondhatjuk, hogy hát vannak reggelek, amikor könnyű felkelni, és igen, vannak olyanok is, amikor már ébredéskor ott vannak a mai nap terhei, nehézségei. Ilyenkor könnyen azt gondoljuk, hogy semmi sem változik, mégis hogyan van, miért, mitől lenne ma jobb, pedig tudd, hogy minden új reggel egy új lehetőség. Hogy tegyünk egy újabb lépést, hogy próbáljuk meg újra. Lehet, hogy ma nem oldódik meg minden problémád, és lehet, hogy még mindig ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenézned, de ne feledd, ma Isten veled tart. Ha engeded, és ő ismeri a terheidet, látja a küzdelmeidet, és nem hagy magadra. Ne engedd, hogy a tegnap elvegye a mai nap reményét. Amit tegnap nem sikerült megtenni, azt ma újra meg lehet próbálni. Amit tegnap elrontottál, azt megkezdheted helyrehozni, és amitől ma félsz, azt rábízhatod az élet urára, aki mindig gondoskodik. Hidd el, ma is van, amiért újra kezdeni, mert amíg Isten új napot ajándékoz nekünk, addig mindig van új kezdet, el nem múló kegyelem és minket átölelő szeretet. Uram, adj nekem szívet az elveszettek iránt. Könyörületet azok iránt, akik nem ismernek téged. Sürgető érzést az örökkévalóság iránt, és őszinte törődést azok iránt, akik távol vannak tőled. Annyira a saját életemre, a saját körömre és a saját kényelmemre összpontosítok, hogy elfelejtem, körülöttem is vannak emberek, akik nem ismerik azt a reménységet, amelyet benned találtam meg. Taníts meg úgy látni az embereket, ahogyan te látod őket. Mint pásztor nélküli juhokat, mint elveszetteket, akik mentésre szorulnak, mint értékes lelkeket, akikért eljöttél, hogy megmentsd őket.
Az elveszettek iránti szív azt jelenti, hogy nem vagyok közömbös az örökké valóságuk iránt. Nem érem be a saját üdvösségemmel, miközben mások sötétségben maradnak, hanem teher van rajtam azokért, akik nem ismernek téged. Segíts túllépni az ítélkezésen és eljutni a könyörületig. Szeretettel vezetni az embereket az országodba, ahelyett, hogy kívülről ítélném el őket, és emlékezni arra, hogy egykor én is elveszett voltam. Emlékeztes arra, hogy nem akarod, hogy bárki is elvesszen, hogy minden egyes ember számít neked, hogy az elveszettek nem statisztikai adatok, hanem egyének, akiket mélyen szeretsz. Adj bátorságot a hitem megosztásához, bölcsességet ahhoz, hogy tudjam, mikor kell szólnom, hogyan olyan szeretetet, amely kíváncsivá teszi az embereket arra, ami van, és olyan életet, amely másokat hozzád irányít. Engedd, hogy az elveszettek iránti szívvel éljek, törődve az örökké valósággal, imádkozva a lehetőségekért. Készen arra, hogy megosztam azt a reménységet, amely megváltoztatta az életemet azokkal, akiknek szükségük van rá. És a boldogságos szűzanya lelkülete ilyen. Ilyen másokhoz lehajoló, másokhoz elmenő. Folyton azt gondolod, hogy a kudarcot kizárt téged? Vannak kudarcok az ember életében. Azaz egy pillanat, azaz egy döntés, az az időszak, amiről nem beszélsz. Újra és újra lejátszod a fejedben, mindegy bizonyítékot a tárgyaló teremben, és az ítélet mindig ugyanaz, hogy nem vagyok méltó. De van valami, amit a legtöbben nem értenek meg. A férfi, akit az írás a hit atyának nevez, az életének egy részét olyan pillanatokra építette, amelyek kudarcnak tűntek, nem gyengeségnek, kudarcnak. Ábrahám nem spirituális óriásként kezdte. Úgy kezdte, mint egy ember, aki hallotta Istent, és aztán küzdött azzal, hogy bízzon abban, amit hallott. Isten egy lehetetlennek tűnő ígéretet adott neki. Egy fiút, egy örökséget, nemzeteket az ő vérvonalából. Ez nem homályos inspiráció volt, ez konkrét volt, ez isteni volt, és telt az idő, és semmi nem történt. A csend különös módon felfedi azt, ami valójában benned van. Így Ábrahám azt tette, amit ma is sokan tesznek, megpróbált segíteni Istennek beteljesíteni az ígéretét. Emlékszel a történetre? Hágáron keresztül, nem Sárán. Emberi gondolkodás által, nem isteni időzítés szerint, türelmetlenségből és nem hitből, és abban a pillanatban kilépett Isten tervéből. Isten látta, ő is tudta, ez nem hit volt, ez irányítás volt, ami engedelmességnek volt álcázva, és mégis itt fordul meg minden. Amikor Szent Pál írja a római levélben, Ábrahám kételkedett, s ezért kizárták, kizáratott. Nem ezt mondja, hogy Ábrahám kételkedett, s ezért kizárt, hanem azt mondja, hogy nem ingadozott hitetlenségben Isten ígéretét illetően, hanem megerősödött a hitben, és dicsőséget adott Istennek. Nem tagadja a kudarcát, de nem is határozza meg őt. Ennek egy kicsit meg kellene zavarjon, mert azt jelenti, hogy Isten másképp meséli a történetet, mint te. Te a hibádra vagy rögzülve, és Isten arra figyel, ami utána jön. Van itt egy feszültség, amiben a legtöbb ember nem marad elég sokáig. Hogyan lehet egy embert, aki kételkedett, úgy leírni, mint aki nem ingadozott?
Mert Isten nem csak a gyengeséget pillanatai alapján méri az életedet, hanem a hited iránya alapján. Ábrahámnak a kudarca nem lett az identitása. A válasza lett az, amikor Isten újra szólt Ábrahámnak, és újra hitt. Amikor az ígéret még mindig lehetetlennek tűnt, nem lépett ki a történetből, hanem visszahajolt bele, és pontosan ezt kerülte el. Azt hiszed, a kudarcod a vége? Pedig valójában ez az a hely, ahol az igazi hitednek el kellene kezdődnie. És ezért ad a Jóisten kudarcot, nehézségeket, megpróbáltatásokat, hogy az igazi hited kezdődjön el. És a Szentírás nem rejti el Ábrahám hibáit, sőt, a gyengesége és Isten hűsége közötti feszültség a lényeg, mert az evangélium soha nem arról szól, hogy tökéletes emberek lenyűgözik a Jóistent, hanem arról szól az evangélium, hogy megtört emberek mégis bíznak benne. És nézd meg a mintát. A Teremtés könyvében látod a hibát, a római levélben látod az értelmét. Ezt teszi Isten, átírja a történetet, nem úgy, hogy úgy tesz, mintha a bűn meg sem történt volna, hanem úgy, hogy kegyelemmel túlárasztja. És itt válik kényelmetlenné, mert ha Ábrahám kudarca nem zárta ki őt, akkor mi a te kifogásod? Azt mondod, túl messzire mentem? Ő egy gyermeket nemzett az ígéreten kívül? Azt mondod, jobban tudtam volna? Ő is. Azt mondod, elrontottam? Ő is. De ő nem maradt ott, ez a különbség. Van egy pont, ahol a történet véget érhetett volna bánatban, de ehelyett átfordult a megadásban. És pontosan ebben a pillanatban állsz most, és érzed, az a csendes meggyőződés, ami nyomást gyakorol rád, az a felismerés, hogy Isten nem ment el, te távolodtál el, és mégis ő hív. Nem azért, mert kiérdemelted, hanem mert Jézus megfizette az árát. Itt válik személyessé az evangélium. A kudarcod valós, a bűnöd nem kicsi, de Krisztus áldozata mindkettőnél nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a történeted nem abban ír véget, amit tettél, hanem abban, amit ő elvégzett. De csak akkor, ha visszafordulsz. Csak akkor, ha abba hagyod a kudarc védelmezését, és elkezded átadni azt.

Minden megváltozik. Jelöld meg, ha elég bátor vagy. Mert valaki, akit szeretsz, azt hiszi, hogy kizáratott, pedig nem az. Kövess, ha készen állsz az igazságra, ami nem a kifogásaidat simogatja, hanem valóban megváltoztatja az életedet. Ha pedig mélyebbre akarsz menni, valódi mélységbe, valódi korrekcióba, valódi növekedésbe Krisztusban, lép be az abba, amit Isten épít. Mert a felszínes hit nem visz oda, ahová Isten hív. De az átadott hit, igen. Ábrahám is elbukott, de nem maradt ott, és nekem és neked sem kell. Mert a felszínes hit nem visz oda, ahová Isten hív, de az átadott hit, igen. És ebben példa a szűzanya, hogy ne felszínes hitben, hanem átadott hitben éljem az életemet. Vannak pillanatok az életben, amikor minden, ami előtted áll, nagyobbnak tűnik nálad. Nagyobbnak az erődnél, nagyobbnak a bátorságodnál, nagyobbnak a hitednél. Az óriások nem csak a csatatéren állnak, ott vannak a félelmeinkben, a kétségeinkben, a küzdelmeinkben és a várakozásainkban is. De mi van akkor, ha a harc sosem az óriás méretéről szól, hanem a szíved állapotáról? Isten arra vár, hogy több legyen benned. Arra vár, hogy bíz benne azzal, ami már most is van. Uram, taníts meg bízni benned azon túl, amit látok. Adj nekem bátor hitet, biztos kezeket és olyan szívet, amely nem hátrál meg. Tudom, hogy veled nincs nálad nagyobb. A boldogságos szűzanya, a mi égi édesanyánk ott van az életünkben. Köszönjük neki azt az erőt, azt a hitet, azt az átadott hitet, amivel minden gyermekét belehelyezi és megsegíti. Adja, Jóisten, bármit is élünk meg, ne felszínes hitünk legyen, hanem átadott hitünk. És akkor megtapasztaljuk, hogy minden élethelyzetünkben ott van a Jóisten. Szeret, hordoz, felemel, segít, és még sorolhatnánk. Én köszönöm, hogy velem tartottak a mai elmélkedésben is. A Jóistennek az áldását kérem minden Mágyar Rádió hallgatóra. Hajlák Attila Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig a jelenések könyvéről szóló előadás sorozat következő előadását hallják. Jelenések könyve, ahogyan újra meg újra találkozunk vele, egy igen nehezen értelmezhető, mégis tele olyan ígéretekkel, olyan kifejezésekkel, útmutatásokkal, ami valóban mutatja, hogy egy értékes, különleges könyv, amelyet mindenképpen meg kell ismernie a keresztény embernek. A jelenések könyve, ami ugyanakkor arra szorul, hogy türelmesen, odafigyeléssel dekódoljuk mindazt a nyelvezetet, amivel Szent János apostol látnok elénk tárja az ő mondani valóját. Mindeddig a jelenések könyvének a bevezető részével foglalkoztunk. Foglalkoztunk a felvezetéssel, amelyben azt próbáltuk megközelíteni, hogy mi a jelenések könyvének az alap gondolata. Nem egyszerűen egy végidő leírását nyújtani, hanem azt mutatni meg, hogy milyen módon emel már most bennünket az Úristen a beteljesedés felé. Azután beszéltünk Jézus, a föltámadt Krisztus megjelenéséről a látoknak, ami igazából a küldetés elnyerése, hogy megírja ezt a művet, de azt is láttuk, hogy olyan részletességgel írja le a föltámadt Krisztust, hogy igazából azt szeretné elmondani, hogy ez a Krisztus, akivel ő találkozik, ez az, aki meghatározza az egész emberi történelmet, és aki válasz, aki a kulcs minden egyes kérdésre. Az előző előadásban azután a 7 levélről beszéltünk, amelyet a föltámadt Krisztus elsőként a 7 egyháznak, tehát annak a 7 közösségnek, akihez eredetileg íródik ez a mű, amit küld, ír nekik, ami igazából arra szolgált, hogy ezt a 7 közösséget, de az a mindenkori olvasót is megtisztítsa és képessé tegye arra, hogy valóban belépjen a kinyilatkoztatás helyére. Hogy valóban képes legyen befogadni a kinyilatkoztatást. Egy hasonlatként arra utaltunk, hogy ugyanaz a szerepe ennek a 7 levélnek, mint a Szentmisében a kezdő lelkiismeret vizsgálatnak. Isten szín elé állít, aki megítél bennünket, de azért ítél meg, hogy képesek legyünk a vele való találkozásra. És most jutottunk el, ezután az előkészület után, a bevezetés és a megtisztító felkészítés után, amikor a jelenések könyvének írója elénk tárja az apokaliptikus esemény sorozat kezdő epizódját. Ez a kezdő epizód, ahonnan minden kiindul, ez nem más, mint Isten trónterme. Így szoktuk elnevezni a jelenések könyvének a 4. és 5. fejezetét, hogy trónterem vízió. Azért, mert Isten tróntermébe vezet el bennünket a szerző, nem csak, hogy leírja azt a valóságot, ami ott történik, hanem ugyanakkor leírja azt is, hogy hogyan kezdődik el, mi a meghatározó lökés az apokaliptikus esemény sorozatról. Ez a leírás alapvetően ószövetségi szentírási helyek kombinációjából áll össze. Legelsősorban Ezekiel látomása, az Ezekiel 1-es fejezetből, részben Izajás könyve, Izajás 6, illetve utalás Zakariás könyvére, de nem egyszerűen csak idézi ezeket a helyeket, hanem úgy összekombinálja egy olyan egészen sajátságos, dicsvítő légkörré, amivel valahol azt is meg akarja mutatni, hogy mi az, ami mozgatja a világtörténelmet, és valahol mi lesz a végső pontja ennek az Istenből kiinduló tervnek, amit a Jóisten az ő tróntermében határoz meg. Négyes fejezet tehát, amivel most kezdünk foglalkozni, így kezdődik. Miután megvolt a föltámadt Krisztussal való találkozása a látnoknak, miután megfogalmazta a hét levelet, azt mondja, ezek után látomásom volt, és íme egy nyitott kapu volt az égben. És az előző hang, amelyet mint harsonát hallottam velem beszélni, így szólt, jöjj fel ide, megmutatom neked mindazt, aminek ezek után kell történnie. Egy nyitott ajtót lát az égben. Vagyis az a lehetőség, hogy ég és föld között, ami önmagában elérhetetlen távolság, van egy ajtó, hogy be lehet lépni az égi valóságba. Egy meghívás a látnoknak, és ez a meghívás, amit a nyitott ajtó jelképez, nem csak lehetőség, hanem rögtön a hang, amelyet előzőleg hallott, mint harsonát, ez a föltámadt Krisztusnak a hangja, előzőleg a jelenéskor hallott ezt a hangot, ez a hang meg is szólítja, sőt ráparancsa, hogy jöjj fel ide. A látomás a küldetés folytatásához az égben kell állnia, hogy onnan lássa azt a valóságot, amit az Isten elkezdett, megtervezett és megvalósít. Azt mutatja meg, aminek ezek után kell történnie. Vagyis az apokaliptikus esemény sorozatot akarja eléje tárni, az Úristen a látnoknak bemutatni. Azonnal elragadtatásba estem. Az eredeti szövegben úgy áll, hogy azonnal szent lélekbe estem. Tehát az elragadtatásról van itt szó, de nem egyszerűen csak egy révületről, hanem a szent lélektől való megrakadottságról. Ez az állapot volt az, amiben már szemlélte az első fejezetben a látnok a föltámadt Krisztust. Szent lélektől megragadtatva. És íme egy királyi szék volt elhelyezve az égben, és a királyi széken ült valaki. Az ott ülőnek tekintete hasonló volt a jáspishoz és a kárneolhoz. Szivárvány volt a királyi szék körül, hasonló a smaragd színéhez. Az első, amit meglát a látnok az égben, az egy trón. Igazából mind a két ószövetségi hely, ahonnan merít, mondtam, hogy több helyen föl fogjuk majd ismerni Ezekiel könyvének az első fejezetét, illetve Izaiás könyvének a 6. fejezetét, mind a két helyen történik utalás az Úristen trónjára. De igazából a trón az uralkodásnak, Isten király voltának, Isten uralmának a jelképe. Nem egyszerűen egy eszköz, nem egyszerűen egy tárgy, hanem jelzi Isten aktív uralkodását. Hogy Isten trónon ül, vagyis uralkodik a világ és a világ történelem felett. Istent magát csak úgy jellemzi, hogy a trónon ülő. Ebben benne van az a négy tapasztalata a zsidó népnek, hogy Istent egyetlen egy név se képes kifejezni, Isten megragadhatatlan. De a trónon ülő az jelzi Istennek ezt a király voltát, azt az úr voltát. Újra meg újra a zsidók egyszerűen Adonai, az úr névvel jelzik az Úr Istent. Az, hogy a trónon ül, az jelzi ezt az ő uralkodását, ami nem csak arra utal, hogy Isten király, hogy Isten mindenképpen övé a végső hatalom, az övé az utolsó szó, hanem inkább arra utal, hogy Isten vezeti, irányítja az ő minden hatóságával, meghatározza az egész világ folyását. Övé az utolsó szó, és ezt aktívan gyakorolja. Ennek a trónon ülőnek, vagyis Istennek, a kinézete olyan, mint a jáspis és a kárneol. Egészen egyszerűen drága kövekhez hasonlítja ezt a látványt, amit Istenből fölfog. Ezekielnél érchez hasonlította. Szintén egyfajta ragyogás. Talán a drága kő, amihez hasonlítja a jelenések könyvének a szerzője az Istent, az ahol magával ragadóbb, mint az ércnek a ragyogása. Lenyűgözőbb. Itt is igazából a Isten hatását, a amit kivált az őt szemlélőből, próbálja megfogalmazni. Milyen hatást váltott ki belőle, mint egy gyönyörű, egészen különleges módon értékes, drága kő az őt szemlélőből kivált. Különben is a Jelenések könyvének szerzője úgy tűnik, hogy igen érzékeny a szépségre, és több helyen alkalmazza a drága kőnek a jelképét, ezen a helyen is. Ezekiel könyve, ahogyan mondtam, mikor Istenről beszél, Isten látványáról, akkor az érchez hasonlítja, ugyanakkor a továbbiakban arról beszél, hogy olyan, mint egy ígő fáklyához hasonló valami, amelyből villámok törnek elő, illetve hozzáteszi olyan, mint a szivárvány. Mindezt Ezekiel könyve Istenről mondja, érthetően mindegyik Istennek a félelmetes és gyönyörű szép valóságát próbálja megfogalmazni. Ha nem is ugyanazokkal a szavakkal, ezek visszaköszönnek a Jelenések könyvénél is, és látni fogjuk, hogy Istennek ez a lenyűgöző szépsége, magával ragadó szépsége az, amelyik ténylegesen betölti az egész mennyet, az égi tróntermet is. A trón előtt, mondja a Jelenések könyve, továbbiakban egy üvegtengert lát, amely olyan, mint a kristály. Ezt is Ezekiel könyvéből veszi, ott azonban a trónszékről mondja azt, hogy olyan, mint a zafír. Illetve a trón előtt 7 fáklya ég, amiről a Jelenések könyve kijelenti, hogy Isten 7 lelke. Ez a meghatározás, hogy Isten 7 lelke több helyen is előfordul az a Jelenések könyvében. Igen, igen, zavarba ejtően, hiszen tudjuk, hogy Istennek egyetlen egy lelke van, Szentlélek. És az egész újszövetségi szentírás meg se kérdőjelezi az, hogy bármilyen módon Istennek több lelke lehetne. Azt kell mondanunk, hogy ez az utalás, kicsit nehezen érthető utalás, ez egyértelműen Zakariás könyvéből való. Ott az arany gyertyatartón, az arany mécses tartón 7 mécses van, és erről a 7 mécsesről mondja a prófétának az angyal, hogy ez Isten 7 szeme. Isten 7 szeme, amelyek bejárják a világot, amelyekkel szemléli a világot. Igazából ez a 7-es szám, a 7-es a teljesség száma, arra utal a Szentléleknek arra a tapasztalatára, hogy sokféle módon tapasztaljuk meg a Szentlelket, és ez a sokféle tapasztalás mégis egyetlen egy egészet alkot. Isten trónszékénél a 7 világoló fáklya, Isten 7 lelke, igazából annak a tapasztalatnak a kifejezése, amit mi emberek sokféleképpen megtapasztalunk a Szentlélekről. Isten trónja előtt, magában a trónteremben látunk még 24 vént, 24 szemét. Azt írja róla a Jelenések könyve, hogy a királyi szék, vagyis a trón körül, Isten trónja körül 24 másik trón, és a székeken, a trónokon 24 vén ült, fehér ruhába öltözve, fejükön arany korona. Magában Isten trónjából pedig villám, mog zúgás és mennydörgés törtek elő. Ez a 24 vén, ez a 24-es szám egyértelműen a 12 és a 12 összege. A 12-es viszont mind az Ó, mind az Új Szövetségben a választott népet jelképezi. Az Ószövetségi 12, Jákob 12 fia, illetve a 12 törzsre vonatkozik, az Újszövetségben a 12 pedig a 12 apostol. Mind a kettő jelképezi Isten népének a teljességét, a képviselőit. Ez a 12/12 vén igazából mind az Ószövetség, mind az Újszövetség megdicsőült, oszlopos tagjai. Azok, akik már együtt uralkodnak a Jóistennel. Szimbólum, hiszen a 12 apostol egyike, Szent János apostol, az, aki szemléli ezt a 24 vént. Tehát szimbólumról van szó, hiszen gyakorlatilag akkor magát is ott látja a 24-ben. De igazából arról van a szó, hogy Istennél már vannak célba ért emberek, akik Istennel együtt uralkodnak, részesednek az ő dicsőségéből. A fehér ruha az az Istenhez tartozást jelenti, hiszen Jézus Krisztusnak a ruhája is fehér volt. A megjelenéskor, a föltámadt Krisztus jelenésekor. Fehér ruhába öltözöttek, mindegyes alkalommal az Istenhez tartozásukat jelzik. Ugyanakkor a korona, a trón az azt jelenti, hogy Istennel együtt uralkodnak. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez az Istennel együtt uralkodás ebben a pontban még nem egyszerűen egy megdicsőrést jelent. Mert Isten uralkodik, Isten trónon ül, és az azt jelenti, hogy aktívan belenyúl a világ történelem folyásába, irányítja. Tehát nem egyszerűen csak egy beteljesült megdicsőrés, hanem egy a hatalom aktív használata is. Valahol ez a 24 vén, aki együtt uralkodik az Istennel, ez ugyanúgy Isten mellett részt vesz az emberi történelem formálásában. Ez igazából a szentek tiszteletének az egyik alapja, hogy az üdvözülteknek nem mindegy, hogy mi van az egyházzal, hanem igyekeznek aktívan segíteni a küzdő egyházat. Az igazán lényeges eleme azonban a trónterem víziónak, ami valahol megmagyarázza az egész trónterem légkörét, az a négy élőlény, amit a következőkben mutat be a Szent Szerző. Így folytatja ugyanis, tehát amiután leírja a 24 vént, Isten trónszéke körül négy élőlényt lát, akik elől és hátul tele voltak szemekkel. Az első élőlény oroszlánhoz volt hasonló, második élőlény bikához volt hasonló, a harmadik élőlény emberhez hasonló arca volt, a negyedik élőlény pedig sashoz hasonlított. Ez a négy élőlény egyértelműen ugyancsak Ezekiel próféta látomásából származik. Azonban egy jó néhány ponton megváltoztatja a jelenések könyvének szerzője a látomásban azt, amit Ezekiel prófétától átvesz. Ezekiel prófétának a leírásában nagyon egyértelmű, hogy miről van a szó. A próféta, Ezekiel próféta, aki éppen a babiloni fogságban tartózkodik, tehát a babiloniak rabszolgaként elhurcolták őt is, az egész választott népet, és találkozik Istennel. És Izrael Istenének a trónszékét négy élőlény hordozza, hurcolja, mint egy trónszékot vívő rabszolga, akik a babiloni istenségeknek a jelképezői. Ezekielnél, ezeknek az élőlényeknek szárnyaik vannak, illetve négy arcuk van. Az egyik arca az oroszlán, a másik a bika, a harmadik a sas, a negyedik az ember arca. Tehát négy arcuk van. Isteni lények, babiloniak által tisztelt istenségek, amelyek azonban nem érnek többet annál, hogy Izrael Istenének a trónszékét rabszolgaként hurcolják. A jelenések könyvében azonban egészen más a szerepük eznek a négy élőlénynek. Itt már nem rabszolgaként hurcolják, és nincs is négy arcuk, hanem mindenek előtt az a dolguk, hogy dicsőítsék az Istent. A jelenések könyvében már egyik úgy néz ki, mint oroszlánhoz hasonló, a másik a bikához, a harmadikhoz, madárhoz, és ember arca van a negyediknek. Igazából ez a kép, amit a későbbiek során az egyháza az evangelistákra alkalmaz, ez a kép itt igazából a megdicsőlt, teremtett világra vonatkozik. Mi, akik már a modern biológiai felfogást szerint tanuljuk az állat meg az élővilág felosztását, nehezen tudunk mit kezdeni a bibliai felosztással, ami azonban sokkal egyszerűbb. A bibliai felosztás azt mondja, hogy az állatvilág, az élőlények következő osztályokba sorolhatók. Vannak a vadállatok, vannak a házi állatok, a madarak, a halak, a csúszómászók, és végül az ember. A vadállatokat jelképezi az oroszlán ebből a négy élőlényből. A házi állatokat jelképezi a bika. A madarakat jelképezi a sas. A halak, illetve a csúszómászók kiesnek. Ők nem részei a megdicsült teremtésnek. A halak azért, mert a A Szentírásban a tenger mindig valami Isten ellenes elemet jelképez. Ez tengerjáró, meg tengerszerető embernek ez kicsit furcsa, de a Biblia mindig valahol távolságot tart a tengertől. A csúszómászok pedig tudjuk, egészen egyszerűen a kígyó miatt veszítik el a lehetőséget, hogy ők is benne legyenek az üdvözültek között. A megdicsült természetbe. Így marad a vadállatok, a háziállatok, a madarak és az ember képviselője. Erről a négy élőlényről azt állítja a Jelenések könyve, hogy kívül belül tele vannak szemekkel. Ez a szemekkel teltség, ez is Ezekiel könyvéből származik. Ott az élőlények mellett van egy kerék, és az van tele szemekkel. Ezekiel könyvénél igen nehezen értelmezhet ez a jelkép. Itt viszont a Jelenések könyvébe ez adja meg a kulcsot, ugyanis arra akar utal a Jelenések könyvének szerzője, hogy a megdicsült természet képviselői minden egyes porcikájukkal szemlélik az Istent. Körös körül, kívül belül tele vannak szemekkel. Ezt önmagában még ábrázolni se lehet képekkel. Értjük azt, hogy itt igazából nem egy valódi látomásról van szó, mert ezt elképzelni se lehet, hogy egy élőlény csupa szem legyen. Arra akar utalni a Jelenések könyvének szerzője, hogy Isten az ő túlcsorduló szépségével, az ő lenyűgöző valóságával olyannyira megragadja az őt szemlélőt, hogy minden egyes porcikájával rátapad szinte az Istenre, és az Isten magával ragadja az ő szépségével őket. Igazából ez a Istent minden porcikámmal szemlélni elővételezi azt a beteljesedést, hogy a Jelenések könyvének egyik legutolsó mondata mond, hogy Isten üdvözült szolgái látni fogják az Úr arcát. Szent Pál apostol is arról beszél a szeretett himnuszban, hogy szemtől szembe fogjuk látni őt. A Szentírás legtöbbször a hallás tapasztalatával írja le az Isten és az ember kapcsolatát. Beszéltünk már arról, hogy a Jelenések könyve ezen tudatosan túllép. A hallás természetesen nagyon fontos az Isten igéjének befogadására, de egyértelműen kilátásba helyezi a látást, ami egy teljesebb Isten kapcsolat. Mert nem egyszerűen csak arról van szó, hogy meglátom az Istent, hanem ahogy amikor az ember meglát valami gyönyörű szépet, akkor az magával ragadja, szinte leuralja, lenyűgözi. És az ember a szépnek a láttán egyfajta belső erőt, lendületet kap. Ezt a belső erőt, ezt a lendületet úgy fogalmazza meg a Jelenések könyvének az írója, hogy ez a négy élő lény. De igazából mindenki ott van az Isten előtt, aki minden porcikájával szemléli az Isten szépségét, az pihenés nélkül éjjel-nappal mondja, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Ezen a ponton igazából a Jelenések könyvének a szerzője Ezekiel első fejezetéről átugrik Izaiás 6-ra. Arról is beszél, hogy ennek a négy élőlénynek mindegyikének 6-6 szárnya van. Ezekiel könyvében az élőlényeknek 4-4 szárnya van. Izaiás 6. fejezetében viszont az Isten dicsérő keruboknak 6-6 szárnya van. És éppen ők mondják ezt, hogy szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van, aki eljövendő. És Izaiás könyvében, mikor a kerubok dicsérik az Istent, akkor olyan hihetetlen erővel cseng a hangjuk, hogy még a templom alapjai is beleremegnek. Ez a szent, szent, szent, ez amit mi is el szoktunk mondani minden egyes szentmisében az átváltoztatás előtt. Igazából érdekes erre is egy picit kitérni, ez a szent, szent, szent, ez nem arra akar utalni, hogy megállás nélkül ismételgetik azt, hogy szent, hanem Isten, mint a háromszor szentet akarja elénk állítani. Isten ugyanis nem egyszerűen csak szent, hanem minden értelmet fölülmúlva haladóan szent. Ezt a héber nyelv nem tudja kifejezni, ahol nincs benne fokozás, hanem egyszerűen azt mondja, hogy a szentek szentje az minden mástól szentebb hely. Na most a szentek szentjének szentje, tehát háromszorosan kimondva a fokozást, ez egy valami minden földi tapasztalatot fölülmúló jellemzést jelent. Hogyha a világon vannak szent dolgok, azok között van a legszentebb. De Isten még ahhoz képest is egy azon felülálló szentség. A háromszor szent Isten, aki a legszentebbek legszentebbje. A négy élőlény, aki teristele van szemekkel, vagyis minden porcikájával szemléli az Isten dicsőségét és szépségét, erre a látványra egyszerűen megállás nélkül nem tud más tenni, mint magasztalja, magasztalja, magasztalja az Istent. Ilyen-nappal megállás nélkül. Nem azért, mert kötelezve van, hanem mert Isten szépségének a látványa ezt az élményt, ezt váltja ki belőle, hogy egyszerűen nem tud megállni az Isten dicséretében. 24 vén ugyancsak csatlakozik ehhez az imádáshoz. Így folytatja a Jelenések könyvének a szerzője. Mikor az élőlények dicsőséget, tiszteletet és áldást mondtak a trónon ülőnek, az örökkön-örökké élőnek, a 24 vén leborult a trón előtt, és imádta az örökkön-örökkön élőt, a trón elé dobta koronáját, és így szólt: méltó vagy, Urunk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és akaratod által jöttek létre a teremtmények. Teremtő Isten dicséretről van itt szó. De igazából a hangsúly azonban, hogy méltó vagy. Valahol az Isten dicséretnek egy meghatározó eleme ez, hogy rádöbbenjünk arra, hogy akármi is van az én életemben, az Isten olyan mértékben csodálatos és gyönyörű, hogy mindig méltó a dicséretre. Igazából az egész negyedik fejezet ebbe dicséretbe akar kicsúcsosodni, ebben az imádásban, hogy megállás nélkül éjjel-nappal, mert Isten olyan félelmetesen gyönyörű, hogyha időnként megtapasztaljuk, akkor nem tudunk betelni vele, és nem tudunk betelni az ő dicséretével, olyan módon túlcsordul belőlünk, de aztán valahol mindig tudatosítanunk kell azt, hogy bármi van is bennem, körülöttem, az Isten mindig méltó. Méltó arra, hogy valóban felcsendüljön a szívemben a dicséret és az imádás. Nagyon szépen köszönöm a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét. Talán sikerült egy kicsit közelebb hozni ezt a részletit is Jelenések könyvének, és megmutatni, hogy mennyire tele van olyan elemekkel a Jelenések könyve, ami nem csak, hogy nem ijesztő, hanem igazából magával ragadó. Pontosabban azt mutatja meg, hogy a Jóisten az ő szépségével és nagyságával hogyan akarja magával ragadni az iránta elkötelezett hívőknek a szívét. Dicsértessége Jézus Krisztus!
1: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a Jelenések könyvéről.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Dél van, megszólaltak a harangok, melyek imára hívnak minket. Mi is arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolosba napközi imaóráját. Minden kérésünkért, szándékunkért tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Istenünk,
3: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk Istenünk,
3: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigasszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. Vesztemre törnek ok nélkül a fejedelmek, de szívem csak szavaidat féli.
1: Vigadozva élek igéid miatt, mint aki gazdag zsákmányt ejtett.
0: Viszolygok a hazugságtól is megvetem, de törvényedet szeretem.
1: Ig dicséretem napjában hétszer szól neked, mert ítéleted igazságos.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott nincsen.
1: Várom, Uram, szabadításodat. Parancsaidat híven követtem.
0: Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem.
1: Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, hiszen minden utamat ismered.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram.
1: A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Íme milyen jó és mély gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek.
0: Olyan ez, mint fejen a drága kenet, mely végigcsordul a szakálon, Áron szakálán, és lecsordul köntöse szegélyére.
1: Olyan, mint a Hermon harmata, mint a Sion hegyére hulló harmadcsepp.
0: Mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt.
0: Uram, erős menedékem, óvi meg a gonosz ember kezétől. Ments meg, Uram, a gonosz embertől. Őrizd meg az erőszakos férfiútól.
1: Attól, aki szívében gonoszat forral, és civakodás szét egész nap.
0: Nyelve hegyes, akár a kígyó nyelve, ajka mögött viper a méreg rejtezik.
1: Óvd meg, Uram, a gonosz ember kezétől, és őrizd meg az erőszakos férfiútól, aki azt keresi, hogy léptemet elgáncsolja.
0: Tört vetnek nékem a kevélyek, kötélhálót feszítenek elém, és utamba csapdát rejtenek.
1: Így szólok hát az Úrhoz, Istenem vagy nékem. Halld meg, Uram, esdeklő szavamat.
0: Istenem, Uram, erős menedékem. A csata napján fejemet te oltalmazod.
1: Ne teljesítsd, Uram, a gonosz ember vágyait. Terveit ne vezest sikerre.
0: Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek.
1: Magasztalják ezért neved az igazak. Csak a jók maradnak meg színed előtt.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, erős menedékem, óvj meg a gonosz ember kezétől.
1: Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.
0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó,
1: mert örökké szeret minket.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai imában is együtt lehettünk. Biztatjuk Önöket a továbbiakban is arra, hogy tartsanak velünk, töltsük együtt ezt a mai napot is. Hamarosan kezdődik a Déli Magazin.

Szeretettel köszöntünk továbbra is mindenkit. Déli magazinunk veszi kezdetét, melynek az elején a híreinket hallgathatják meg, majd azután a nap evangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig kedves kollégánk és önkénteseink Csesztohovában, a jasznagorai szűzanyánál jártak. Ott készítettek egy interjút egy kedves résztvevővel, ezt hallgathatják majd meg. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, június 26-án a Szatmár Németi stúdió mikrofonjainál
1: Gyukoti Beáta
0: és Szűcs Tímea köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 17 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Előadás Csíkrákosban.
1: Ma délután 5 órától a Csíkrákosi Kultúrotthonban kerül sor Marosán Csaba színművész rendkívüli önálló estjére, amely Erdély nagypüspökének állít emléket. Az előadás betekintést nyújt a püspök szellemi örökségébe, felidézve Szilárd jellemét és máig irányadó gondolatait. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Búcsuk a Szatmári Egyház megyében.
0: A Szatmári Római Katolikus Egyház megyében Krasznabélteken, Lázáriban, Nagysókúton és Gencsen tartanak búcsút Szent László ünnepén. Krasznabélteken holnap délelőtt 11-rától kezdődik a szentmise, melyet Iés Csaba, a Szatmári Római Katolikus Püspökség iroda igazgatója általános helynöke mutat be, a szentmisét élőben közvetítjük. Lázáriban szintén az ünnep napján 11 órától Startmüller Ferenc csomagköz plébánosa celebrálja a búcsúmistét. Gencsen délután 5 órától gyűl össze a település katolikussága, Tortoriano Róbert kisdengelegi plébános mutatja be a legszentebb áldozatot. Nagysomkúton pedig este 6 órától tartják a búcsút főtisztelendő Barta Barnabás, a nagybányai Árpád házi Szent Erzsébet plébánia plébánosa főcelebrálásával ünneplik a búcsús misét. Kiállítás megnyitó atyában.
1: Holnap déli 12 órakor a Hargita megyei atyában a Kakasüllő galériában megnyílik Vincefi László Korpusz című festészeti kiállítása. A tárlatot Szuszámi Zsuzsanna művészettörténész, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa és Köllős Gábor Nyárád Remetei katolikus plébános értékeli. Kápolna szentelés Gernyeszegen.
0: Holnap délután 1 órától Gernyeszegen ünnepélyes római katolikus kápolna szentelő mise lesz. A szertartást Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök végzi. A kápolnát adományokból építette Palkó Ágoston atya, aki korában Kisijénben is létesített egy kápolnát. Jezsuita ima hét fiatal férfiaknak Székelybőben.
1: Szeretettel hívnak minden érdeklődőt a székelybői Szent Ignác házban egy kifejezetten fiatal férfiaknak, 18 és 33 év közöttieknek szervezett jezsuita ima hétre. Ez a program lehetőséget ad arra, hogy a digitális zajt hátrahagyva a

0: integrált művészetterápiás képzés Csíksomlyón.
1: Az Áradat Egyesület integrált művészetterápiás képzést hirdet szeptemberi kezdéssel Csíksomlyón. Művészetterápiás képzés a vizuális művészetek, a zene és az irodalom eszköztárát ötvözi a pszichológiával. Célja, hogy a hallgatók képessé váljanak művészetterápiás önismereti, prevenciós, terápiás, rekreációs, interaktív foglalkozásokat és rehabilitációs csoportok vezetésére. A hatékony művészetterápiás módszerek a kreatív, alkotó folyamatot hívják segítségül a fejlődéshez, valamint mélyen rejlő, szavakba nehezen önthető lelki állapotokat és érzelmeket is képes feltárni és feldolgozni. Ez a képzés segítséget nyújthat abban, hogy a meglévő segítő szakmai hivatásunkat nagyobb eszköztárral gazdagabban tudjuk végezni. Jelentkezni július 15-éig lehet az Áradat Egyesület honlapján keresztül. Szülők iskolája, családtábor.
0: Szeretettel hívják a családokat, házas párokat a Szülők iskolája családtáborba, melyet a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda szervez Szeltesfürdőn a Szent Gellért Alapítvány vendégházában augusztus 13 és 16 között. Idei téma: erőforrásunk a keresztség. Hogyan táplálja a házasságunkat és a családi életünket a keresztségi kegyelem? Délelőttönként a szülők programjával párhuzamosan a gyerekeket, kamaszokat, korosztályos programok várják. Délutánonként, esténként pedig családi programok lesznek, kirándulás, csürkaland, tábortűz, színes este. További részletes információk és bejelentkezési lehetőség a család.ro oldalon. Zarándoklat Medjugorjéba.
1: Október 4 és 10-e között a Csíkdelne Csíkpár falvi plébánia zarándoklatot szervez Medjugorjéba. A zarándoklat költsége 350 euró, amely tartalmazza az autóbuszos utazást és a szállást félpanziós ellátással. A jelentkezés 200 lej előleg befizetésével válik érvényessé. Érdeklődni a plébánia Facebook oldalán keresztül lehet.

0: Néhány szóban az időjárásról.
1: A meteorológusok mára kiadott riasztása szerint az egész országban hőség lesz. Erdély több megyéjében másodfokú narancssárga riasztás lép érvénybe, 33 és 37 fokos csúcsértékekkel. Az előrejelzések szerint hétfő 10 óráig a hőhullám az egész országra kiterjed. A nappali csúcsos hőmérséklet általában 30 és 39 Celsius fok között alakul. Szombaton már az ország középső és déli részén is, vasárnap pedig országszerte kánikula lesz. A hőterhelés fokozatosan erősödik, a hőmérséklet, páratartalom, index a síkvidéki területeken, majd a dombvidéken is eléri, illetve meghaladja a kritikus 80 egységet. A nappali csúcshőmérséklet általában 30 és 39 Celsius fok között alakul, a legmagasabb értékek az időszak második felében a nyugati síkságon várhatók. Szombatról vasárnapra, a vasárnapról hétfőre viradóra több térségben trópusi éjszaka lesz. Országos szinten a minimumok 14 és 25 fok között alakulnak. A közlés szerint a hőhullám július első napjaig kitart.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 28 fok van, Nagybányán 28, Szatmárnémetiben 30.

0: 31, Nagyváradon 32, Zilaon 28, Désen 29, Besztercén 28, Kolozsváron 28, Nagysármáson 28, Tordán 29, Marosvásárhelyen 27, Dicsőszentmártonban 25, Gyulafehérváron 29, Aradon 31, Temesváron 31, Resicabányán 30, Nagycebenben 28, Fogarason 27, Brassóban 26, Sepsiszentgyörgyön 27, Kézdivásárhelyen 28, Baróton 25, Székelyudvarhelyen 27, Csíkszeredában 26, Gyergyóalfaluban 25 és Marushévízen 26 fokot mértek a déli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária rádió hallgatók, a mai evangélium a helyes imádság mintáját állítja elénk. A leprás ember megfelelő lelkülettel járul Jézus elé, ezért meghallgatásra talál a kérése. Máté evangélista így fogalmaz: Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. A leprás Jézushoz, mint Úrhoz fordul, aki hatalommal bír élet és halál fölött. Jézus korában, az ókorban a leprát halálos és gyógyíthatatlan betegségnek tartották. Ilyen helyzetben egyedül csak Isten segíthetett. Leprás hittel közeledik Jézushoz. Hiszi, hogy Jézus képes őt meggyógyítani, és ugyanakkor bízik abban is, hogy meg is akarja tenni ezt Jézus. A hitnek két fokozatával állunk szembe. Az első fokozatot nevezhetjük Isten hatalmába vetett hitnek, a másodikat pedig Isten jóságába vetett hitnek. Álljunk meg először a hit első fokozatánál. A leprás meg van győződve arról, hogy Jézus képes őt meggyógyítani. És imádságainkból gyakran hiányzik ez a hit, a meggyőződés. Egész lelki neveltetésünk arra irányul, hogy bizonyos dolgokat lehetségesnek, másokat pedig lehetetlennek tartsunk. Mindazt, ami meghaladja az ember erejét és képességeit, lehetetlennek nyilvánították. És sokszor a hitbeli fejlődésünk megreked. Senki sem tanított meg bennünket arra, hogy a világ Istenben létezik, hogy az idő, a tér, valamint minden természeti és természetfeletti törvény Istentől származik. Aki azonban maga nincs ehhez a törvényhez kötve. Isten minden fölött áll. Ő maga a szeretet. És valljuk be, hogy sok keresztény hamis istenképet hordoz magában. Gyakran olyan Istent képzelünk el, aki hozzánk hasonlóan az időben és a térben létezik, és alá van vetve minden törvénynek. Ez azonban nem az az Isten, akit a kinyilatkoztatás tár fel elénk. Az Isten minden fölött áll. A természet fölött is. Jézus mondja: az én atyám mindmáig munkálkodik, ezért én is munkálkodom. Ugyanakkor tovább folytathatjuk egy más idézettel: a fiú önmagától semmit sem tehet, csak azt, amit lát az atyától. Amit az atya tesz, ugyanezt teszi a fiú is. Maga Isten így mutatkozik be Izajás próféta által: kihez hasonlítotok engem? Kivel vetettek egybe, kivel mértek össze, hogy hasonlók legyünk. És imádságainkban egy másik hiba is gyakran megjelenik, amely a hit második fokozatát érinti. Sokszor hiányzik belőlünk a hit Isten jóságában és segítő szándékában. Gyakran elfeledkezünk arról, hogy Isten nem a halálnak az ura, hanem az élet ura. És hogy az egész evangélium az élet kinyilatkoztatása Jézus Krisztus személyében. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt, akarom, tisztulj meg. És azonnal megtisztult ez az ember a leprájából. Ez az evangéliumi rész feltárja előttünk Isten akaratát. Isten képes segíteni az emberen, és akar is segíteni rajtunk. A leprás imádsága összhangban van azzal az imával, amelyre maga Jézus tanított bennünket. Ebben az evangéliumi részben benne van egy részecske a mi atyánkból. Ne féljünk azért imádkozni, hogy életünkben és akaratunkon keresztül Isten akarata valósuljon meg, legyen meg a te akaratod. Istennek az akarata nem a mi pusztulásunk, hanem Isten akarata, Isten akaratának megvalósulása az életünkben, élet és üdvösség. Isten segítő készségét még jobban megértjük, ha tudatosítjuk, hogy ő minden létezőt ismer és számon tart. Nem csupán távoli szemlélőként, hanem mint egy anyai szeretettel, a szerető közelséggel ott van a mi életünkben. Isten már Mózesnek is úgy nyilatkoztatja ki magát, mint aki látja a szenvedést, mint aki kész segíteni. Segítség azonban az ember hittelteli együttműködéséhez kötődik. Mennyire hiszek abban, hogy Isten konkrétan tud segíteni? A választott nép kivonulása nem valósult volna meg Mózes nélkül, noha már régóta ott élt Isten szívében ez a terv. Ugyanúgy az üdvösség sem érkezett volna el Jézus nélkül, bár Isten öröktől fogva eltervezte azt. A csoda ott történik, ahol az ember szíve felfogja Isten együttérzését a szenvedő ember iránt, ahol elkezd érezni és cselekedni, mint Isten fia. A hit önmagában is csodákhoz vezethet, de a teljes csoda ott valósul meg, ahol Isten szeretete emberi kezekben és szíveken keresztül cselekvő erővé válik. Kérjük ma a mai evangélium leprásának bizalmát, amellyel Jézushoz közeledett, hogy soha ne kételkedjünk Isten hatalmában. Soha ne kételkedjünk Isten segítségében, és ugyanakkor ne kételkedjünk az ő végtelen szeretetében sem. Amen.
1: Turtur Jánó Róbert atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: magazin a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Vizi Gábor András atyát, aki a Pálos rendi szerzetes, és most a 10. Fekete Madonna zarándok vonaton zarándoktárs is, és együtt zarándokolunk itten Csesztohovába, a Jasznagóra, a Fényes hegyen, ami a Pálos rendnek a központja. A számos programon veszünk részt, és megkérném most a András atyát, hogy egy pár szóba a hallgatóinknak mutassa be a Pálos rendet is, a Csesztohovai, Jasznagóra, Fényeshegyi kolostort, mert ön most június elejétől a magyarországi Pálos rend tartomány főnöke lett megválasztva, és szeretnénk akkor egy néhány percben gondolatját osszal meg velünk.
2: Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm a Erdélyi Mária Rádió hallgatóit, ezről a kegyhelyről. Ahogy már hallottuk, zarándok úton vagyunk itt Lengyelországban, Csesztóva, a Fényeshegy, ahol a rendi központunk van jelenleg. A rendi központról azt kell tudni, hogy ugye 1352-ben Márjanosztáról indultak el lengyel földre, és aztán itt is letelepedtek a pálos szerzetesek Opuli László kérésére, és aztán továbbra növekedett a kolostorok száma itt lengyel területen is. Tudjuk a történelemből, hogy a mi országunkban, magyar területen sajnos a tatárok, törökök feldúltak a kolostorainkat, így megszakadt ez a folyamatosság, de itt a lengyel földön két kolostorban mindig voltak élő pálos szerzetes testvérek, kolostorok, ez pedig az a Fényes, hogy jelenleg is vagyunk, és Krakó is ez volt. A rendi történetünkből már gondolom itt az Erdélyi Mária Rádió sokat hallott, úgyhogy ezt most nem is szeretném különösen taglalni. Inkább a jelenlegi helyzet, amit a hátben vagyunk. Nem vagyunk sokan személy szerint, és ugye 5 kolostorunk van. Erdélybe 2014-ben telepettünk le.
1: Hargitafürdén,
2: így van. A Botondatya most jelenleg szépen munkálkodik.
1: Ő is itt van velünk, az Arándokúton Botondatya is.
2: Igen, így van, és tőle már nagyon sok mindent meghallhattunk, hallhattak a kedves hallgatók a történetekről, pálosokról. Úgyhogy a lelkiségre szeretnék visszatérni, tehát ebben az 5 kolostorban működünk, 2-3 személy, ami nem olyan túl sok, de mégis tehát, hogy közösen imádkozunk, közösen engesztelünk és vezekelünk, tehát kérjük az Urat, hogy segítse közösségeinket, de azon belül tehát az egész magyar népet, nemzetünket, hogy a hitünket megtartva, tehát hogy a földi zarándokutunkat is az Úrral együtt járjuk, és hogy meg is érkezzünk a célban, hogy most is itt vagyunk, itt töltekezünk, ott majd az Úrral nem csak töltekezünk, hanem meg is tapasztalhatjuk őt színről szín, ahogy Szent Pál is írja.
1: Így van. És egy néhány bátorító szót a mai fiataloknak, mert Hargitafürdén is csak 2 pálos szerzetes testvér szolgál. Jó lenne, hogyha jelentkeznének az erdélyi fiatalok közül is a pálos rendbe.
2: A hivatások megcsökkentek, megcsappantak úgymond szerte a világon, így Európában is ezt tapasztaljuk. Magyar területeken és Erdélyben is. A fiatalok egy külön korosztály, ahol tehát, hogy minden korszaknak megvannak a küzdelmei, nehézségei, nyilván ennek a kornak is, a fiatalok életében is, és sok impulzus éri a fiatalokat, ami sokszor tehát, hogy jó, de egyben nehézség is, mert nem tudnak elcsendesedni, nem tudnak mélyebben elgondolkodni az életük értelméről, és arról, hogy az Úr szeretete mennyire ott van az ő életkorukban is. Ami fontosnak tartok, tehát, hogy mi, akik tehát, hogy már úton vagyunk személyes kapcsolatban az Istennel, imádkozunk a fiatalokért, és hiszem azt, hogy az imáink meghallgatásra találnak, és az Úr őket is szólítja, hogy különböző módokon, helyeken, tehát, hogy milyen módokon, mit persze megtesszük a magunktól telhetőt, az imáinkat, a részvétünket, közöttük való létünket, a többi pedig az Úr dolga.
1: Így van. Végezetül szeretném, hogyha néhány személyes adatot mondana a hallgatóinknak, mert valószínű, hogy nem sokan ismerik. Én tudom azt, hogy ön a Márjanosztrán volt ászfőnök, és nem tudom hány év óta lépett be a szerzetes rendbe. Egy néhány pár szóba tessék szíves lenne a hallgatóinknak.
2: Felvidékről származom, tehát én onnét érkeztem magyar területre, magyar földre, de persze az is magyar föld volt, csak az előttől csatlakozva, szétlett ugye a trianoni események, határok, meg lettek osztva, és 2001 márciusában léptem a rend közösségébe.
1: Tehát 25 éve?
2: 25 éve vagyok, igen, rendi közösségben. Köszönöm szépen. 2006-ban tettem örök fogadalmat Márián Osztrán, 2012-ben szenteltek fel Bábel érsek atya Petőfi szálláson, és 2006-tól időponttól szentelésemtől ott vagyok Márián Osztrán a mai napig, és jelenleg is még, tehát ott vagyok, aztán majd így alakul, hogy hol fogok tovább szolgálni, vagy hogy hogyan alakul a rendi életünk. És a jelmondataim is szeretném ezt itt idefogalni, tehát, hogy az örök fogadalmas jelmondatom Szent Pálnak a Filippel kezét levele: örüljetek az Úrban, Úr, de csak ezt mondom, hogy örüljetek, mert az Úr közel van. És valóban ez Úr közel van, és igazán ez a mi reményünk, ez a mi örömünknek a forrása, tehát, hogy az Úr nem hagyott el. És biztatnám a kedves testvéreket, fiatalokat is nyilván, hogy a szentségekkel való részvétel, a szent mise, hogy ott van benne, hogy szent. Tehát nem egy profán dolog, hanem szent. És azért fontos, hogy a szent misén részt vegyünk, mert hogy ott megszentelődünk. És az a szentelődés az Istentől érkezik. De ugyanúgy van, hogy szent gyónás, nem csak egy gyónás, hanem hogy megszentelődés, megtisztulás újból és újból. És az Isten tehát a maikor fiataljait is tehát hívja, ahogy engem is hívott, és a hívásnak engedelmeskedve, ha bár küzdködve, tehát két éves viaskodással, de igent mondtam, és az igenemet, tehát hogy nem csalódtam az Úrban. Tehát, hogy az Úr, ha valakit meghív, akkor nem fog csalódani az ő ígéretében, de ez most nem csak a papi szerzetes hivatásra érvényes, hanem a házasság szentségére is, tehát, mert ha nincsenek szent családok, akkor nincsenek hivatásuk sem.
1: Nagyon szépen köszönjük, továbbiakban jó egészséget, és minden jót kívánunk Isten áldásával a szolgálatára, kedves András atya.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt szólhattam, és köszönöm az imáikat is, és ne fáradjunk bele, mert az Úr az imáinkat meghallgatja, és az ő ígéreteit teljesíti.
1: Így van. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntes hallották. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus. További áldott szép napot kívánunk hallgatóinknak.

0: Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai déli magazinunkból, hogy elmondjuk önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára 13 órától a szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk, 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perctől a zenés köszöntő veszi majd kezdetét, 14 órától angyolok citeráján Zalder Évával. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14:40-kor ima szándékaikat fogadjuk, és majd 15 órától az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni. 15 óra 20 perctől Dicsérjétek az Urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától Ígéző. 16 óra 5 perctől a nap katekézését hallhatják Tibor atyával, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát. 17 órától fogadjuk az ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafűzért majd a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 18 órától pedig Marosvásárhelyről közvetítünk Szent Misét, miután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órakor az Úrangyalát imádkozzuk közösen, 19 óra 5 perctől Tibor atya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják, azután majd egy újabb műsorismertetőben az esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap délelőtt 11 órától lesz majd ünnepi búcsú Szent Mise Kraszna Béltekről, majd este 6 órától Marosvásárhelyről közvetítünk Szent Misét. Vasárnap délelőtt 10 órától lesz a Szent Mise Kraszna Béltekről, 11 órától pedig búcsú Szent Misét közvetítünk Kisbácsból, este 6 órától pedig Marosvásárhelyről lesz szintén a Szent Mise. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, hogy ezt a mai napot is együtt tölthettük, együtt ébredhettünk, és együtt voltunk a délelőtt folyamán is. Áldott szép délután, szép hétvégét kívánva mindenkinek, búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Jukodi Beháta
0: és Szűcs Timea.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet, mély áitattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem,
1: hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Koráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség

0: Összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért, amen.
1: Szeretett láng litániája, Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten, és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felcítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángját szívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja, gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja, oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja, világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmaz nekünk,
1: Uram! Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja!
0: Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen! Tekints szerestett jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

0: Rádióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádióhallgatók, imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség, hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk Neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól. Add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária! Ó, irgalmas Szűz anya! Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székely Udvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót 2026. június 26-án a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Bíró Júlia,
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Ciril, János és Pál nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt.
1: Kedves hallgatók, hívhatnak minket a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon. SMS-ben is elküldhetik jó kívánságaikat, üdvözléseiket a 0758 420 555-ös számra.
0: És van egy hatos ének és dallistánk, az egyes Balnergéz, mivel én vagyok. A kettes Sie Jenőtől, Álmaimból, Lelkemből. A hármas Lakner Sándortól, Nagyasszonyunk. A négyes számú dalunk, Ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna, Hallelujától. Az ötös Jézus szíve legtisztább szív, a hatos Szívem telve van veled. Én megragadom az alkalmat, hogy köszöntsem egyetlen drága László fiamat Magyarországon. Közelgő névnapja alkalmából kívánok neki és unokámnak, Lacikának sok öröm, egészséget, boldogságot, kitartást az életben. Remélem a szülinapon együtt leszünk. Millió puszi az egész családnak, Izabellát külön köszöntöm és kívánok neki jó nyaralást. Biztatom a kedves hallgatókat.
1: Telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Halló? Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Csikmiszentén szeretném köszönteni drága lányomnak 18. születésenapi alkalmából, aki vasárnap ünnepelte. Kívánok neki hosszú boldog életét, alma és vágyai teljesülését, további sok sikert a tanulásban, minden elképzelhető szépet és jót. Van valaki nekem ezen a világon, kiért még az életemet sem sajnálom, odaadnám az életem és se kellene érte, hisz ő az, aki életét tőlem nem kérte. Nem kérte, de tőlem kapta, boldogság tölt el azonban a lelkem. Mikor először megpillantottam, onnantól kezdve rabja voltam. Ő a legszebb, legjobb, ami történt velem. Szeretem, ahogy csak egy anya szeretni tud, földén kincsen, szívem érte dobok. Köszönöm a lehetőséget, áldott szép napot kívánom, dicsértessék a
1: Jézus. Viszont kívánjuk, köszönjük, hogy hívott, melyik számot tetszik kérni? Halló, megszokott. Tessék mondani.
2: Önökre bízom valamelyik.
1: Akkor az egész dallal köszöntsük a kedves lányát.
2: Igen. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké dicsértessék.
0: Szóljon a kettes számú dal Sie Jenőtől.

0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük és üdvözöljük Önt.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szívemmel szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni a Hit Remény szeretet jegyébe Csíkszeredában, a náci sétányon apatársamat, Lee és Lászlót, és fiát Lacikát, valamint a Kalász negyedi templomba Bot László babbácsit, ugyanakkor Csíkszent Simonba Füstes Lászlót, és Kükülőkemény falván Pataki László keresztfiamot, Istentől megáldott nagyon hosszú boldog életet, adjon a jó Isten, Önöknek pedig egy áldott szép napot az összes elhangzó dallal, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Üzenetünk érkezett. Szeretném köszönteni Miklósváron Kovács Irénkét. Névnapja alkalmából Isten áldását kérje egész útján a 6-os számú dallal. És szóljon a 2-es számú dallal.

0: Biztatom a kedves hallgatókat, hívjanak, zenés köszöntő műsorunk van folyamatban. Várjuk az önök telefonjaikat, üzeneteiket, érkezett is egy üzenet. Én is szeretném köszönteni minden kedves Mária Rádió hallgatót, egy névtelen hallgató. Mi is szívünk meleg szeretetével köszöntjük közelgő névnapjára. Koncsag László plebánost kívánunk neki hivatásában kitartást, és küldjük nagy szeretettel a 6-os számú dalt. Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel.
1: Aló.
2: Haló.
1: Hallgatok.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Szeretném ma köszönteni édesanyámat, Taskó Rózáliát, aki ma tölti a 88. születésnapját.
1: Jó Isten éltesse sokáig.
2: Kívánok neki minden elképzelhető jót, erőt, egészséget. Köszönöm, Isten éltesse sokáig. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük, hogy hívott. Mi is kívánjuk a hasonló jókat az édesanyjának.
0: Szeretném köszönteni Miklósváron Kovács Irénkét névnapja alkalmából, kérve Isten áldását egész élete útjára. Kérjük a 6-os számú dalt. Hát szóljon a 6-os számú dal minden Mária Rádió hallgatónak.

0: Haló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Haló, Mária Rádió.
1: Haló,
0: hallgatjuk
1: Mária Rádió.
0: Igen, hallgatjuk Önt.
1: Szeretnék kérni egy zenét.
0: Tessék
1: Magyarországról, Diós Jenőre. A fiamnak, Lacinak.
0: Névnapja alkalmából.
1: Névnapi alkalmából a zene az legyen, ha megvan, hogy édesanyánk, törüld le a könnyünk. Ez olyan Mária ének hallottam valamikor a rádióba.
0: Hát ezt most sajnos
1: de nem sikerült,
0: tudjuk.
1: Hogy elérjem soha.
0: Ezt most nem tudjuk betenni, de az összes többi elhangzó dalt mind küldjük mi is szeretettel a fiának.
2: Visszatom a kedves hallgatókat, köszöntsék szeretteiket, hívjanak. Üzenet érkezett, szeretettel köszöntöm névnapja alkalmával főtisztelendő Csomós László plebános urat Berecbe. Isten éltesse, Isten áldása kísérje munkáját. Köszönöm, írja Gertrud. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, és köszöntünk nagy szeretettel minden László nevet viselő plebánost. A következő üzenet pedig az összes dallal szeretném köszönteni Gyergyó Remetén András Irént névnapja alkalmából és a bátyámat András Istvánt születése alkalmából a Jóisten éltesse őket nagyon sokáig erőben, egészségben. Szeretettel küldi a dalt Huga Hodosról. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, kívánunk sok örömet, egészséget és kitartást. Szóljon a hármas számú dal.

0: Halló, köszöntjük a betelefonálót.
1: Halló.
0: Mária Rádió.
1: Halló.
0: Hallgatjuk Önt.
1: Mit értesszük a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Arattam köszönteni, kiszteredába, főtte irénként, Pilatisnak a felkolmához, kívánunk erőt, egészséget, békességet a családjával együtt. A Jóisten értesse sokáig, azt kívánja a szomszéd asszonyai irénkének. Mit értesszük a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen. Még megyünk.

0: Zenés köszöntő műsorunkat hallhatták a kedves Mária Rádió hallgatók. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
1: Bíró Júlia.
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Kívánunk áldott szép napot, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A Jóisten, mint kegyelmes és irgalmas gondviselője minnyájunknak, minden időben talál bölcs módot arra, hogy az emberiséget magához térítse. Bizonyos, hogy a páduai Szent Antal tisztelete is csak egy ilyen bölcs eszköz és mód, melyre a jóságos Úristennek különös, nagy céljai lehetnek. Mert fájdalom. Manapság nagyon is sok ember kezd megfeledkezni az Istenről és parancsolatairól, és főleg a fele baráti szeretet parancsa az, melyel úgy szólván senki sem törődik. Mindenki a vagyon után futkos, a kenyérért sokan eladják örök lelki üdvösségüket is, míg ezrek és milliók a legborzasztóbb szükséget szenvedik, s nincsen könyörületes szív, amely enyhítene nyomorukon. Ezt a szerencsétlen, bűnös, lelketlen állapotot akarja tehát a Jóisten megváltoztatni, amidőn számtalan kegyelemmel tudtára adja az embereknek, hogy a nagy, csodatevő Szent Antal közben járására Isten segítségét megnyerhetik mindenféle bajukban mindazok, akik a nagy Szenthez folyamodnak, és a szegények táplálására valamely alamizsnára kötelezik magukat. Íme, így csodálatos is az isteni gondviselés. Amidőn egyrésztről a szegények ezreinek nyomora szinte elviselhetetlen, s már-már nyílt és erőszakoskodó elégedetlenségbe tör ki, amidőn másrészt számos dúsgazdag, szinte kegyetlen gőggel nézi le nyomorgó embertársait, akkor int mind nyájunkat páduai Szent Antallal a Jóisten, hogy térjünk az Istenhez mindnyájan, szegények, jómódúak egyaránt. A szegény ne vesztegesse az időt hiába való sopánkodással és duzzogással, mert hiszen Isten nem feledkezett meg róla, s kenyeréről gondoskodik Szent Antal érdemeiért. A gazdag pedig ismerje el Isten jóvoltát és hatalmát, s a vett javakért legyen háladatos, táplálja Szent Antal szegényeit. 1231. június 13-án hunyt el páduai Szent Antal, ferences rendi szerzetes teológus, a katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje. Antal, aki a legenda szerint karján hordozta a kisded Jézust, és prédikált a Brenta folyó halainak, 35 esztendős korában fejezte be példamutató életét. Az egyik legismertebb legendája szerint, amiből Mahler is dalt írt, Antal prédikálni akart, de a templomban nem volt hallgatósága, ezért lement a tengerhez Rimininél. És akár Szent Ferenc a madarakhoz, ő tengerlényeihez beszélt, a halakhoz, teknősökhöz és a rákokhoz. Elragadta őket a heves szónoklat, amit tartott. Antal is elégedett volt, mert a gyülekezet is bőszen bólogatott. Csak hogy amit befejeződött a prédikáció, mindenki visszatért a régi beidegződéseihez. Páduai Szent Antal a halaknak prédikál. A legenda az egyház hivatásának és folyamatosan megújuló, de könnyű sikert nem ígérő munkájának a bölcs példázataként is értelmezhető. Miszerint az emberi természettel, például a kapzsisággal, a falánksággal vagy erőszakossággal való folytonos küzdelemnek még akkor is rosszak az esélyei, ha legjobbak veszik fel a harcot a világ megjobbításáért. Ki is volt hát Szent Antal, akiről június hónapban emlékezünk meg, mint egyházunk egyik legnépszerűbb szentjéről? Élete nem volt hosszú, de ő maga olyan hatással volt korának társadalmára, hogy rövid élet útja ellenére is nyomot hagyott a történelem lapjain, de még leginkább a szívekben. Kevesen tudják, hogy Lisszabonban született 1195. augusztus 15-én, és már fiatalon elhatározta, hogy egyházi pályára lép, ám több kolostort jobban megismerve nem találta igazi helyét.
A fiatalember kitűnt páratlan szellemi képességeivel, kiváló memóriájával és szónoki tehetségével. A Szentírás magyarázatában szerzett tudása pedig a mártíromság iránt érzett vágyjal párosult. Vívódásai közepette találkozott Szent Ferenc követőivel, akik az apostoli szegénység és vándor prédikálás küldetésével komoly tabukat döntöttek le a kor egyházi gondolkodásában. Megszületett benne a vágy, hogy a szegények közösségében éljen. Miután kolduló barátok megerősítették őt elhatározásában, még 1220 nyarán csatlakozott hozzájuk. Fölvette szegény ruhájukat, keresztnevét, templomuk, védőszentje, remete Szent Antal nevére cserélte. Telve a vértanúság vágyával engedélyt kért, hogy misszionáriusként Marokkóban hirdesse az evangéliumot. Szerencsésen el is jutott oda. Isten azonban más feladatot szánt neki. Marokkóban súlyosan megbetegedett, és 1221 tavaszán kénytelen volt visszatérni. Egy heves vihar azonban hazája helyett Szicília partjaira sodorta. A férfit a messinai ferences testvérek ápolták, míg felépült a betegségéből, majd Assisiba indult, ugyanis rendtársaitól megtudta, hogy a városban káptalan tartanak. Antal meg is jelent a gyűlésen, ám észrevétlen maradt. Kivételes tudását és múltbéli szolgálatait nem fedte fel a résztvevők előtt. A szerzetes ezután a Forli városa mellett található Monte Paolo-ban vonult vissza, hogy magányosan imádsággal tölthesse idejét, tehetsége azonban nem sokáig maradt rejtve. A legenda úgy tartja, hogy ott az ünnep alkalmából valakinek beszédet kellett volna mondania. Ez váratlanul érte a közösséget, mivel hirtelen betegedett meg az, akinek ez lett volna a dolga. Készületlenül senki sem merte vállalni, és akkor megparancsolták Antalnak, hogy beszéljen. Hallgatói lélegzetüket visszafolytva figyelték. Nem tudós értekezést hallottak a papság mi voltáról, hanem a legszebb hasonlatokat és a legtalálóbb szentírási idézeteket, valamint a mélységes megtapasztalások szavait a szív bőségéből. Az esetet követően 1222 nyarán Assisi Szent Ferenc személyesen írt levelet Antalnak, aki hamarosan Vercellibe, majd a Bolognai Egyetemre ment, 1224-ben pedig áttette székhelyét Franciaországba. A szerzetes Montpellierben és Toulouse-ban folytatta tanulmányait, majd Limuzin tartományban szolgált. Szent Ferenc haláláról értesülve azonban 1226 őszén visszatért Itáliába. Hitelessége és mély elköteleződése vezetett odáig, hogy Antal korának legnagyobb hitszónoka lett. Ezt vallotta. A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje. Különösen az 1231-ben Pádovában tartott böjti beszédei jelentettek páratlan eseményt. Az emberek már az éjszaka folyamán özönlöttek, úgyhogy nem akadt megfelelő méretű templom, ezért Antal a szabadban prédikált. A beszéd után gyónáshoz tódultak az emberek. Pádova lakossága és környéke szemmel láthatóan megváltozott. Halálos ellenségek békültek ki, adósokat engedtek szabadon, uzsorakamatokat és jogtalanul szerzett javakat adtak vissza, rossz nők, tolvajok és más gonosztevők bűnbánatot tartottak. A szentet bámulatos kitartás jellemezte, azonban a feszített munkatempó és a szerény életvitel együttesen súlyos árat követelt a férfitól. 1231 tavaszán Antal súlyosan megbetegedett, és Vercellibe utazott, ahonnan már soha nem térhetett vissza híveihez, ugyanis június 13-án Arcellában, Pádova mellett befejezte életét.
A szerzetes halálát általános gyász követte Itáliában. Népszerűségét pedig ékesen bizonyítja, hogy 9. Gergely pápa egy éven belül 1232 pünkösdjén szentté avatta őt. Antal neve az évszázadok során a szegények és az elesettek gyámolításával kapcsolódott össze, így főként a bajba jutottak fordultak hozzá. Ezzel magyarázhatók, hogy adománygyűjtésre szolgáló persejek, illetve hálálkodó feliratok, melyeket szobrainál a legtöbb katolikus templomban megtalálhatunk. Páduai Szent Antal kultusz a hazánkban csak az obszerváns ferencesek térhódításával jelent meg, és a török korban terjedt el. A portugál származású szent azonban ma már Magyarországon is rendkívüli népszerűségnek örvend. A legnépszerűbb szent az egész világon alig, hanem Páduai Szent Antal. Jóformán nincs templom, ahol ne állna szobra, amely angyali szelítségű ifjú szerzetest ábrázol, barna, ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében, liliommal. Aki hívő katolikusnak gondja, baja van, végső menedékként mindig hozzáfordul. A magyar Szent Antal tisztelet története. Szent Antal tiszteletének első hazai nyoma 4. Béla családjában bukkan föl. Ezért volt a diptikon, házi oltár, amelyen az Árpádház szentjei mellett Ferenc és Antal is látható. Ezt az együttest az magyarázza, hogy Béla király édestestvérét Erzsébetet, a franciskánus harmadrend tagját, szinte egy időben avatta az egyház a rendalapítóval és Antallal egyetemben szenté. Bálint Sándor munkájából tudjuk, hogy Szent Antal tisztelete azonban a magyar középkorban még nem vált általánossá. Antal tisztelete igazában a 17. század folyamán bontakozik ki, és válik hazánkban is szinte egyedülállóvá. Két forrásból, illetőleg irányból táplálkozik. Egyfelől, a Balkánról, a hódoltsági területről, Antal apát hanyatló tiszteletéből, másrészt pedig a délnémet barokk ösztönzéseiből. Erdélyben is a fentiekhez hasonló módon terjedhetett el Szent Antal kultusza. A Kissomlyó hegyén még ma is álló kápolna szintén Antal csodatevő hatalmáról tanúskodik, ugyanis az 1661-es tatárdulás idején a tatárok elől az erdőbe menekülő Mák János fráter ígéretet tett arra, hogy megmenekvése esetén azon a helyen kápolnát emel Antal tiszteletére. Szavát betartván a kápolna fel is épült 1673-ban. A felújításához ismét Antal lépett közbe. Haller Karolina kislányát már eltemette, amikor kisfia is haldokolt, sőt ő maga is megbetegedett. Egy este látomásban megjelent neki egy ferencrendi barát, és felkérte arra, hogy újítsa fel Erdélyben azt a kápolnát, ahol Szent Antal tiszteletére 9 keddi áltatosságot végeznek. Másnapra mindketten meggyógyultak. Ezért megkereste a mondott helyet, amely Kissomlyói Szent Antal kápolna volt, és újjáépítette. Az 1775-ös jubileumi évben szentelték fel. A 4 szent hely, amelyet 1776 áldozó csütörtökén végiglátogattak, a következők. Első, a Péter és Pál plébánia templom. A második a Szálvátor kápolna, a harmadik az Új Szent Antal kápolna, és a negyedik a Somlyói kegyhely. Az erdélyi Szent Antal tiszteletre konkrét adatunk a már említett 1720-as csíksomlyai, amikor az ottani tanuló ifjúság égi védőkének választotta őt. 1741-ben pedig szokásba vették, hogy évenként Páduai Szent Antal ünnepét, azaz június 13-át megelőző 9 kedden kivonultak a Kissomlyón épült Szent Antal kápolnájához, amely helyet csodás keletkezése folytán különösen szentnek tartottak. Az áltatosságot a ferencesek irányították, körmenetben vonultak ki, miközben énekeltek. A kápolnánál aztán csendes vagy énekes misét tartottak, attól függően, hogy milyen idő volt, ugyanis csak a pap és segítsége fért el a kápolnában, a fiatalok kínáltak.
1743-tól egyre nagyobb tömeg gyűlt össze, mivel már szent beszédet is mondtak a keddi búcsukon. A ferencesek 1772-ben érték el azt, hogy Szent Antal társulat alakuljon, és tagjai bizonyos alkalmakkor is feltételekkel teljes vagy részleges búcsút nyerhettek. A társulat a következő évben meg is született, források szerint ez volt az első. Bálint Sándor művében megjelöli azokat a templomokat, kápolnákat, amelyeket még Antalnak szenteltek a Párciumban és Erdélyben. A nagyváradi egyházmegyében Derecskén 1742-ben, Békés Csabán 1769-ben, Újpalotán 1824-ben, a Szatmáriban, Kaplonyban 1841-ben, az Erdélyben Csík-Csicsón, Désen, Marosvásárhelyt és Újtusnádon vannak ilyenek, illetve Stréza Kercsi órán. Kiderül ebből, hogy igen nagy hagyománya van Antal kultuszának erdészete. Kolozsvár kiemelten egyike azon helységeknek, ahol régtől fogva tiszteli. Búcsúzóul mondjuk, vagy inkább énekeljük együtt, Dicső Szent Antal, Isten kedveltje című csodaszép népénekünket. Ki a mennyekben tündökölsz fent, lilium tiszta, kinek karjában a kis Jézus édesen pihen, te csodatevő, ki száz bajunkban éreztetted szent segélyedet. Szívünkből áldunk, általad várunk a jó Istentől dús kegyelmet. Dicső Szent Antal, gyengék védelme, ki megtalálod, mi elveszett. Szívünknek oda a tisztasága, s így Urunkhoz jutni nem lehet. Elvesztettük az utat a mennybe, s ha nem segítesz, mi lesz velünk? Esengve kérünk, hogy jöjj mi vélünk, s mutasd a biztos utat nekünk. Kelj föl minden ügyükben védő párt fogunk, s a mindenható előtt hathatós szó szólunk, és siess a mi segítségünkre, dicsőséges Szent Antal. A te magasztos példát tanítson minket arra, hogy a jóisten adományait mindig jóra használjuk, és ezzel a mennyben gyűjtsünk magunknak kincseket. Páduai Szent Antal, Jézusnak barátja, könyörög érettünk, hogy életünkben és halálunkban Jézusnak barátságában maradjunk. Ámen. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Nehemiás könyvével, harmadik fejezet 13-15-ös vers soraival, amely a völgy kapuja, a szemét kapu és a forrás kapuról szól. Olvasuk tehát együtt. A völgy kapuját javítgatták Hanun és Zanoá lakói, ők építették meg azt és állították fel annak ajtait, kapcsait és zárait, és a kőfalból ezért singet a szemét kapuig. A szemét kaput pedig javította Malkiáb, Rékáb fia, Bethakerem tartományának fejedelme. Ő építette meg azt, és állította fel ajtajait, kapcsait és zárait, és a forrásnak kapuját javítgatta Salnum, a Kolhoze fia, Mispa tartományának fejedelme. Ő építette meg és héjazta be, azt állította fel ajtait, kapcsait, zárait, és a Szelátó kőfalát a király kertje felé, a garádicsokig, amelyeken a Dávid városából eljöttek. Tehát Nehemiás könyvének a harmadik fejezetében a kőfal építéséről, a tornyokról és a kapukról van szó. Eddig ugye beszéltünk arról, hogy a kőfal védelmet jelentett, meg a tornyok is, és egyúttal elválasztást is. Tehát egyetlen ki- és bejárat lehetséges, ha a kapu nyitva van. A Szentírás arról szól, hogy a kapu Jézus Krisztust jelenti. Jeruzsálem, ahol az Úr lakik, azt jelenti, hogy Isten a maga szentségében és tisztaságában körül van véve, megközelíthetetlen az ember számára, csak a kapun keresztül, de mivel a kapu Jézus Krisztus, csak rajta keresztül. Senki sem mehet az Atyához, mondta az Úr Jézus, csak én általam. Eddig foglalkoztunk ugye az első három kapuval, a juhok kapujával, a hallak kapujával és az óváros kapujával. Most három másik kapuról olvasunk. A kapuk nem csak arra valók, hogy azokon keresztül bemenjenek a városba, hanem arra is való, hogy azon kijárjanak. Az Úr Jézus is mondott olyat, hogy én vagyok a juhok ajtaja, és beszélt arról is, hogy ő a jó pásztor, és arról is, hogy ő rajta keresztül a juhok ki és bejárnak és tegelőt találnak. És ebben a három kapuról elsősorban szeretnék beszélni, mint amin kijártak. Tehát a szemét kapu valóban olyan kapu volt Jeruzsálemen, amin kijártak. Ott hordták ki a szemetet, ami felgyűlt Jeruzsálemben, és csak akik kivitték, azok mentek vissza rajta. Kijárásra szolgált. A forrás kapu nem is a külső kőfalon volt, hanem a belsőn. Tehát Jeruzsálemen belül levő kőfalon volt, amin keresztül haladtak oda-vissza. A völgy kapu volt a három közül olyan kapu, amint bejárás és kijárás is volt. Tehát a völgy kapuval kapcsolatban már röviden beszéltünk, hogyan lehetett azon bejárni, és hogy szellemi értelemben mit jelent ez. És ezt most csak megismételném, és azután elsősorban úgy beszélnék róla, mint ami a kijárásra szolgált. A völgy nagyon gyakran jelenti a szellemi értelemben, a Szentírásban, a mi életünk számára a mélységeket, a szorongást, a próbákat, a sötétséget, a nehézségeket. Sokszor az egész földi életünkről úgy szól az írás, hogy a síralom völgye. Tehát átmenve a síralom völgyér, forrássá teszik azt. Vannak különleges esetek, amikor Isten egy-egy ember életében tényleg mélységeket hoz, és mélységekben járatja az embert. Ezeket a mélységeket nagyon sokszor a saját bűneink idézik elő. De Isten még ezeket is a javunkra fordítja úgy, hogy ezekben a mélységekben az ember számára felkínál egy lehetőséget, egy kiútat a völgyön keresztül. Jeruzsálem felé is volt egy út, a völgynek a végén egy kapu nyílott a kőfalon, és ez volt a völgy kapu. Ugyanígy az ember a szomorúságot, a próbát, a nehézséget a sötétség völgyén látva Isten felé fordul, Jeruzsálem felé fordul, és nem elfordul Istentől, hanem átmegy ezen a völgyön, próbákon, szenvedéseken és nehézségeken reménységgel Isten felé. És akkor ezeknek a végén meglátja majd, hogy Isten milyen csodálatos módon fordította az ő javára. Nagyon sok tanúságtételben hallottunk már arról, hogy soha nem találtam volna meg Isten szeretetét, ha nem jutottam volna ilyen meg ilyen nehézségekbe. Ha nem lettem volna olyan beteg, ha nem jutottam volna el odáig, hogy már a halál árnyékának a völgyét járom, ha nem lett volna olyan a családi körülmény, hogy már kibírhatatlan volt, és azt mondtam, ezt már nem bírom tovább. És akkor felragyogott előttem Istennek a szeretete. Egy kapu nyílt ki,
Kinyílt a völgykapu, megismertem Krisztust. De lehet meg is keményedni a nehézségekben, és elfordulni Istentől. Ennek a völgynek van egy másik kijárata, ami levezet a Kidron patakon keresztül egészen a Holttengerig, ami a halálnak a képe. Szóval, aki a nehézségekben, a völgyben, a próbák között megkeményedik, az a halálba jut. Ez a világ szerinti szomorúság, ami halált szerez. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek. Adjunk hálát a Jóistennek az imáink meghallgatásáért, a kapott kegyelmekért, a bűneink bocsánatáért. Kérjük továbbra is a Szűzanyát, hogy járjon közbe értünk és családjainkért az ő szent fiánál. Szent lelket kérjük, hogy továbbra is vezesse szavainkat, gondolatainkat, cselekedeteinket. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, jótevőiért, hallgatóiért, az Anya Szent Egyházunkért, a pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, betegekért, az őket ápolókért, a szenvedélybetegekért, a daganatos betegek gyógyulásáért, az úton levőkért, a gonosz távozásáért, az ifjúságért, vizsgázó ifjúságnak, hogy a vizsgáik sikerüljenek, és jól tudják venni az előttük álló akadályokat, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0229-425-55 és vagy a 0359-425-55-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják ki ma szándékukat, és elküldhetik a 0758-425-55-ös telefonszámra.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Hát az igazság rózsafüzelit szeretném ajánlani, a családi békét, a családom egészségét, és a drága kicsi unoka, amit ugye a csíksomjai segítő Szűzanya takarja be védőpalattam, és a Mária Rádió fennmaradásáért, mert egy fénysugarról látunk be. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafüzért felajánlom unokatestvérem Urszói Miklós gyógyulásáért és az én lábam gyógyulásomért. Köszönöm.
0: Haló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Haló, Mária Rádió.
3: Haló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom hálából a kapott a gyermekért, családom egészségét, békességét, testi lelki gyógyulásunkért, a világ békéért, hallottam lelki küzdőjét, unokáim teljes gyógyulásukért, három nagyon fontos szándékra. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, mindörökké dicsértessék.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom mindazokért, akiknek imáimmal tartozom. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom fel a rózsafüzért, köszönöm. Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, jó magam és a párom egészségért, lelki békéért, halottaimért és minden emberért, köszönöm szépen. Ezt a rózsafüzért felajánlom magamért, Attila, István, Róbert, akik külföldön dolgoznak, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért, Jézusom, vigyázz rájuk, egy mindennapos hallgató, Isten fizesse. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. A ma elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból, hidegségről egy hallgató.
0: Haló, köszöntjük a betelefonálót, nagy szeretettel. Haló, haló. Megszakadt a vonat, tessék próbálkozni.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom elhunyt szüleimért, Péter Józsefért és Ilonáért. Nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevében. Köszönöm.
0: Haló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Haló, Mária Rádió.
4: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
4: a rózsafüzért és a napi szemmiséget fel szeretném ajánlni unokatestvéremért, Úrszúj Miklósért, aki a Csíkszeredai Kórházba fekszik, mielőbbi felgyógyulásáért, az én egészségemért, fiam családjának egészségéért, és minden hozzám tartozó halottért. Önökért, Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
0: Köszönjük, hogy hívott.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom néhány szándékra. Köszönöm. A rózsafüzét felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomolyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket. Köszönöm. A mai rózsafüzért felajánlom a kapott kegyelmekért, önökkel imádkozva. Ezt a rózsafüzért felajánlom mindenkiért, akiért imádkozni tartozom. A rózsafüzért felajánlom a felsorolt szándékokért és saját magamért. Jézusom, vigyázz ránk! Szűzanyám, segítsd meg fiamat!
0: És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló? Haló? Tessék mondani, hallgatjuk önt.
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: A szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, s a bemondott imákért, s a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és a család békességét, az egész testvéreimért, a halottakért és a férjemért, s a drága gyermekem nyugalmáért. 3 éve, hogy itt hagyott bennünket. Az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, s a lábom gyógyulásáért, a látásomért és a gonosz távozásáért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra.
1: A ma elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukba. Egészséget, békességet a családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért családunkból. A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik hidegségről.
0: Haló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük.
6: Haló.
0: Hallgatjuk, ön tessék mondani.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
6: amen. Önökkel imádkozva a rózsafüzét felajánlom, élő családaimért, minden hozzám tartozó palottaimért, az unoköcsémért, Hős Lászlóért, és a Csiktapucaimért, Orbán Latikáért, minden hónap ennek nem a napja, ennek közön áldott nyugalmi csendes a Csiktapucai temetőbe. Minden idős beteg testvéreimért, ifjúságunkért, papácsikért, a Mádorádó összes dolgozói, önkéntesei, adakozóért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok.
0: Mindörökké dicsértessék.
1: Örök hála és dicsőség. Imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleim bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenbe dolgozó gyermekeimért, Jézus szent szíve, remélek és bízok benned, légy velünk minden percben. A mennyem lába gyógyulásáért, egészségért, áldásért, a munkájára, oltalomért kérem a Szent Rózsa füzért, köszönöm.
0: Haló, telefonálót köszöntünk a vonalba. Haló. Haló.
7: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Ezt az irgalmaság Rózsa füzért szeretném önökkel imádkozva felajánlani az elgunk hozzám tartozó alattaimért, külföldön élő gyerekeimért, az úton lévőkét, a háború megszűnéséért, betegek gyógyulásáit, a Mária Rádió maradásáit, és az iskolában végző, vizsgázó gyerekekét, hogy Isten segítsen meg őket, hogy sikerüljön a vizsgáljuk. A Mária Rádió munkaközösségét, egészséget, hogy Isten adja meg, hogy mindig tudjanak a Mária Rádió szolgálni. További áldott szép napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Dicsértessék az érintést.
0: Viszont kívánunk mi is önnek egy áldott szép napot. Maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
1: Kérem a Szent Szűzanya segítő kegyelmét, oltalmát, fiam nehéz munkahelyi gondjai megoldásáért, anyagi áldásért a munkája után, egészségeért, egy édesanya. Ezt a rózsafüzért felajánlom a külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a Szűzanya Mária takarja bevédő palástjával. Vigyázzon rájuk és őrizze meg őket a gonosztól, a veszélytől. Jézusom, bízom benned, egy aggódó édesanya. Fel szeretném ajánlani az irgalmasság rózsafüzérét, a sikeres érettségimért úgy legyen. A lányom gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rózsafüzért.
0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió.
8: Halló, dicsértesek Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: A rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, fiam gyógyulásáért, bűneim bocsánatáért, terés sógódnőm lelkédvéjét és minden kedves Mária Rádió hallgatóit. Köszönöm, hogy meghallgattam, dicsértesek Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzér fel szeretném ajánlani testvérem gyógyulásáért, a magam gyógyulásomért, egy mindennapos hallgató váradról, egy aggódó testvér. Kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, oltalmát, fiam nehéz munkahelyi gondjai, anyagi áldásáért, a munkája után egészségért, békéért, szeretetért.
0: Halló, köszönjük az újabb betelefonálót.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
9: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, végleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntességért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is a mai irgalmasság rózsafüzérét felajánlom Emilért, Zoltánért, Botondért, Lászlóért, Lacikáért, Annáért és minden beteg embertársunkért. Ezt a rózsafüzért felajánlom ellenségeimért, az irigy és rossz indulatú emberekért. Isten fizesse! Felajánlom a irgalmasság rózsafüzérét hálából minden kapott kegyelemért, a családunk békéért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned.
0: Újabb telefonálót köszöntünk a vonalban. Halló?
10: Halló, dicsértesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
10: Ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani férjemért, testvéreimért, szüleimért, nagyszüleimért, sógoraimért, három gyermekemnek, kilenc unokámnak. Isten éltesse az élőket és a meghaltaknak a gyűlöletünket, az örökvilágosok tényeskedjük. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani testvéreim gyógyulásáért és a magam gyógyulásomért. Egy mindennapos hallgató voltam váradról, egy aggódó testvér. A testvérem operálás utáni felépülésére piroskáért kérek, imád, egy mindennapos hallgató váradról. Ezt a rózsafűzért egészségért, békességért, férjem örök nyugodalmáért, lányom hite megerősödéséért, fiam munkahelyi sikeréért, unokáim jó tanulásukért, köszönöm szépen, áldott délutánt kívánok önöknek.
0: És telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Halló?
11: Szeressék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
11: Mai szerint olvasokat is személyiséget ajánlom halálblokat a figyelmek értelő Istennek, tovább a imád kérek tett fontos szándékét, Mária Rádió tagjéért, vezetőjéért, működéséért, a világ békét, a háború megszűnéséért, három nagyon fontos szándékét, egy jó munkahelyét, külföldön, egy lovardalba, az állatainkat sikerüljön eladni, amiket számítottam, családi gondjainkét, gondjaink megoldásáért, minden szükségünkért. Isten vizesse, hogy meghallgattam, dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott minket. Ennyi fért az ima szándék fogadásunkba. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Imádkozzuk együtt az Isten irgalmasság rózsafűzérét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a székelyudvarhelyi stúdióból a kedves hallgatókat. Imádkozzák velünk az isteni irgalmasság rózsafüzérét, világ békéért. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária,
1: kegyelemmel teljes,
0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Jézusom,
3: bízom benned.
4: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk. Ó legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom neked magam teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek, és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat és betegeket, szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngességemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban, ad, hogy minden ember idejében megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízom benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkozzák az isteni irgalmasság rózsafüzérét. Akik önökkel voltak,
2: Hall Ferenc,
5: Horváth Cetilia,
4: Bíró Júlia,
0: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Elköszönünk a kedves hallgatóktól, kívánunk önöknek áldott szép hétvégét, kegyelmekben gazdag napokat. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Legutóbb az örömről beszéltünk, a pap az örömembere, Père François Pothez, az öröm súlya, papnak lenni napjainkban című könyvéből egy kis részletet véve alapul. Ma tovább elmélkedünk, és a mai elmélkedésünk a pap az irgalmasság embere. Épül ez az elmélkedés az előző gondolatokra, vagyis a pap a súlyos öröm embere. És ha a pap a súlyos öröm embere, akkor feltétlenül az irgalmasságé is. Mindenkinél jobban kell tükröznie Isten szeretetét. Arcáról sokkal inkább, mint bárki máséról, le kellene tudnunk olvasni Isten jóságát, irgalmát. Erről természetesen zavarba jövünk, hisz mindannyian tisztában vagyunk a vonatkozó teljesítményünk gyengeségével. De ne hagyjuk, hogy középszerűségünk elnyomja bennünk a vágyat, hogy minél jobban Istenhez hasonlítsunk. Sőt, tekintsünk gyakran a keresztre feszített Jézusra. Az ő szelítsége és türelme szívünkig hatolhat. Magával ragad. A jobblator és a százados szívét is szelíd türelme érinti meg. A bölcsesség könyvében így szólnak a gonoszok, tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelítségét és kipróbáljuk türelmét. Mikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra, írja az első Péter levél, második fejezet 23-as vers. Nos, kedves testvérek, fokozatosan az irgalmasság emberévé kell váljunk. Fáradhatatlanul gyakorolni kell a szelítséget és a türelmet. Nekem papnak a gyóntatószékben van ez a magas iskola, amikor a híveket meg kell hallgassam. Sokszor van, hogy belemennek apró részletekbe, és én már türelmetlenül szeretném feloldozni őket, és amikor azt mondom, hogy hát akkor most bánjuk meg a bűneinket, akkor azt mondja, de még van bűnöm. És akkor kezdi a következő bűnt ugyanolyan részletességgel. És ott hátra dőlni és meghallgatni, hát eleinte volt egy ilyen szent türelmetlenség, hát még annyi gyónó van, most minek kell lesz most, vagy miért ennyire részletes ez a gyónás, vagy éppen nem is a saját bűnét,

jönnöm, akkor mindig az irgalmasságot gyakorolom. Hogy most őt is meg kell hallgassa valaki, őt is meg kell értse valaki. És valahányszor olyan embertestvérünket szeretjük, aki korábban megbántott, felháborított minket, mindig ezt az irgalmasságot gyakoroljuk, mindig mondjuk többet nem szeretjük, többet nem fogadjuk a házunkba, de valahányszor utána mégis elfogadjuk, akkor ezt az irgalmasságot gyakoroljuk, az alázatot és a szeretetet. Kedves testvérek, talán ez mutatja meg igazán, hogy kik vagyunk mi. Ha a szerítség és a türelem lesz a mi fokmérünk, hogy most szerígy legyek, ne bántsak, és amikor türelmes vagyok. Kedves testvérek, lassan-lassan az irgalmasság embereivé válunk. Ahogy idősödünk is, elengedünk dolgokat, megbocsátunk dolgokat. Mindenek előtt elsődleges feladat, hogy szeressük az embereket. Elszántan kell szeretni. Nem csak, ha megérdemlik, hanem kitartóan, Jézus miatt. Elszántan szeretni őket, egészen odáig elmenni a szeretetben, hogy még a juhok szagát is átvesszük, ahogy ezt Ferenc pápa mondja. Odaülök amellé, az embertestvérem mellé, akit nehezen viselek el. A szokásai, a viselkedése, a nézése az öltözete miatt, vagy épp a mozdatlansága miatt. Mindig, amikor egy-egy ilyen embert, vagy egy-egy ilyen diákot, vagy egy-egy ilyen hívet tudok szeretni, akit nehéz most szeretni, mert hálátlan, mert tiszteletlen, mert soha nem köszön, akkor mindig ez jut eszembe, hogy úgy szeretni az embert, elszántan, odaadóan, végsőkig elmenni a szeretetbe. Mindig felteszem a kérdést, hogy megtettem-e érte mindent. És mindig a válaszom az, hogy hát még van, amit megtenni. Mindig van a szeretetnek egy következő lépése. Ferenc pápa azt mondja, hogy a szeretetnek át kell járnia minket, hogy legyünk jó szagúak, hogy akit szeretünk, annak a szagja átjöjjön reánk. Amikor megölelünk egy-egy jó illatú személyt, akkor úgy, hogy még magunkon érezzük az ő üdességét, a parfümjét, az illatát, azt a jó illatát. Vagy alig várjuk, hogy újra találkozunk vele, hogy újra érezzük azt az illatot, amelyet ő eszünkbe juttat, vagy azt a kellemességet. És kedves testvérek, legtöbbször ez az illat nem csak kívül van ránk adva, hanem ez a belsőnknek a kifejezése. Most azáltal, hogy beillatosítom magamat, másoknak örömet akarok szerezni. Nem láttam még olyant, hogy valaki otthon ülve beillatosítsa magát, hogy érezze saját magát. Szeretjük érezni az embertársainkat. Kedves testvérek, mindig van egy jó illata a szeretetnek. Például gyermekkoromból emlékszem, hogy szerettem édesapámnak a szivar szagját. Magát a szivarat nem, de hogy édesapámnak az illata volt ez. És akkor mindig oda mentem, átöleltem, vagy úgy belebújtam ebbe az illatba. És kedves testvérek, most már nem szeretem ezt az illatot, de mégis valahányszor egy-egy ilyen cigaretta füstillat megcsapja az orromat, akkor eszembe hozza azt a szeretett személyt, akit szerettem gyermekkoromban. Krisztusban szeretett kedves testvérek, szeretni, elszántan szeretni, odaadóan szeretni, ez a szeretetnek a lényege. Amíg ezt nem tudom elmondani, hogy a gyermekemet elszántan, odaadóan, kitartóan szeretem, addig nem tudom azt mondani, hogy hát igazán szeretem. Egyik volt hívem mondta, hogy hát a papbácsi nekünk családtag. És mondtam viccből, hogy hát igen, mostoha testvér. És azt mondta, mondhat a papbácsi bármit, azt is mondhatja, hogy mostoha testvér, de úgyis a családtagunk marad. Hogy nem attól függ a családtagság, hogy valaki kiérdemli-e, vagy szeretetre méltó-e, hanem egyszerűen ez egy döntés, hogy a közösség tagja, és az, hogy ezért az én családom tagja is. És amikor közösségen belül valakit mocskolunk, vagy valakit lejáratunk, akkor a saját családunkat tesszük tönkre. A vélt vagy valós igazságaink mellé állíthatunk embereket, de a közösséget romboljuk. És ez nagyon-nagyon visszatetsző,

amikor egy előjáró teszi ezt. Valaki kérdezem, látta-e a templomba, vagy látta-e az interneten, látta-e az úton, hogy mi történt. Mondom, igen, s akkor mi van vele? Mondom, ezt az embert látta-e, hogy jót megoszt, látta-e, hogy örömöket tesz fel. Ez egy egoista ember, akinek csak az számít, hogy az ő igaza, vagy az ő nyugalma legyen meg. Aztán, hogy másik mi lesz, vagy a közösségnek hasznos-e az, amit kiír, vagy amire úszítja őket. Később aztán ugyanez az ember jön, hogy jaj, hát mindenkiben sebzettség, vagy mérgelődés van, vagy megosztottság. Mert mi ültetünk. Nagyon-nagyon fontos. Hogy ahogy a múlt adásomban is mondtam, hogy a kertben a kórokozókat, a károkozókat, vagy a gyomokat, azt folyamatosan kell írtani. Ez egy döntés. Ha nem kapálok egy hétig, két hétig a búrján, a gyomok megölnek mindent. Tehát egy döntés, hogy én minden nap a javát akarom annak a növénynek, annak a személynek, annak a közösségnek. Amikor a Mária Rádiós műsort is szerkeztem, akkor mindig ez van benne. Hogy adni egy kis örömet, adni egy kis vigasztalást, adni egy kis rálátást, megnyugvást, adni egy kis érzést. Mert legtöbbször ez van, hogy érzést adunk. Nem marad meg, amit elmond a másik. Hát egy fél órát egyfolytában beszélt, hogy jegyezzem meg, mikor még két mondatot is alig tudok megtanulni, vagy egy verset. De hogy az az érzés, amit a másik hagy bennünk, hogy Isten ültette belénk a békét, a megnyugvást, a szeretetet, az elfogadást, kicsit legyünk ennek a jószagú szeretetnek a képviselői. Hogy amikor minket látnak, ne undor fogja el őket, hanem ez a személy őket szerette. Akkor is az az illat, az a szag, az nem annyira kellemes, például egy ízadságszagról beszéljek most, akkor is annak van egy mögöttes tartalma, hogy miért ízadt az az ember? Dolgozott most, kihajtotta magát, nem volt ideje most tisztálkodni, vagy elfelejtette, vagy mellőzte, de hogy eszünkbe jusson az, hogy mögöttem van egy tartalom, egy szerethető személy, szerethetővé válni. És ez nem mindig két oldalú. Házasságban is van, hogy csak az egyik személy az odaadó fél. De ő duplán szeret, hogy a másikat ellensúlyozza. És közösségben is ezt kellene, hogy duplán szeressünk. Ha te nem szeretsz, akkor én duplán szeretlek. Mindig a fokmérője a szeretetnek, hogy mi a reakciója a másiknak. Mondtam valakinek, hogy én még a telefont sem veszem fel, hát akkor én sem magáit. Mindig ez az adok-kapok. Pedig azt kellene mondani, hogy nem baj, én úgy is hívom magát minden nap, ebben az órában, tudja, hogy gondolok magára. Tehát a válaszaink azok megmutatják, hogy kik vagyunk. Hogy mi a reakcióm, akár egy negatívumra is. Megmutatják a válaszok, hogy ki lakik bennünk. Egy gyűlölködő ember, egy úszító ember, egy megmondó ember, ki vagyok én? Nagyon látszik például, amikor egy vezető templomba járó, vagy Isten hívő, vagy imádságos ember. A cselekedetein, a szavain, a másik felé való békülékenységében látszik, hogy ki az az ember. Aki istentelen ember, idézőjelbe teszem most az istentelen, azon is látszik. Az keresztül gyalogol bárkin. Az maga mellé állít olyan embereket, akikkel meg tudja valósítani az ő céljait. Akkor is, ha nem nemesek azok a célok. Lesz egy bosszú hadjárat, ahogy a politikában is látjuk sokszor. Egy lejárató kampány. Lesz egy kiélezett feszültség. Valaki ebben éli ki magát. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy mi mellett szavazunk, és mi mellett tesszük le a voksunkat, vagy mi milyen emberekké válunk. Ha te elmész, én is el. Az énekkel mondhatnánk, tőled nem maradok el. De bizony, néha el kell maradjunk. Néha nekem józanabbnak kell lennem. Néha távolságtartóbbnak kell lennem. Nem lehetek mindenben cinkos, nem lehetek mindenben partner. Kell legyen egy saját értékrendszerem. És a kereszténységem, vagy a papságom is ebben segít engem. Hogy én minden helyzetben tudjak jól dönteni. Nagyon-nagyon
fontos ezért, hogy tudatosítsam az én személyem szerint például, hogy pap vagyok. Vagy mindenki otthon, hogy én most anya vagyok. Én most férj vagyok. Én most családos ember vagyok. Én most keresztény vagyok. És a döntéseimet ez szerint állítani be. Nem a pillanatnyi érzületeim szerint, megbántottságom szerint. Jaj, megbántottak engem, most az egész világ tudja meg, kiírom a Facebookra. Tessék, ott a szennyes. Amikor a szennyes teregetjük, az a mi közösségünkről szól. Amikor elmegyek egy kocsmába, és elmondom, hogy a feleségem így meg úgy. Vagy amikor elmegyek a szomszédasszonyhoz, és elmondom, hogy a férjem így meg úgy. A szennyest megvan annak is a helye, hogy hol kell kiteríteni. Általában a mosógép az a gyóntatószék. Vigyem magamat oda a gyóntatószékbe is, ott mossam tisztára szennyesemet. Akkor is, ha más mocskolt be, van venés, van különféle szerek arra, hogy kimossam a szennyest, de ne teregessem a világ elé. Olyan furcsa volt legutóbb, amikor borvízre mentem, hogy az út szélén egy ilyen elválasztó falra valakinek a munkás ruhája ki volt terítve. A fehér póló, a munkás nadrág. Néztem, hogy még ház sincsen a közelbe, hogy hol lehet a gazdája. Szépen kimosva minden ruhát, kitéve száradni, és a gazdája sehol. A szennyes ne teregessük. Kedves testvérek, természetesen vannak, akiket könnyű szeretni, őket nem kérjük, hogy ne szeressük, hisz megy az magától, nem is kell azt mondani, hogy szeress engem, hanem alig várjuk, hogy beleburkolózzunk abba a jó illatba, átöleljük, mellé álljunk, és így tovább. De vannak, akiket nehéz szeretni, akiket nehéz odaállni. Erőfeszítés kell ahhoz, hogy rá tudjak mosolyogni, hogy tudjak vele beszélgetni. És kedves testvérek, ez a túlságosan emberi, néha egészen világias módon megvalósult szeretet mégis kell. Vannak, akiket nehéz szeretni, zűrös, fárasztó emberek, akik talán a plébániánkon vagy a munkahelyünkön vannak, irritálnak, kritizálnak, keresztbe tesznek nekünk, átnéznek rajtunk. Nem hiányoznak az ilyenek senkinek sem. Hát igen, ők azok, akiket szeretni kell, sőt még jobban, mint a többieket. Vasárnap prédikáltam erről, hogy egy alkalommal az egyik szomszédomnak egy bántó levelet írtam. Bántani akartam, ez volt az igazság. Az én sérelmemet rázurítottam, és vádoltam őt a sérelmem miatt. Na, hát a más vallású is volt az ember, azt mondja, na most a papot áthívom, most adok én neki. És akkor a leány azt mondta, hogy hát édesapukám, te engem nem erre tanítottál. Arra tanítottál, hogyha valaki sebzett, akkor őt meg kell vigasztalni, és nem, hogy belérugunk még egyet. És át is hívott ez az ember, és azt mondja, gyere papbácsi, igyál meg egy pohár bort. Megkaptam a leveledet, eléggé fel voltam háborodva, leányomnak köszönheted, hogy most nem egy szídást kapsz, hanem kapsz egy jó pohár bort, és tudjad, hogy megbocsátok neked. Nem haragszok. Hát nem kell mondjam, hogy olyan meghatódottan ittam a bort, könnyeimmel küzdve, de úgy megmaradt bennem az, hogy a szeretetben döntöttek ez a család. Én fel voltam készülve a harcra is, páncélt is vettem, mikor átmentem a szomszédba, hogy ha ők visszamondnak, én még jobban oda mondok. De a gyűlöletet csak a szeretettel lehet legyőzni. És éppen ezért, akik irítálnak, akik kritizálnak, azokat szeretni kell, nem ellenük fordítani a közösséget. Még jobban kell szeretni, mint a többieket. Mint ahogy a gyermekünket is, amelyik gyengébb, amelyik bűnösebb, azt jobban szeretjük, mint a többit. Amelyik távol van, amelyik messze van. Ezért a tékozló atyánál is a történetben látjuk, hogy várja haza a fiát, minden nap kimegy, les az útra, kiáll, várja az ő fiát egy éven keresztül, minden nap. Vagy lehet, hogy több éven keresztül, mert évekig tekergett az a fiú. De egy apának fáj a gyermeke. Valaki mondta, hogy hát több gyerekes anyának
meghalt az egyik gyermekes. Hát azt mondta valaki vigasztalásul, de legalább ott van a többi neked. És azt kérdezte az illető, hogy neked a kezeden hány ujjad van? 5. Gyere, vágjunk le egyet, s a többi még ott van neked. Fáj az az egy. Biztos, hogy fáj. És Krisztusban szeretett kedves testvérek, ha leszakad valaki a közösségből, ha elmegy, elidegenedik, az kell fájjon a közösségnek. Nem mondhatjuk, hogy hát ott van a többi. Hát mindig lesz valaki. Utánunk és mások jönnek. Ez könnyelmű beszéd. És ez az elidegenedésnek és az elszeretetlenedésnek a mozzanata. Amikor a másik egy helyettesíthető személy lesz. Hát jön majd más pap. Mindig kapunk papot. Amikor a másik csak egy eszköz lesz. Amikor a másik csak egy funkció lesz, hogy hát végezz el a misét, aztán ne szóljon bele az életünkbe. Keresztelje meg a gyermekemet, kifizetem az egyházalót, temessen el. Amikor egy pap nem egy személy lesz, nem egy közösségi tag, nem egy általunk is szeretett ember lesz, akkor, kedves testvéreim, ott a közösség átáll egy funkcióra. Betölt egy funkciót, elvégez egy liturgiát, de nem lesz megélt szeretet. Kedves testvérek, nagyon nehéz szeretni néha a másikat, a papunkat, a hívünket, de még jobban kell szeretni, mint a többieket, mint a gyermekemet. Mert sokszor van az, hogy hát pazarolom a szeretetemet a gyermekemre, a családomra, hát ők vannak nekem, ő rájuk számíthatok. De néha pazaroljunk szeretetet olyanra is, aki senkire nem számíthat, aki mindenkit elüldöz maga mellünk, aki nem engedi szeretni magát. Pazaroljuk az időnket, mondjuk, amikor valami hiába való dolgot teszünk. De valahogy a mennyországnak így tudunk az öröm híreivé válni. Így karolunk fel egy utcagyermeket, egy vénlegényt, egy vén kisasszonyt. Nem mindig szorulunk rá a cselekedeteire, de elhívjuk, hogy gyere, segíts nekem egy libát vágjunk le. És akkor adok neki már egy combot, hogy érezze, hogy szeretve van. Vagy talán elő is főzöm neki, becsomagolom neki, hogy érezze, hogy valahova tartozik, hogy családtag legyen a másik. Papnak ezért jó, mert bármelyik házba bekopog, beengedik, családtag. De hogy igazán családtaggá váljon, hogy szerethetővé válni a másik számára, azt hiszem, hogy nincs más út, mint a gyakorlás útja. Meg kell próbáljuk Krisztus szemével tekinteni a másikra. Kérdezzük meg magunkba, vajon most Krisztus hogy szeretné őt. Próbáljuk meg mellőzni a kritikát, a megbántottságot. Próbáljuk meg mellőzni, hogy most rosszat mondjunk a másikra. Még akkor sem, ha néha igazunk lenne. Vagy ha néha ajkunkba kell harapjunk, hogy ne szóljunk semmit. És maradjunk közben figyelmesek. Ne hagyjuk, hogy bevonjanak olyan beszélgetésekbe, ahol ilyen veszélyes vizekre tévedhetünk, hogy kritizálunk másokat. Ez a közösségnek a rákfenéje, ahogy Ferenc pápa mondta, a pletykálkodás. Amikor a másikról rosszat mondtunk. Próbáljuk meg ezt a beszélgetést átformálni, hogy van benne is jó. Van két szeme, van füle, biztos, hogy van szerethető oldala mindenkinek. Vagy egy kihívás is lehet, hogy na most ezt hogy szeressem. Találjam ki. Nekem minden közösség egy ilyen kihívás, hogy hát az, ami az előző közösségbe ment, az nem működik. Vagy minden személy felé más a kihívásunk. Van, hogy meg kell bántsam őt, van, hogy el kell határolódjak. Aztán mindig meghatódok, hogyha például itt a plébánián látja, hogy dolgozunk, egyből jön és segít. Pedig mondhatná, hogy ez a pap megsértett, megbántott engem, de az a papra tartozik, az az ő felelőssége. Isten előtt ő kell elszámoljon azért, de azért, ahogy én döntök, azért én kell elszámoljak. Hogy megállok-e, felveszem-e, felsegítem-e. Van, sokszor van olyan életesemény az életemben is, hogy például egy részeget felemeljek-e. Mond egy nagyon csúnya káromkodást, akkor visszaejtem a hóba és ott hagyom. S utána nem hagytam ott, mert viszem magammal.
a megbántottságot, a keserűséget, vagy a saját gyengeségemet is, hogy miért hagytam ott. Még jobban kellett volna szeretni az ilyen embert. Felemelni, hazavinni. Azt se tudtam, hogy ki az. Csak megbántott, hogy káromkodott. De hát arról ő kell elszámoljon, a cselekedeteimről pedig én. Kedves testvérek, kívánok jó gyakorlást akkor, hogy a irgalmasság cselekedetében legyünk az irgalmasság emberei. Megbocsátóak legyünk. Ne csak síránkozzunk, hanem döntsünk a szeretetben, és abban legyünk kitartóak. Szeretni sokszor észrevétlenül, fokozatosan, de ez átformálja másikat, de elsősorban átformálja a mi szívünket. Ennyi fért a mai műsorunkba, kívánok jó döntést a szeretet mellett, és kitartást annak gyakorlásában. Legyünk az irgalmasság emberei, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Hullámú frekvencián.

0: Én vagyok, ne féljetek. Nagyon sokan nehezen valljuk be, de félünk, nagyon sok mindentől félünk. Tudatosan, tudattalanul ezen dolgozunk az életünk során. Van egy hang, aki olyan barátsággal, olyan melegséggel, olyan óvással, olyan átöleléssel tud megszólalni az életünkben. Na, ne izguljatok már, én vagyok, hát ne féljetek már. Mindig úgy képzelem el, hogy Jézus hangját aztán fölismerték a bárányok, a jó pásztor hangját, de ebbe annyi minden benne van. A félelem engem is a saját életemben nagyon sokszor mozgatott. A gyerekkoromról, ahogy beszéltünk, azért ott is rengeteg sebzettséget szereztem. Nem traumatikus élményeket, de sok nehézség volt. Aztán utána az életem akár a tékozló évekből fakadóan és tapasztalatlanságból nagyon sok törésem ment keresztül. Nem mindig volt ez a nagyon vidám elkötelezettség, nem mindig éltem meg az öröm részét az életnek, de ez már a múlté, és az ember, ahogy megkapja az első nehézségeket, akkor kétségkívül önmaga felé fordul, és ha okos fölismeri, hogy csak belülről tudunk változtatni. Nem hibáztathatjuk a világot, a felmenőinket, a társadalmat, a történelmet, csak belülről lehet megváltozni, és hogyha belülről nem pucoljuk ki az összes zugot, kis sarkot, akkor nem fogunk legyőzni nehézségeket, nem fogunk egészségesen, kiegyensúlyozottan élni. Ez a félelem szó, még egy nagyon erős kötődésem van hozzá. 2018-ban Rómában részt vehettem egy hamvazó szerdai szentmisén, ahol ott volt Ferenc pápa, a szentatya, és a szentbeszédében akkor még nem beszéltem olaszul nagyon kicsikét csak, de azt megértettem, hogy azt mondta, hogy ama senza paura, ami azt jelenti, hogy szeress félelem nélkül.
1: Huszár Orsolya, a Pasaréti Közösségi Ház vezetőinek gondolatait hallották. Az vezetőinek

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyház atyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szent Mise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus, ami testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közben járunk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olivier, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban, főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Olivierről hallottunk a József az Atyaárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a Szent Szív képének a tiszteletét. A
Braille moniáli jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette, és azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai, a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szent mise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Máre Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének összes belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szerep ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretett áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről. És ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más

a pap, hanem Isten dicsőségének szolgálja. Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Ciril mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak, természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt,
és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmérkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Mert picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmérkedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

0: szeressék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. 14. Leó pápa a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulóján. Az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. Leó pápa beszéde az úszókhoz. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Pápai üzenet a Nemzetközi Karitász konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 13. vasárnapra.
1: Leó pápa, az írás Istennel foglalkozik, és segít az igazság körvonalainak nyomon követésében. 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett írókkal találkozott a Vatikáni Könyvkiadó 100. évfordulójának megünneplése alkalmából június 24-én szerdán reggel a 6. Pál aula kistermében. Emlékeztette a szerzőket, hogy az írás az emberiség, az igazság és az Isten keresésének cselekedete.
2: We need you. We need your imagination, your narrative creativity, and your lively thinking.
1: Szükségünk van rátok, szükségünk van a képzelő erőtökre, az elbeszélő kreativitásotokra és az élénk gondolkodásotokra. Szükségünk van ezekre ahhoz, hogy megteremtsük a szabadság és a hitelesség tereit, amelyekben az isteni kegyelem visszhangozhatja a vigasz és a béke ígéretét. Így bátorította 14. Leó pápa szerdán a világ számos részéről érkezett írót, akik Rómában gyűltek össze, hogy megünnepeljék az 1926-ban alapított Libreria Editrice Vaticana, a Vatikáni Könyvkiadó alapításának 100. évfordulóját. Az írás az emberi kifejezésmód egyik formája, amelyben a stílusok és nyelvek sokfélesége tanítóként és példaképként szolgál. Először is, mondta 14. Leó, az írás az igazság, a kinyilatkoztatás cselekedete, mert feltárja, hogy kik vagyunk, mit hiszünk és mit remélünk, a világot, amely felé törekszünk, és a jövőt, amelyről álmodunk. Az igazság keresésében azt érezzük, hogy az igazság árnyalt, feltárul előttünk az Istennel folytatott belső párbeszédünkben, és a fele barátainkkal folytatott nyílt és tiszteletteljes párbeszédünkben, mutatott rá Leó pápa, figyelmeztetve, hogy soha nem vagyunk az igazság urai. Ha valami, akkor az igazság az, ami legyőz minket. A pápa reméli, hogy az írók másokat is arra inspirálnak, hogy vonzódjanak az igazsághoz, mert ők maguk is vonzódnak hozzá. Másodszor az írás az emberség cselekedete, hangsúlyozta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az irodalom az emberi tapasztalat teljes spektrumát felöleli, olyan széles perspektívát nyerve, amely szélesíti emberségünket. Képzeletbeli empátiát fejlesztünk ki, amely képessé tesz minket arra, hogy azonosuljunk azzal, ahogyan mások látják, megtapasztalják és reagálnak a valóságra, állapította meg a Szent Atya. Ilyen empátia nélkül nem létezhet szolidaritás, osztozás, együttérzés vagy irgalom. A pápa kiemelte, hogy amikor történeteket írnak és felépítik szereplőiket, az olvasók azonosulnak velük, megértik nézőpontjukat, érzelmeiket, érzéseiket és hozzáállásukat. A pápa az olvasást az emberiség nagy gyakorlóterének nevezte, amelyet lehetővé tesztek az olvasóitok számára, hogy megtapasztalják, mert bizonyos értelemben az olvasók sok életet élnek a sajátjukon kívül. Segít abban is, hogy különböző perspektívákat fedezzünk fel, hogy elkerüljük a saját nézeteink abszolútként való kezelését, és hogy mozaikszerűen összerakjuk annak az igazságnak a körvonalait, amely mindig túlmutat rajtunk.
2: Finally, writing concerns God.
1: Végül Leó pápa hangsúlyozta, hogy az írás Istennel foglalkozik. Merész kijelentésnek tűnhet, ismerte el, de számos teológus elmélkedett és írt az írás művészete és a bibliai Isten kinyilatkoztatása közötti harmóniáról. Maga a kinyilatkoztatás szerkezete adja meg nekünk a felhatalmazást erre. A Szent Atya Timothy Radcliffe bíborost idézte, aki ezt írta. A keresztények számára semmi emberi nem idegen Krisztustól. Minden kísérlet, amely életünk alapvető kérdéseivel foglalkozik, hogyan szeressünk, hogyan legyünk igazságosak, hogyan legyünk szabadok, hogyan nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal, segít megérteni Krisztust, aki a legemberibb mindközül. Amikor emberségünk legmélyébe merülünk, nem vagyunk messze Istentől, mert ott nagyon is emberi történetek közepette nyilatkoztatja ki magát Isten, hangsúlyozta Leó pápa. A Biblia Istene a rabszolgaságból való szabadulásban, egy fiú születésében nyilvánul meg, amikor minden remény elveszettnek tűnt, és irgalmas és hűséges szeretetben, valamint eseményeken és találkozásokon, arcokon és történeteken keresztül szólal meg. Isten az életünkben munkálkodik azon keresztül, amit teszünk, akik vagyunk, és sok emberen keresztül, akikkel találkozunk, emlékeztette a pápa az írókat. A Szentatya elismerte, hogy ezért szeretné megismételni 6. Pál pápa minden művészhez intézett szavait, nevezetesen, hogy szükségünk van rátok. Leó pápa azzal zárta beszédét az írókhoz, hogy megköszönte erőfeszítéseiket a megbékélés, a találkozás és a barátság magvainak elvetéséért.
0: Leó pápa az úszóknak. A sport egyesít, értékre nevel és békét teremt. Csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban a pápa az Olasz Úszó Szövetség vezetőivel, valamint a 7 domb 62. nemzetközi úszóverseny résztvevőinek küldöttségével. A versenyzőket ugyanaz a szenvedély mozgatja, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Egy olyan világjelét adják, amely hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a római Foro Italico történelmi medencéjében, Rómában a rangos viadalt, mely a világ egyik legpatinásabb nemzetközi úszóversenye, és az örökváros után a Sette Colli, vagyis 7 domb címet viseli. Több mint 700 úszó méri össze tudását a megmérettetésen, ami az augusztusi Európa-bajnokság felkészülési eseménye egyben. Az Olasz Úszó Szövetség vezetőségét és a rendezvény küldöttségét audiencián fogadta 14. Leó pápa.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: A sport, ha jól élik meg, gyógyír testnek és léleknek, kezdte beszédét a pápa. Összehangolja a személy különböző alkotó részeit, és nagyon fontos értékekre ösztönöz, mint az elkötelezettség, a szolidaritás, a tisztesség. A sport, különösen az élsport, próbára teszi az ember akaraterejét és motiváltságát. Ez az, ami a versenyzőket megkülönbözteti. Mennyire motiváltak? A sport egyben a lelki fejlődést is szolgálja. Az úszás ebben is különleges, hiszen egy elembe, vízbe kell merülni hozzá, ami körül öleli az embert. Ez szimbolikusan egy olyan tulajdonságunkra irányítja a figyelmet, ami az anyamétől kezdve hozzánk tartozik. Ahhoz, hogy éljünk, meg kell tanulnunk összhangban mozogni másokkal és a minket körülvevő környezettel. Nekünk, keresztényeknek pedig a víz, a keresztség és a Krisztusban való új élet szimbóluma.
2: C'è però un altro motivo per cui mi rallegro della vostra presenza.
0: A Szentatya örömére szolgál az is, hogy a versenyzők különböző országokból gyűltek össze, ugyanaz a szenvedély mozgatja őket, ugyanazokat az értékeket követik, nyelvtől, nemzetiségtől, kultúrától függetlenül. Ez a tény, mely a nemzetközi sportrendezvények sajátja, a remény jelét nyújtja, egy olyan világjelét, amelyet mi akarunk, hozzájárul a népek közötti békés találkozáshoz és testvériséghez. Leó pápa ezért arra buzdította az úszókat, hogy továbbra is gyakorolják és terjesszék a sport értékeit. A versengés ideje ugyanis elmúlik, de az értékek megmaradnak. Saint Pierre Giorgio Frassati, a hegyeket kedvelő fiatal sportoló közbenjárására bízva, a pápa szívből jövő áldását adta az audiencia résztvevőire.
1: Pápai üzenet a Nemzetközi Caritas konferenciájára az egészségügyről. Isten irgalmát kell mutatnia a szenvedők felé. 14. Leo üdvözletét küldte a Caritas Internationalis által szervezett egészségügyi konferencia résztvevőinek, és az evangéliumi értékeken alapuló együttműködésre szólított fel az egészségügyben. 14. Leo szívélyes üdvözletét küldte, és lelki közelségéről biztosította mindazokat, akik részt vettek a június 23-a és 25-e között Castel Gandolfóban megrendezett holisztikus egészségügyi megközelítés a Caritas Konföderációban című egészségügyi konferencián. A július 24-én szerdán küldött üzenetet Pietro Parolin bíboros államtitkár írta alá. A Szentatya imádkozott, hogy a csoport munkája hozzájáruljon az együttműködés és a szolidaritás új lendületéhez, és bátorította a résztvevőket erőfeszítéseikben, hogy javítsák a betegek egészségügyi ellátását az evangéliumi értékek alapján. Emlékeztetve arra, hogy a Szentírás gyakran Jézust isteni orvosként mutatja be, Leo pápa megjegyezte, hogy Krisztus egészséget hoz a betegeknek azáltal, hogy gyógyítja a szenvedést, a megaláztatást és az elszigeteltséget okozó mentális, fizikai és lelki bajokat. A pápa utalt Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amelyben megerősítette azt a méltóságot, amely minden embert megillet pusztán a létezése, az Isten akarata, teremtése és szeretete alapján. Ez a méltóság túlmutat minden egyes ember egyéni körülményein. Az egészség helyreállításával Jézus feltárja minden ember vele született méltóságát és az emberiséget az Istenben való örök üdvösség felé irányítja.
0: Radikalitás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 13. vasárnapra.
3: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Jézus időnként provokatívan fogalmaz, hogy kimozdítson megszokott életmódomból. Ez a kijelentésem hagyhat közömbösen, ha valóban érdekel a mester tanítása. Ha tényleg érdekel Jézus Krisztus személye, és kialakul vele és általa Istenen egy személyes, bensőséges kapcsolat, akkor minden és mindenki itt a földi életben a helyére kerül. Isten nem féltékeny Isten. Nem az első helyet kéri, nem verseng senkivel és semmivel, hanem felajánlja azt, hogy ő legyen az alap, ahogy valójában az is. Ha ezt elfogadom és eszerint alakítom életem, bennem is formálódik Krisztus arca, az ő lelkülete. Ő benne szeretek mindenki mást, és akkor lesz helyes az emberek iránti szeretetem is. Akkor nem majmolok, úgymond, nem imádok senkit, csak egyszerűen szeretni és tisztelni fogom embertársaimat is. Mennyire érdekes egyébként az, hogy már a föld életben eljön az az idő, amikor szükségszerűen bekövetkezik a váltás a családokban. Amikor a gyerek felnövekszik, a szülők elé a férj vagy feleség, egy társ kerül, és ez nem verseny, ez az élet normális alakulásának következménye. Jézus az idézett kijelentéssel tehát nem rúgja fel a negyedik parancsot, a szülő tiszteletét, hanem megfogalmazza az igazi alapot, az Istenre építkezést, s akkor minden a helyére kerül. Számtalan ember azért boldogtalan, mert nem ismerte fel az időt, amikor megfogalmazza a saját álmát, és megtesz mindent akkor is, ha összeütközésbe kerül emiatt azokkal, akik fontosak számára. Ismerek olyan embereket, akik érezték a papi hivatást, de szülei ellenezték, mert úgymond jót akartak. Robespierre, a kisarkított példa, a francia forradalom egyik legvéresebb alakja. Kezéhez közel 500 000 ember kiontott vére tapad. Kivégeztette a francia királyt, a családját, a papság nagy részét, szerzeteseket és apácákat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Franciaország legrettegettebb hóhéra volt. Végül őt is lefejezték. A történelem lapján azt olvashatjuk, hogy fiatal korában vallásos volt, buzgó katolikus. Papi hivatást érzett és el is határozta, hogy jelentkezik a szemináriumba, legyen ő is az emberek vigasztalója. El is ment az egyik párizsi szemináriumba, és ott bejelentkezett. Meg is egyeztek, hogy mikor lép be. Csupán annyi időt kért az elöljárótól, hogy hazamehessen és elbúcsúzhasson. Itt történt aztán a nagy fordulat. Nekiestek. Megbolondultál? Ma papnak menni? Nincs elég pénzed? Szórakozási lehetőséget? Szeretőd? Kire fog maradni az óriási családi vagyon? Mi lesz velünk öregségünkben? Robespierre megingott. Szülei szavai megingatták hivatásában. Nem ment vissza szemináriumba, nem lett pap. Akiből egy kitűnő jó francia pap lehetett volna, abból nemzete legkegyetlenebb hóhéra lett. Ez a példa nem lázítás a szülők ellen, a szülők tisztelet ellen, viszont mindenkinek más a hivatása, és nekem abban kell segítenem, hogy ki megtalálja, felismerje a saját hivatását. Nem mindig jó az a jó, amit én akarok a másiknak. Az általam elképzelt jó nem mindenkinek jó. Egyébként, akik mások kedvéért nem tették azt, amit szerettek volna, mire vágytak, azoknak többnyire kisiklott az életük. Oly sok ember van, aki nem szereti, amit tesz. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, folytatja Jézus a következő provokatív kijelentéssel tanítását. A keresztet kikerülni vagy megkerülni könnyebbnek tűnik, de aztán sokszor ez a menekülés több szenvedést okoz. Isten nem azt ígéri, hogy elveszi tőlem a keresztet, hanem azt, hogy segít azt hordozni. A tudatos kereszthordozás puszta gondolkodás révén értelmetlen. De a szív döntésével önátadásom értelmet kap. Gilbert Chesterton, a megtért tudós ember, felnőtt korában jutott el a hitre. Zseniális gondolatai ma is időszerűek. Egyik írásában elmélkedik a keresztről, és felteszi a kérdést. Melyiket választa a két geometriai forma közül? A keresztet, a két egymást metsző egyenest, vagy a kört? Azt írja, hogy a kör sokkal logikusabb. Minden pontja egyforma messze van a középponttól, az egy kerek egész. Ezzel szemben a kereszt egy metszés, ellentmondás. Mégis, bármilyen logikus a kör, bezár. A keresztet választja, mert bár tele van ellentmondásokkal, paradoxonokkal, de mind a négy irányban nyitott. Benne találhatom meg életem megoldását, a jövő távlatát. Fejezi be gondolatait ez a hívő tudós. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt, folytatja Jézus. A görcs mindig bezár. Összeszorított kézzel nem lehet ölelni. Nem magányosan éljem az életet, mert az bezár, s magam körül forgok majd. Ha egyedül is élem, éljem a létben. Egyedül vele. Így nyer értelmet egyedül létem. Ha mással élem, akkor is a lét az alap, különben a társas magány veszélye fenyeget. Az Istennel és Istenben való élet ad értelmet mindennek. Ha megtalálom a létben, Istenben életemet, akkor elveszítek minden mást, ami addig fontosabb volt. Élhetek a világ dolgaival, használhatom azokat, élhetek barátságokban, társaságokban is, de ha ő az alap, minden és mindenki a helyre kerül. Van ennél jobb?
0: Radikalitás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 13. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
4: Járjunk együtt a pápával! Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát! Adományozz a Péter fillérek javára! Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk Józsa Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, majd a szűzanya fájdalmas rózsafűzérét imádkozzuk. Adjunk hálát a Jóistennek a bűneink bocsánatáért, a kapott kegyelmekért, az imáink meghallgatásáért. Kérjük az Úr Jézus szeretetét, vezetését, a szűzanya értünk és családjainkért, gyermekeinkért való közbenjárását. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, jótevőiért, hallgatóiért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, az Anyaszent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, betegekért, azok gyógyulásáért és az őket ápolókért, az orvosokért, a műtétre várókért, a gonosz távozásáért, az úton levőkért, az ifjúságért, a diákoknak a sikeres vizsgájáért, a halottaink lelki üdvösségéért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják ima kérésüket és elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. Üzenet érkezett, a rózsafűzért felajánlom, bűneim bocsánatáért, egészségért, türelemért, békességért a családban, a világban. Hálából mindenért.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló.
2: Haló.
0: Tessék mondani, hallgatjuk.
2: Haló, tisztelt a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A felsorolt szándékokért kérném az imát. A kapott kegyelmekért szeretnék hálát adni a önökkel imádkozó, a közös ima reményében. További jó egészséget, jó orvosi eredményeket, három fontos ügy, minél előbb békés úton való megoldását, a gonosz távozását, úton levő szeretteimért segítse, Jóisten. Isten tízesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A rózsafűzért és a héten elhangzó összes imát és szentmisét felajánlom a férjem gyógyulásáért, mert nagyon beteg az unokám, sikeres vizsgájáért, a másik unokám munkahelye elrendeződéséért, a rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, a világbékért. Köszönöm szépen. Ilonka voltam Szamosújvárról.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom, a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, a főleg a látásom javulásáért, a Lőrinc családért, Cservit család, Pintér család, Jagos család, a Mária Rádió munkatársáért, önkéntesseért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké dicsértessék. Köszönjük, hogy hívott.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. Én is emlékezek az irgalmasság és minden rózsafűzérrel, imádkozom Deák Józsika lelkiért, akit a Jóisten 12 éve, hogy hirtelen elszólított fiatalon, nyugodjon békében édesapjával és édesanyjával együtt a kontumáci temetőben, együtt nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Hallgassa meg a Jóisten. Rózsafűzért és szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen. A lányom és családja egészségért, és hogy kapjon képesítésének megfelelő munkát, unokáink jó tanulásáért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm. A rossz szándékú emberek távozásáért, oltalomért és az igazság kiderülését kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm. A menyem lába gyógyulásáért, egészségért, áldásért a munkájára, oltalomért ajánlom fel a rózsafűzért, hallgassa meg a Jóisten. A rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, a gyermekeim és az unokáim egészségért, és hálából mindenért. Köszönöm szépen! A mai imákat felajánlom édesanyám lelki üdvért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Isten fizesse hidegségről. Ezt a rózsafűzért felajánlom a fiamért, Istvánért, aki Indonéziában van, a barátnőért, és azt kívánom a szűzanyát, vigyázzon rájuk, őrize meg minden bajtól, hogy szeressék egymást mindig egészségért. Isten fizesse, édesanyja.
0: Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló!
4: Haló!
0: Hallgatjuk Ön.
4: Dicsekessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: A rózsafűzért fel szeretném ajánlani ágni szeretteim lelki üdvét, különösen édesapámért, édesanyámért, akiknek ebbe a hónapban volt négy napig és évfordulóig, és egy barátunkért, akit ma egy heteket kísértünk utolsó útjára a zsögödi temetőbe. A Jóisten adjuk nekik örök boldogságot. Önöknek áldott napot kívánok. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Viszont kívánunk mi is Önnek egy áldott szép napot és hétvégét. Maradjon velünk. Imádkozzunk együtt mindezen szándékokra és minden halott lelki üdvéért.
1: Az elhangzó imákat kérem a fiam és a család gyógyulásáért. A Jóisten és a szűzanya segítő kegyelmét, könyörüljön rajtuk a világ gyógyulásáért, békességért, a gonosz távozásáért. A mai elhangzó imákat felajánlom a távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukba, egészséget, békességet a családnak.
0: Újabb telefonáló van a vonalban. Halló, köszöntjük szeretettel.
5: Csaba béké, komoly szándék kiderítésé, mihát tennapi János volt, férjemes János volt, nyugalma lehet, csendes emléke lehet, áldott, Balcsemes János volt, áskítő keresztapámes János volt, keresztelő keresztapámes János volt, mihát érkezik Szent Péter, édesapám Péter volt, nyugalmik lehet, csendes emlékik lehet, áldott, soha nem tudjuk találtani a hizag tartozókot. Imádkozunk együtt egymásra. Isten fizesse, bejuthattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott minket.
1: Nem is szabad elfelejteni az elhaltakat. Ezt a rózsafűzért felajánlom a család minden egyes tagjaért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távúzásaért, a bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Haló.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzért. A mennyap összesi májt rózsafűzérik, fél szeretném ajánlani, hallából a kapott kegyelmek, itt a boldogság a szüzenyának és a mennyei utának. Továbbá kérem a szüzenye oltalmat az ő közben járását, az őszintén a nagy gyermekem gyógyulásáért, az egészségért, a gonosz távozásáért, elhúny szüleim lelkeidvéért, gyermekem munkájáért, a sikeres vizsgájáért, hogy munkahelye legyen továbbra is. Önökért, a Mária Zsádenek közösségét, a bemondókért, és a pápa szándékára, Isten fizesse, mindenki segítő imáját, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott, maradjon velünk ezen szándékokra, imádkozzunk együtt.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a szűzanya takarja be védőpalástjával, vigyázzon rájuk és őrizze meg őket minden gonosztól és veszélytől. Jézusom, bízzon benned, írja egy aggódó édesanya.
0: Halló, újabb telefonáló van a vonalban. Halló, megszakadt, tessék próbálkozni.
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretteimért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom a külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért. Szűzanya Mária, takarja be védőpalástjával, vigyázzon rájuk, és őrizze meg őket minden veszélytől. Jézusom, bízom benned.
0: és újabb telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Haló?
7: Dicsétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
7: Ezt a szent olvasót, a szent misét is szeretném felajánlani külföldön élő családtagjaimért. Az egész emberiség békéért, a háborúk megszűnéséért, a rózsafűzér tagokért, a Girodán, Temesváron. Drága Jóistenem, kérlek, hallgass meg imáinkat, bocsáss meg a bűneinket, és fogadd el felajánlásunkat. Dicsétessék a Jézus Krisztus!
0: Hallgassa meg a Jóisten, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
1: A mai rózsafüzért felajánlom gyermekeim, unokáimért, testi lelki gyógyulásáért, elhunyt szüleimért, rokonaimért, jó munkahelyért, fiam fontos szándékára, Jézusom, bízom benned, Isten fizesse.
0: Haló, köszöntjük nagy-nagy szeretettel.
8: Haló.
0: Mária Rádió, tessék mondani.
8: Köszöntjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
8: Szeretnék imádkozni az Istenhez, hogy adjon nekem segítséget, hogy gyógyulásra tudjam gyógyulni. Drága Jézusom, azt kérem, hallgassa meg a kérésemet. A férjem egészségét, öcsémnek az egészségét, Áron Kiuskának az egészségét, hogy a bizony a vége meg minden bajtól, segíje meg őket, a húgom egészséget, az egészséget neki. És édesapámnak, édesanyámnak, öregnek az álmat. Abban a kérés szállodásához kérem a szívanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet. Egy kicsi, egy újszület édesanyáit, hogy a Jóisten szegélye meg a gyermekeimmel egy kicsit. Isten fizette, hogy meghallgattak, dicsértették az Úrjukat.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, imádkozzunk minden betegtársunkért.
1: A rózsafüzért felajánlom a lábam gyógyulásaért és a gyermekeim, unokáim egészségért, és hálából mindenért, Uram, köszönök szépen mindent.

0: Köszöntjük a betelefonálót nagy szeretettel. Haló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is szeretném ezt a rózsafüzér felajánlani, amit bemondtak a rózsafa rádióba, és még ajánlom a közös halottjaimért, a családomért, unokáimért. Van egy unokám Lászlónak, híjá, még napján külsőben van.
0: És te értesse.
1: Családjával együtt még érjen sok négy napot. Dicsértesse.
0: Hallgassa meg a Jóisten, mindörökké dicsi. Ezért
1: a füzét is. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy hívott minket. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.
2: A rózsafüzért felajánlom családi békért, világbékért. Isten fizesse. Ezt a rózsafüzért felajánlom fiamnak, Robertet, egészségért, egy jó lelki társért, és a munkaszerződés hosszabbításáért. A szűzanyát akarja be védőpalásával. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse, egy édesanya.
0: Újabb telefonálót köszöntünk. Haló? Mi
1: kértessék a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét és a szentiség szeretném felajánlani, hálából a kapott kegyelmeket a szűzanyat tiszteletére. Az egészségem javulásáért, a halottaim lelki üdvéjét, minden bocsánatát, a gyermekek ülét, ez az egészségük, a Mária Rádió minden dolgozóiráért, a világ békéjét, és minden betegét, azért nem imádkozik senki. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kívánok Isten megáldott szép délután. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Viszont kívánjuk, mi is mindörökké dicsértessék. Ima szándék fogadásunk végéhez értünk. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy hívtak minket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzuk együtt a Szűzanya fájdalmas rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak egy áldott szép délutánt, kegyelmekben gazdag hétvégét kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói, a Székely Szent Királyi Egyházközség Mária iskolája tagjai.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászárt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvér támadását és az örök életet.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésre,
0: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Az.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk félreverítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: órájának. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vére verítékezett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vére verítékezett.
1: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott.

0: Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján.

0: Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.

0: akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy!

0: tűnt megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.

0: Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fogolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, villamítva a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösöké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökké, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kukor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak hírgalmadra.
4: Ó Mária, édesanyám,
1: eljött már a te órán, csak egy szó

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltó leessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér király.

0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk,
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népetnek jó pásztora legyen, add, hogy mielőtt szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az örök Atyának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen főségű szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvet élt.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békettűrő és nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázásokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kút feje.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a benned reménylők üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a haldoklók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerúgt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodol mindörökkön örökké. Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erő nem törik meg, hőj máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
0: Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi jártásaink jussanak előbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jézus.

Köszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a rózsafüzér imádkozásába, és közösen adhattunk hálát a mindenható Atyának és a boldogságos Szűz Máriának, és kérhettük továbbra is Isten áldását életünkre. A rózsafüzér előimádkozói a Székely-Szentkirályi Egyházközség Mária iskolája tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük az imaszolgálatot és a gyönyörű éneket. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióban. Elköszönök a kedves hallgatóktól, kívánva önöknek kegyelmekben gazdag hétvégét, szép napot. József Ferenc technikai munkatársam nevében is Májai Erzsébetet hallották. Dicsértessék az Úr Jézus.

Hungária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvar helyen, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János plébánia templomból. A szentmisét bemutatja a főtisztelendő Péter Artúr, főesperes plébános, a kántori szolgálatot ellátja Bakos László kántor. Ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be, imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Krisztusban, kedves testvéreim, ezt a szent misét elhunyt László és Imre testvéreink lelki üdvéért mutatjuk be. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük Urunk Jézus Krisztus szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Olvasmány a Királyok második könyvéből. Szedekiás király uralkodásának 9. esztendejében, a 10. hónap 10. napján történt, hogy Nabukodonozor babiloni király egész hadseregével felvonult Jeruzsálem ellen. Körülzárta a várost, és ostromműveket épített köréje. Szedekiás király uralkodásának 11. esztendejéig, a 4. hónap 9. napjáig tartották ostoromzár alatt a várost. Közben az éhínség annyira elhatalmasodott a városban, hogy a föld népének egyáltalán nem volt kenyere. Ekkor rést ütöttek a város falán, mire éjszaka folyamán a király és az összes harcosok a király kertje felé vezető két kőfal közötti kapun át kiszaktak a városból, bár a kaldeusok körös körül megszállták a várost. A puszta felé vezető úton menekültek, de a kaldeusok serege a király után vetette magát, és Jerikó síkságán utol is érték őket. Ekkor összes harcosai elszélettek és magára hagyták. A királyt elfogták, és reblába vitték a babiloni királyhoz, aki ítéletet tartott fölötte. A babiloni király megölette Szedekiás fiát atyuk szeme láttára, majd Szedekiást megvakítatta, és bilincsbe verte, Babilonba vitte. Az 5. hónapban, a hónap 7. napján, ez Nabukodonozoroknak, Babilon királyának 19. esztendejében történt. Nabuzárdán, a testőrök kapitánya, Babilon királyának szolgája, elment Jeruzsálembe, felgyújtotta az Úr templomát és a királyi palotát, aztán felperzselte Jeruzsálemben minden házat és palotát. A kaldeusok egész serege, amely a testőrök kapitányának parancsnokság alatt volt, körös körül lerombolta a város falait. A nép maradékát, amely a városban életben maradt, valamint a szökevényeket, akik átszöktek Babilon királyához, meg a többi megmaradtat, és fogságba hurcolta Nabuzárdán, a testőrök kapitánya. Csak a föld szegényeiből hagyott ott a testőrök kapitánya néhány szőlőmunkást és földművest. Ez az Isten igéje.

0: Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet, és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánl föl az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók, Jézus megtisztít egy leprást. A bibliai korban a lepra nem csak testi betegség volt, hanem vallási tisztátalanság jelképének is számított. A leprást elkülönítették a közösségtől. A leprások nem vehettek részt az Isten tiszteleten. A Leviták könyvében, az Ószövetségben egész részletesen le van írva, hogy mit tehetett a leprás, hogyan élt, miután kiderült a betegsége. Így a bűn következményének is a képe lett, elszakították az Istentől, és elszakították az emberektől, a közösségtől. És azt olvassuk, hogy leborult Jézus előtt. Leborulni jelenti azt is, hogy hódolni, imádni. Ez nem puszta udvariasság, hanem hitvallás. Jézusban felismerte az isteni hatalmat, és azt mondja az Úrnak: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. A leprás nem Jézus erejében kételkedik, hanem akaratára bízza magát. Ha akarod, megtisztíthatsz. Nem azt mondja, hogy ha tudsz, megtisztíthatsz. Ha akarod. Ez a hit és a teljes bizalomnak az imája. Megtisztíthatsz engem. A leprás nem azt mondja, hogy gyógyíts meg, hanem tisztíts meg. Jézus visszaadta testi-lelki tisztaságát. És azt olvassuk, hogy az Úr Jézus kinyújtotta a kezét. Az Ószövetség a kéz kinyújtásában Isten hatalmának, cselekvésének jelképét látja. És megérintette őt, nem csak kinyújtotta, hanem megérintette. Ez a jelenet azért megrendítő, mert a mózesi törvényből tudjuk, hogy egy leprást megérinteni annyit jelentett, hogy tisztátalanná vált az illető, aki megérintette őt. Jézus nem válik tisztátalanná, fordítva történik. Jézus szentsége, tisztasága legyőzi ennek az embernek a tisztátalanságát. És azt mondja, hogy az Úr Jézus: akarom, tisztulj meg. Ezzel a szóval kinyilatkoztatja az Isten szívét. Akarom. Jézus nem vonakodik, nem kislekedik. Akarja az ember gyógyulását, tüstént, az üdvösségét akarja. Akarom, tisztulj meg. És ez nem kérés, hanem teremtő erejű parancs: tisztulj meg! Ugyanaz az isteni szó szólal meg, amely a teremtéskor is hatékony volt. Legyen világosság, és lett világosság. Jézus kimondja, és a megtisztulás azonnal megvalósul. Meg is jegyzi az evangélista, hogy azonnal meggyógyult. A gyógyulás teljessége tüstént látható lesz. Nincs fokozatosság. Jézus szava rögtön helyreállítja az embert. Nem az történt, hogy a gyógyulásnak az első jelei kezdtek megmutatkozni rajta, hanem azonnal megtisztult, teljesen tisztává lett. Nem kell várakoznia a gyógyulás teljességére. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ne mondd el ezt senkinek sem, mármint a gyógyulást. Sokszor halljuk, különösen a Márk evangéliumából, annak idején ebből írtam a szakdolgozatomat, messiási titok Márk evangéliumában. Teológia messiási titoknak hívja. Egyrészt a tömeg elkerülése véget mondja az Úr Jézus, ha elterjed a híre, a csodára éhes tömeg ez előzönli, ami megnehezítette volna tanítói munkáját, az Úr Jézus tanítói munkáját. Másrészt a korabeli zsidóság politikai, katonai, szabadító messiást várt. Azt akarta az Úr Jézus, hogy megértsék valódi lelki küldetését, hogy ő szabadító messiás, de elsősorban a bűntől megszabadító messiásunk akart lenni. Testvéreim, a mi küldetésünk, ne féljünk megérinteni a világ kirekesztettjeit, mert Jézus ma a mi kezünk által akar érinteni. Vigyük el a gyógyulás és a remény hírét oda, ahol tisztátalanság és lelki sötétség van. Ami megtisztult és meggyógyult életünk legyen Isten erejének fényes bizonyítéka ebben a beteg világban. Mert ahogy valaki mondta, beteg ez a világ, de gyógyítható. Gyógyult életünkkel, szentségektől meggyógyult életünkkel gyógyítsuk a világ sebeit, Isten szándéka szerint. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
1: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat. Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházrend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat. Városunkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat. Elhunyt László és Imre testvéreinkért, akikért a keresztván szentvérét ontotta, kérjük Urunkat.
0: Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik, ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életért ontott drága véred. Hálítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odát pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt

kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletesse a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely püspökünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
0: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt László és Imre testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ég.

0: az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: A szent misi áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
0: Istennek legyen. Istenünk, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te miednek gyümölcse Jézus.

Íme az Úrnak szolgáló leánya. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus.

és az ige testélőn. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért, könyörögjünk, Istenünk, te megbocsátod bűneinket, és szíveden viseled az emberek üdvösségét. Kérjük jóságodat, hogy nagyszüleink, szüleink, testvéreink, rokonaink és jótevőink, akik elköltöztek ebből a világból, a boldogságos Szűz Máriának és minden szentnek közben járására eljussanak az örök boldogságra. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Imádkozzunk a békéért, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem, bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehére, virasszon fölöttem gondviselő szemet, kérlek, óvd az éjjel testemet s lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz él. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János plébánia templomból. A szentmisét bemutatta a főtisztelendő Péter Artúr, főesperes plébános, a country szolgálatot ellátta Bakos László kántor. Ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Józsa Ferencet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hit plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönt Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János belvárosi plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhely Erdély szívében Maros megyében helyezkedik el. A város Maros folyó mindkét partjára kiterjed, a központ és a városnegyedek nagy része azonban a folyó bal partján fekszik. Legnagyobb látványossága kétség kívül a vár, és benne a vártemplom, amely büszkén állta az elmúlt évszázadok viharait. A belvárostól nem messze található a város legmagasabb pontja, a Somostető, amely az egyik legfontosabb turisztikai állomás az itt található állatkertnek is köszönhetően. A székelység művelődési, ipari, kereskedelmi, közlekedési, oktatási és szellemi központja. Az egykori Maros szék, Maros-Torda vármegye, majd a Magyar Autonóm Tartomány, ma pedig Maros megye székhelye, a körülötte létrejött Marosvásárhely Metropolis övezet központja. Éghajlata mérsékelten kontinentális, a várost a következő községek veszik körbe. Maros-Szentgyörgy, Jed, Maros-Szentanna, Maros-Szentkirály, Koronka és Maros-Keresztúr. Írott forrásban először 1323-ban említik a település római katolikus egyházközségének Románus nevű papját. 1405-ben luxemburgi Zsigmond magyar király a vásártartási jogot adományozza a városnak, majd 1482-ben Mátyás király aláírása által királyi várossá válik. Később 1616. április 29-én Bethlen Gábor Erdély fejedelme írja alá azt az okiratot, amely által a város szabad királyi város lesz. Neve ekkor változik a régi Székelyvásárhelyről Marosvásárhelyre. A város sokat köszönhet Borsos Tamás városbírónak és Bernádi György polgármesternek, mivel ő építette a vármegyeházat, a kultúrpalotát, a mai orvosi egyetem, Petromajor egyetem és sok más iskola épületeit. Minden bizonnyal Marosvásárhely legjelentősebb kulturális öröksége a Teleki téka. A könyvtárat 1802-ben létesítette Báró Teleki Samuel, Erdély kancellárja, aki több európai egyetemen tanult. Marosvásárhelyi iskolái közül a Református Kollégium, ma a Bolyai Farkas Liceum, a legrégebbi 1557-ben alapították. Az egyetemes tudomány legjelesebb marosvásárhelyi képviselője a matematikus apa és fiú, Bolyai Farkas és Bolyai János. A Habsburgok védelme alatt Erdélybe visszatérő jezsuita rend első képviselője 1702-ben érkezett Marosvásárhelyre Endes István páter személyében. Pártfogója Bóér Simon, fogaras vidéki kapitány, marosszéki nemes házat adományozott missziója számára. 1705-re már kiskápolnát építettek, két év múlva Rákóczi fejedelemi választását követően már ebben tartottak tedeumot. A jezsuiták időközben Nagy Szabó Ferenc örökösseitől megvásárolták az 1623-ban épült sarokházát. A missziót Antal János püspök 1727-ben emelte plébánia rangra, a ma is álló templom építését ezután kezdték el. Az új szentély alapkövét 1728. augusztus 8-án tették le, ez az épületrész a következő évben fedél alá is került, és 1734-ben építették a hajót és a tornyokat. A templomot 1750. október 4-én szentelte fel Báró Sztójka Zsigmond Antal püspök. Teljes bejegyzése 1768-ban történik. A főoltárt Anton Schubayer és Johann Nachtigall készítik, gróf Haller János és neje Dániel Zsófia megrendelésére. Ugyanezek a művészek készítik a templom barokk szószéket is, mely gróf Bethlen Miklós és neje Csáki Krisztina megrendelésére készült 1757-ben. A főoltár festménye Michelangelo Unterberg műve, neki tulajdonítják a többi oltárképet is. A színes üvegablakok 1898-ban készülnek, 1900-ban Szirmai Szent Antal ornamentális keretekben foglalt neobarokk mennyezetképeket fest a templom boltozataira. A hajó boltozatán Mária mennybevétele, Szent Margit és Szent Erzsébet arcképe jelenik meg, az orgonakarzat fölé egyházi zenére utaló hangszereket festettek. Általános belső felújítás volt 1930-1933-ban, külső felújítás 1960-ban. A bádok tető leváltása hótfarkú cseréppel 1963-ban történt meg. 1973-ban egy egyemeletes épületet építenek a plébánia keleti részéhez. 1983-ban a templom keleti végéhez ugyancsak egy emeletes épületet húznak fel két nagy teremmel és két garázssal. Erre 1998-ban ráépítenek még egy emeletet, vagyis a teljes javítás 1998-1999-ben történik. Csató Béla pápai káplán, kanonok plébános idejében Deus Providebit ifjúsági ház épül a plébánia udvarán. A plébánia és a templom épülete a marosvásárhelyi főtér, jelenleg Rózsák tere keleti ház sorának északi végén található. A templom alaprajza téglalap alakú, építésével megbízott építész Hammer Konrád volt. Három magas, félkörével záródású ablak nyílik, a középső ablak kötényében stukkóból egymást átlósan metsző horgonyt és keresztet mintáztak, metszéspontjukban sugárzó Jézus szívvel. A körével záródású falfülkékben jobb oldalt Loyolai Szent Ignác, bal oldalt pedig Szavéri Szent Ferenc szobra látható. A fiókos, dongaboltozatos hajóhoz két oldalt 3-3 oldalkápolna csatlakozik. A szentély egyenes záródású, két oldalról sekrestye és kápolna fogja közre, melyek fölött oratóriumot alakítottak ki. A kápolnák és az oratórium felett oldalkarzatok húzódnak mindkét oldalon. A szentély és az északi kápolnasor alatt kripta húzódik több fontos helyi katolikus személyiség sírjával. A felépítményét négy oszlop osztja három regiszterre. Az északiban az új szövetséget, a déliben az ószövetséget jelképező szobrot helyeztek el. A középső regiszter felső részét csak nem teljesen kitölti a Krisztus megkeresztelkedését ábrázoló nagyméretű főoltárkép. A főoltárkép alatti kisebb méretű festmény Máriát ábrázolja a kis Jézussal. A mellékoltárok képei az északkeleti kápolna oltárképén a lovon ülő Szent László vizet fakaszt a sziklából, a középső kápolna oltárképén Szent József látható. Az északnyugati kápolnát pápuai Szent Antal tiszteletére szentelték fel, ebben jelenleg a Szent újabb kori szobra látható. A délnyugati kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték, a Szent a feszület előtt térdel. A déli középső kápolna oltárképén Mária Magdolnát láthatjuk a kereszt alatt. A délkeleti kápolna oltárának barokk keretében Benczúr Gyula közismert festménye Vajk megkeresztelése csodálható meg. A keresztelő Szent János, belvárosi plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség a marosi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepe június 24, örökös szentségimádási nap január 15. A műsor a marosvásárhelyi keresztelő Szent János belvárosi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te
1: határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséinek prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
5: Az Úr legyen veletek.
6: És a te lelkeddel.
5: Evangélium Szent János könyvéből.
6: Dicsőség neked, Istenünk.
5: Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak. Az én atyám szüntelenül munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is. E szavak hallatára a zsidók még inkább az életére törtek, mert nem csak a szombati nyugalmat szegte meg, hanem Isten atyának mondta, és így egyenlővé tette magát Istennel. Jézus azonban tovább hirdette. Bizony-bizony mondom nektek, a Fiú semmit sem tehet önmagától, csak azt teheti, amit az atyánál lát. Amit ugyanis az Atya cselekszik, azt cselekszi a Fiú is. Az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt, még nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok rajta. Amint ugyanis az Atya halottakat támaszt föl és kelt életre, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem ítél meg senkit sem, hanem az ítéletet egészen a Fiúra bízta, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tiszteli. Aki a Fiút nem tiszteli, az nem tiszteli az Atyát sem. Bizony mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van. És nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életre. Bizony-bizony mondom nektek, eljön az óra, sőt már itt is van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát. Meghallják és életre támadnak. Amint ugyanis az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Ne csodálkozzatok ezen, eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót cselekedtek, feltámadnak az életre, akik rosszat tettek, feltámadnak a kárhozatra. Én önmagamtól semmit sem tehetek. Amint Atyámtól hallom, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi.
6: Áldunk téged, Krisztus!
5: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Nagyon mély evangéliumi részt hallottunk a mai történetben, János evangéliumában. És egy picit úgy hétköznapiasra szeretném ezt a tulajdonképpen mély dogmatikai, teológiai evangéliumi részt lefordítani és megértetni veletek. És a mai evangéliumnak az egyik legfontosabb mondata az, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek, aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elküldött, annak örök élete van, és az nem megy a kárhozatra, hanem átmegy a halálból az életre. Na hát ez egy nagyon mély mondat, úgyhogy nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy egészen logikus is legyen, megérthető is, de azért megpróbálom. Mert ez egy nagyon fontos a keresztény életünkben, a katolikus vallásunkban, hogy ez mit jelent. Hát ez a mondása Jézusnak megdöbbentő, ezért is haragusznak rá meg a farizeusok, ugye az írástudók. De nézzük meg, hogy miről is van itt szó. Tehát egy olyan valakiről, akinek örök élete van. Tehát az lehetsz te is. És nem azt mondja Jézus, hogy nem lesz, majd ha egyszer meghal és feltámad az örökké valóságban, hanem azt mondja, hogy már is van. Tehát nem beszél a jövőről, hanem azt mondja, hogy már van örök élet. Tehát itt most neked lehet örök életed. Tehát neked már itt ebben a földi életben elkezdődött az örök élet. Tehát továbbá egy olyan valakiről van szó itt, tehát aki nem megy a kárhozatra, akit nem ítélnek el, tehát aki már mintegy túl van az ítéleten, és akinek már nem okoz nyugtalanságot az, hogy mi lesz majd ott túl az utolsó ítéleten, ahol majd minden kiderül, amikor mindenről be kell számolni, mert már ugye túl van rajta. Hát egy olyan valakiről van szó, ahol aki már átment a halálból az életre. És ez nem sajtóhiba, tehát nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy átment, mert ez Jézus szándékosan mondta, hogy átment ezt múlt időben, hogy átment a halálból az életre. Tehát nem úgy van, hogy majd át fog menni. Tehát nem egy ígéretet ad Jézus, ami a jövőre, a megfoghatatlan, a ködös bizonytalanságra vonatkozik, hanem azt mond, mint egy megtörtént esemény, mint egy megtörtént valóságot, mint egy tényt megállapítja Jézus, hogy van olyan ember, aki már átment a halálból az életre. de ezt majd a később diákban megértitek, hogy ez miért van így. Tehát még egyszer, ezeket a dolgokat Jézus nem egy kegyes élet után meghalt emberről mondja, hanem olyan valakiről, aki még él. Aki itt és most még él. Tehát itt és most köztetek is, akik hallgatnak, kedves hallgatók, lehetnek olyanok, vagy vannak már olyanok, akiknek örök életük van. Akik nem vesznek részt az ítéleten. Akik már átment a halálból az életre. Na mit jelent ez? Hát először is azt, hogy a Szentírásnak teljesen más fogalma van az élet és a halál kérdéseiről, mint nekünk, embereknek. Tehát Isten teljesen másképpen látja és érti az élet és a halál fogalmát, mint mi. Tehát egy példával hadd illusztráljam, ugye mai modern technika világában ismerjük azokat a modern, hát hogy is fogalmazom, fénycsöveket, amelyeknek a megvilágításában úgy néz ki a testünk, mint hogyha halott lenne. Tehát megvilágítják a testedet, és úgy nézek ki, mint egy halott. Tehát az ember nézi a saját kezét, vagy egy kedves embernek az arcát, és megdöbben, hogy hú, milyen hullaszínű itt ez az ember, ebben a fényben látom én őt. És most képzeljétek el, mi lenne, ha Isten világítana rád az ő saját maga fényével, és önmagunkat is úgy kellene látnunk, ahogy Isten lát bennünket. Hát megijednél, kiszöknél a bőrödből, és elszaladnál. Annyira fura lenne. És tehet, hogy akkor jobban megértenénk azt, amit a Jelenések könyvében is olvashatunk, az a furcsa mondat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. És ez ide vonatkozik. Igen, tehát ha Isten világosságának a fényében látnánk, akkor értenénk meg igazából, hogy halottnak lenni nem olyan valami, ami még előttünk van, ami még vár ránk a jövőben, hanem hogy mi emberek itt élve is lehetünk halottak. Tehát amikor Isten életről és halálról beszél, akkor nem arról van szó, hogy a pulzusod lüktete még, vagy mekkora a vérnyomásod, vagy a cukrod. Tehát az a nagy határ az élet és a halál között, ez a nagy határ egészen máshol van, nem ott, ahol az emberi tudomány vagy megfigyelés megállapítja, hanem ahol Isten megvonja ezt a határt. És hogy még konkrétabbak legyünk, akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy Isten az élet. És akkor itt most megérted, hogy mit jelent az, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy a múlt időről beszél, hogy átment a halálból az életre. Tehát, ha Isten maga az élet, és te befogadod az Istent, akkor neked életed van. Mert Isten maga az élet. Tehát így értelmezi a Szentírás a halált és az élet fogalmát. Ezért mondja Jézus, hogy én vagyok az élet. Tehát a tegnap is ugye beszéltünk arról, hogy találkozott az a 38 éve beteg Jézussal, élet lett benne, meggyógyult. Na, ha te is találkozol Jézussal, akkor élet lesz benned. Elmúlik benned minden olyan rossz, ami a halálba vezet, vagy már a halálon, halál útján vagy, de ezt is majd később kifejtem, hogy ez is mit jelent. Tehát a Szentírás szerinti igazi élet, éppen ezért lehet mondani, hogy örök élet, vagyis olyan élet, amelyiket nem fenyegeti a halál. Tehát egy igazi élet csak ott van, ahol Istennel élő közösség van. És a halál pedig ott van, ahol ez a közösség az Istennel és az élettel megszakad. Valahogy olyan formán, mint egy vágott virág. Hogy külsőleg talán nem is különbözik egyelőre a le nem vágott virágtól, attól, amelyik még ugye kapcsolatban van a gyökérrel, és kapja a vizet, az életnedveket, de tulajdonképpen már halott az a virág, mert megszakad benne az élet áramlása. Hiába tesszük vízbe és vázába, kész. Annak vége. Tehát Pál apostol is beszél az Efezusi levélben olyanokról, hogy akik elidegenedtek az isteni élettől. Ezt mondja az Efezusi közösségnek. Nos hát ez az a halál, amiről a Szentírás is így beszél, hogy az isteni élettől elidegenedett, távol tartott, elszakadt élet. Tehát az élet forrásától, az örök élettől elválasztott élet. Nos hát ez a halál. És ez gyakorlatilag azt jelenti, amit szintén Pál apostol ír, hogy halottak voltatok a vétkeitek és a bűneitek miatt. Tehát az a halál egy lelki állapot, tehát a bűn hatalma alatt levő lelki állapot, így értelmezi a Szentírás. Úgyhogy feltehetjük a kérdést, hogy én most halott vagyok, vagy élő vagyok? Én az örök életet akarom, vagy a földi életet? Tehát nem a meghalásról, mint fizikai folyamatról van szó, hanem egy halálról, tehát a halálról, mint állapotról. Mégpedig arról az állapotról, amelyben mindnyájan benne vagyunk. Nem ezután kerülünk bele, már benne vagyunk, ugye Ádám és Éva bűne miatt. Mert története, az Ádám és Éva története éppen azt jelenti, hogy az ember Istennel közösségre van teremtve, de az ember mégis Istentől való elszakadottságában él. Tehát mindnyájan a paradicsomon kívül, az élet fáján kívül elszakadottság állapotában születtünk, fogalmazunk így, és éppen ez a halál. És a halál az nem egy elvetemültség, nem okvetlenül jelent az gazemberséget, hanem az egy Istentől elszakadt létformát jelent, olyan élet, amelyből hiányzik az örök élet. Emlékeztek a gazdag ifjúnak az alakjára, ő arra hivatkozott, hogy ő nem lopott, ő nem gyilkolt, ő tisztelte anyját, apját, ő betartotta az összes parancsot, gyermekkorától fogva, nagyon sok szép erénye van, de mégis ezzel a sok szép erényével a halálban van ez a gazdag ifjú. Mert nem azon múlik az örök élet, hogy sohasem lopott, vagy sosem hazudott, hanem azon az egy fogyatkozáson, amire Jézus rátapint. Hogy elszakadt az élete az Istentől. Ez azt jelenti, ugye, hogy ő ragaszkodott nagyon a vagyonához. Minden egyebet, egyébről lemondott volna, hogy kövesse Jézust, de amikor Jézus azt mondja, hogy menj és add el vagyonodot, és csak úgy követhetsz engem, azt már nem. Tehát az Istenhez, a szíve nem az Istenhez, hanem a vagyonához van kötve, és így nem tud szabadulni tőle. Tehát szimpatikus, erényes ez a gazdag ifjú, vallásos, mint egy szép, de levágott virág, amely már egy darabig tud illatozni, utána már nem. És éppen ez a veszélyes a halálnak ennek az áll, ebben az állapotában, hogy tudnélik, nem látszik ez halálnak. És hányan élnek ma így körülöttünk, hogy megvan mindenük, és úgy néz ki, hogy ő jár a jó úton, de közben nem. De meglátjuk később ezt is. Tehát megtérjük,

Ijesztően hasonlít az ilyen állapot az élethez, de ez a gazdag ifjú is ugye nem az élet útján járt, hanem a halál útján. És az egyik legmegdöbbentőbb szentírási, az egyik legmegdöbbentőbb mondat a szentírásban, a példabeszédek könyvében, hogy van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. Tehát helyesnek látszik néha az út, nem látszik rajta semmi helytelen, semmi hibás, kivetni való gonosz, vagy veszedelmes dolog, és a végén derül ki, hogy ez a helyesnek látszó út mégis a halál útja volt. Tehát sokszor talán nem is az a helytelen, amit valaki azon az úton tesz és csinál, sőt, lehet, hogy nagyon helyes dolgokat cselekszik, hanem az út maga nem helyes. Mert akármilyen szép és jó dolgokat művelsz ezen a nem helyes úton, az nem az élet útja, hanem az a halál útja. Na itt kell nekünk nagy bölcsességünk legyen, hogy el tud fogadni Isten akaratát. Hogy rá tudod-e bízni magad Istenre, hogy melyik az én helyes útam. A helyes úton is tehetek helytelen dolgokat, ami a halálhoz vezet. És a helytelen úton, a halál útján tehetsz jó dolgokat, ha elfogadod Istent az életedbe. Mert ebből fakad az élet, ahogy mondta Jézus is. A halálból átment az életre. Tehát értitek, hogy miről van szó, hogy tulajdonképpen a Szentírás ezt hogy magyarázza, vagy a teológia. Igen, nagyon sokszor látszanak ennek a halálnak a jelei. És tudjátok, milyen jelei vannak annak, aki a halálban él, hogy valaki Isten szemével nézve halott. Olyan, mint amire ma van a legnagyobb szükségünk. A békétlenség. Ma a békére van szükségünk, ezért imádkozik az egész világ. De ahogy amikor voltunk Milánóban a lelki gyakorlaton, a találkozón is, ahogy mondta Livio atya, világcsalád műsorigazgatója, hogy a világ kizárja, ki akarja zárni Istent. És az ember emberközpontúvá válik, vált. Az ember önmagát tette Isten helyébe. És ezért van ez a békétlenség. Visszamentünk a halál útjára. Lehet, hogy az út helyes, de az nem vezet békéhez, mert nem jól megyünk rajta. Keressük a nagy köveket, hogy minél többször elessünk, és hogy szenvedjünk, és ez a békétlenségnek az oka. Ez a halálnak a jelei, ez a békétlenség. És ha egyénileg nézzük, mennyi sok embernek nincsen belső békessége. Vagy az elégedetlenség, amikor valaki elégedetlen a sorsával, és egyfolytában non-stop sajnáltatja önmagát. A reménytelenség. Tehát ezek a halálnak az útjai, a békétlenség, a reménytelenség, vagy a harag, a megrögződő, elmúlni nem akaró haragos indulat valaki iránt, vagy valakik iránt. Azt mondja Jézus, hogy aki haragszik az ő fele barátjára, méltó az ítéletre. Na most mindenki gondolkodjon el. Halál útja az élet útja. Békétlenség, elégedetlenség, reménytelenség, harag, gyűlölet. Hogy élünk mi a hétköznapjainkban? Azt gondoljuk, hogy egy vasárnapi szentmisével letudjuk a vallásos életünket? Hát nem. Itt van. Minden nap az evangéliumnak van számodra mély mondani valója. Ha nem érted, kérdezz meg valakit, kérdezz meg egy papot, hogy így magyarázza el neked, hogy mit jelent a halál és az élet. Ha téged érdekel az Isten, ha te a halálból az életre akarsz kerülni, akkor fuss Isten után. Érdeklődj. Ha nem érted, kérdezz meg. Olvassál, imádkozzál. Hát azt mondja Jézus, hogy aki gyűlöli a fele barátját, az gyilkos. És tudjátok, hogy a gyilkosnak sincs örök élete. Tehát a mindnyájan legéletbe vágó kérdése mindnyájunknak az, hogy miként, hogyan lehetséges átmenni a halálból az életbe, úgy is feltehetnénk a kérdést, hogy ki az, aki már átment a halálból az életbe. És azt mondja Jézus, hogy amivel kezdtem a beszédemet, az emlékedésünket, hogy aki hallgatja az én szavaimat, és hisz is,

szervünkkel bizonyos hangrezgéseket felfogunk, hanem itt egy teljesen más hallásról van szó. Nem is annyira a füllel, hanem mint inkább a szívvel és az értelemmel hallás ez. Valahogy úgy, hogy a Szentírásnak a szava, vagy egy prédikáció szavai egyszerre nem puszta szavak többé, nem mindig a mi emberi szavaink, hanem az a valaki, akiről ezek a szavak beszélnek, szinte kilép a betűből, és úgy belé megy a szívünkbe, az értelmünkbe, és akkor ez már Jézus szava, és ennek a Jézus szava nyomán át tudsz menni a halálból az életre. Aki hisz annak, aki engem küldött, mondja Jézus. Tehát aki Jézust megváltóul elküldő Istenben hisz, nem általában hisz Istenben, hanem az önmagát Jézusban kijelentő Istenben. Tehát tudjuk, hogy Jézus nélkül nincs üdvösség. Egyházon kívül nincs üdvösség. Jézus maga az egyház. Tehát ez is egy dogmatikai tétel. Ezt soha nem szabad elfelejteni. És aki hisz az önmagát Jézusban kijelentő Istenben, annak örök élete van. És ugye akkor ezt megint visszafele le tudnánk apró pénzre váltani, hogy mit jelent az, hogy Jézusnak a szava, az Isten szava. Isten mit akar, hogy megismerjük őt, menjünk át a halálból az életbe, mert Isten maga az élet. Tehát visszafele is ugyanaz, mint ahogy az elején kezdtem, ugye. Ugyanoda jutunk vissza. És felteszem a kérdést, hogy ha tudod, hogyha most meghalnál és elkárhoznál, hallod-e szíveddel, a hiteddel Jézus beszédét azt, hogy ő már elkárhozott helyetted? Na ez is egy nagy kifejezés. Hogy lehet, hogy Isten elkárhozott helyetted? Hát benne van a hitvallásunkban. Azt mondjuk, hogy alászállt a poklokra. Tehát ő először nem a tisztított, vagy a mennyország, vagy oda ment a feltámadásakor, lement a pokolra egyszer. Alászállt a poklokra. Benne van a hitvallásunkban. Tehát Jézus először azért, hogy téged meg tudjon váltani. Ezt ő bevállalta helyetted, és nem csak ez, hanem elment az előző emberiségnek is megvinni a hírt, hogy igenis, te meg vagy váltva. Tehát Jézus először a pokolba megy, és utána jön neki majd az örök élet feltámadása, boldogság. Tehát amiért Isten téged elítélne, azt Jézus már megtette, és benne van a mai evangéliumban, hogy azt mondja, hogy az Atya nem ítél meg senkit, hanem rám bízza. Tehát Jézusra bízza. És akkor neked igazán Jézussal való kapcsolatod, vele kell minél többször találkozzál az oltári szentségben. Milyen szépen hátrahagyta ő önmagát nagy csütörtökön. Tudta, minden logikusan megvan a Szentírásban, hogy miért van. De halálból örök élet, Isten, aki maga az élet, de Istennel hogy találkozol úgy, hogyha hiszel Jézusban, aki hátrahagyta magát a kenyér és a bor külső szín alatt. Olyan egyszerű, nem? És nekünk mi a feladatunk? Meghallod-e te ezt a szíveddel és az értelmeddel? Elhiszed-e, hogy igenis Jézust az Isten küldte? És ha te ezt elhiszed, akkor hallottuk a mai evangéliumban, hogy igen, átmentél a halálból az életbe. De hogyan hinni? Nem elég csak úgy szóval elmondani, hogy oké, értem, hogy ez így működik, és hogy ez így van, de hogy én teszek-e ezért valamit, ezért a hitemért? Tudok-e tanúságot tenni erről a hitemről? Ha igen, akkor átmentél. Van életed, akkor Isten benned van. És akkor most meghallod-e Istennek a hangját? Ne az enyémet, az Istenét. Mert igazán ő mondja neked, hogy szabad neked is, aki tudod, hogy elkároznál most rögtön ezt mondanod, hogy tudom, hogy üdvözülnék, ha meghalnék, mert tudom, hogy a halálból átmentem az életbe. Sőt, ahogy mondja, hogy mondja Zakeusnak, hogy most lett üdvössége ennek a háznak. Mert ugye Zakeus behívja Jézust a házába, befogadja el, hogy mindenit, tartozását, mindent megad, találkozott Jézussal, befogadta a szívébe Jézust. Üdvözült, meg lett váltva.
Tehát nem azzal biztatja, hogy ne félj, majd lesz üdvösséget, ha

0: meghalsz, hanem ma. Ma mit élsz, mit hiszel? Annak üdössége van ma. Nem holnap, és nem a tegnap, hanem ma. Tehát Zakkeus, ahogy mondottam, szétosztja a vagyonát, négyszeresen kárpótolja, akiket megkárosított, és a nyomában mosoly fakadt, a gond terhelt arcokon főszáradtak a könnyek, lecsillapodnak az indulatok, felenged a gyűlölet, boldoggá válik az élet. Ez az üdösségnek, az örök életnek az a mai vetülete, hogy az, a sorsod jobbra fordul, ha befogadod Jézust. És ez a mennyei üdvösségnek úgymond a földi előzménye. Jó dolog hát az, ha az egész világ számára jó, ha valaki átmegy a halálból az életbe. Tehát nem csak a mennyben van öröm Isten angyalai között, amikor egy ember a Krisztusban új életet nyer, hanem öröm fakad a földön is, ugyanakkor egy csomó ember életében, ahogy élünk. Mert milyen jó lenne így élni. És bizony-bizony mondom nektek, mondja Jézus, így kezdi a beszédét. Amikor valamit nagyon ki akart hangsúlyozni, akkor mindig így kezdte. Amikor valami alapvetően fontosat akart mondani, akkor így kezdte. Bizony-bizony mondom neked. És ha te most hallottad az ő szavát, és ha te most hiszel abban az Istenben, aki Jézust adta érted, akkor bizony-bizony neked is örök életed van. Nem mész az ítéletre, hanem átmentél már a halálból az életre. És akkor most az örökké valóság erejével mehetsz vissza ki a földi életbe, a családodba, a munkahelyeden szeretni, szolgálni és örömet szerezni a többi embernek. Amen.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat, és kérem hallgassák meg esti műsorkínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete, 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élő víz folyói, Mörgulescu Kotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája hivatásokért. 21 óra 25 perctől hitigasságok szívnek és léleknek, Csont Ede atya műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 15 perctől a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozzuk. 22 óra 30 perctől kezdődik a hit görögkatolikus szemmel, Pallai Béla parókussal. 23 órától zenés, verses összeállítást közvetítünk, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek! Ma este a rókáról és az egérről mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy oktondi róka. Történt, hogy mikor a faluhoz közel kószált, betévedt egy szőlős kertbe. Ősz volt, de még meleg napsugarak simogatták a nehéz, érett fürtöket. Csak úgy szikráztak a szőlőszemeken gyöngyöző vízcseppek. A rókának összefutott a nyála szájában, mikor meglátta az amatos gyümölcsöt, és fejébe vette, hogy eszik belőle. Előbb hátsó lábaira állt, és felkapaszkodott a palánkon, de hiába próbálta, nem érte el az érett fürtöket. Ezután nekiveselkedett a szőlőtőnek, és megpróbálta kidönteni, de nem volt elég erős. A pózna meg sem mozdult. Ekkor nekifutásból rugaszkodott el, de így se tudott elég magasra ugrani. Épp arra sétált a mezei egér, aki egy ideig a távolból szemlélte a róka erőfeszítéseit, majd mosolyogva odament hozzá, és így szólt. Innen semmit sem tudsz enni. A róka szégyenében visszaszólt. Nem is akarok, mert még éretlen. Az egér jól tudta, hogy a fürtök már mézédesek, és mivel járatos volt errefelé, tudta azt is, hogy a gazda azért futtatta fel magasra a szőlőt, hogy az arra járó állatok ne tudják megdézsmálni. Megmosolyogta hát még egyszer az elsonfordáló rókát, és ő is ment a dolgára. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Alleluja!
0: A nappalból egy óra még, s a napfény est homályba hull, törlesszük a nagy tartozást, szívünk most háladalra gyúl.
1: E nap munkája véget ért, amelyre hívtál, Krisztusunk. Készítsd az ígért égi bért, szöllő munkásaid vagyunk.
0: Kiket most bérük vonz feléd, s kiknek majd végső díjat adsz, mindnyájunk munkáját segítsd, s munkánk után adj szent vigaszt.
1: Krisztus király zengjen neked, és az Atyának tisztelet, s a vigasztalónak veled dicséret zengjen szüntelen. Amen.
0: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Magasztallak, Istenem, királyom, és áldom nevedet. Mindörökkön örökké.
1: Naponta áldalak, és nevedet magasztalom. Mindörökkön örökké.
0: Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet.
1: Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat.
0: Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet.
1: Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat.
0: Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újjongva áldják.
1: Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú.
0: Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez.
1: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak.
0: Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek.
1: Hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét.
0: Örökké való ország a te országod. Uralmad minden nemzedéken át megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Mindenek szeme bízón rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében.
0: Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli.
1: Mindenek szeme bízón rád tekint, és te enni adsz nekik alkalmas időben.
0: Megnyitod kezedet, és eltöltesz minden élőt jótéteménnyel.
1: Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében.
0: Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igazi szívvel hívják.
1: Az Istenfélők vágyai teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket.
0: Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt.
1: Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét áldja minden élő, mindörökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Mindenek szeme bízón rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak. Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk, Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hőségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Rövid olvasmány. Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban élnek, s nem a test szerint. Hiszen a lélek törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
0: Hogy Istenhez vezessen minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted.
1: Aki igazán megismerte Krisztust, reménykedik benne. Kérjük hangos szóval és bizalommal őt.
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus Urunk, add, hogy a gyenge emberi természet, amely nélküled hajlamos a rosszra, általad állandóan erőt nyerjen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Gyenge emberi természetünk, amely hajlamos a sértődésre, általad mindig kész legyen a megbocsátásra.
0: Uram, irgalmazz!
1: Téged a bűn sért, a bűnbánat pedig kiengesztel, fordítsd el tőlünk haragod ostorát, amelyet bűneinkkel megérdemeltünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Te megbocsátottad a bűnbánó asszony bűneit, és az eltévedt bárányt válladra vetted, ne fordítsd el irgalmadat tőlünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mindazokat, akik földi életükben benned reménykedtek, engedd a mennyország kapujához, amelyet szent kereszted érdemével nyitottál ki.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható irgalmas Istenünk, a te akaratodból szenvedett Krisztus az egész világ üdvösségéért. Adj népednek nagy elhatározást, hogy merjen neked bemutatott élő áldozattá válni, és így beteljék szeretetet teljességével. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Van a világnak egy kicsiny területe, amelyet teljesen átalakíthatsz. A saját szíved, mondta Reinhold Schneider.

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten,
1: békesség Istentől, kedves hallgatóink! Gondolkoztak már azon, hogy miért olyan nehéz a mai világban teljesen őszintének lenni? A tökéletesre filterezett online profilok, a sikeresnek mutatott életek és a plasztikázott igazságok korát éljük. Mindannyian építünk egy képet magunkról, amit a világ lát, amit a világ a körülöttünk levő emberek ismernek. De mi történik akkor, ha ezt a látszatot a hitéletünkbe, az Istennel való kapcsolatunkba is bele akarjuk vinni? Hol kezdődik a képmutatás? Szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió református félórának stúdiójából. Önök Köteles Lászlót hallják. A mai adásban egy olyan bibliai történetet hozunk el Önöknek, amely első hallásra talán ijesztő, de ma talán aktuálisabb, mint valaha. Ez Anániás és Szafira története. Egy házaspáré, akik nem azért bűnhődtek meg, mert keveset adtak, hanem azért, mert többnek akartak látszani annál, amik valójában voltak. Az ő tragédiájuk tükröt tart elénk. Vajon a mai ember hányszor próbálja megalkuvásokkal, féligasságokkal becsapni a környezetét, a gyülekezetet, ahova tartozik, vagy akár önmagunkat? Izgalmas kérdések, amelyekre megpróbálunk ma válaszokat keresni. Tartsanak hát velünk a következő percekben, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mai műsorunkban Anániás és Szafira történetéről beszélünk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv elején a kereszténység kezdeti időszakairól olvasunk. Úgy tűnik, mintha egy tökéletes gyülekezet képe állna előttünk, amikor a jeruzsálemi gyülekezet jelenik meg az írásokban. Azt olvassuk ugyanis, hogy az emberek tömegesen csatlakoztak a gyülekezethez, aminek a tagjai együtt imádkoztak, szolgáltak, ráadásul minden vagyonuk közös volt, és nap mint nap csodákat tapasztaltak meg. De tudjuk, hogy a gyülekezetek nem angyalokból, hanem emberekből állnak, így egyik sem lehet tökéletes, csak fejlődő, vagy pusztuló épülő, vagy valameddig vegetáló, majd végén elpusztuló. Így történhet meg tehát, hogy ebbe a képbe, abba az ideális képbe, amelyet olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, egyszer csak egy megrázó történet kerül bele, Anániás és Szafira története. Az ő történetüket olvasva joggal tevődik fel a kérdés, hogy valóban akkora bűn volt az, amit tettek? Ilyen súlyos ítéletet érdemeltek azért, hogy be akarták magukat biztosítani, hogy bármi történik, ne kelljen éhen halniuk? Olyan, mintha ez a történet egy kegyetlen Istenről szólna, aki azonnal odacsap, ha valami nem tetszik neki. De már itt hadd tisztázzunk valamit. Akármilyen különösen is hangzik, Anániás és Szafira esete egy kegyelmes Istenről beszél, illetve arról, hogy mennyire fontos, hogy az, aki Krisztus követője, tiszta életet éljen. Nézzük hát legelőször meg azt, hogy mit tudunk meg a két főszereplőről. Amit először megállapíthatunk róluk az, hogy Anániás és Szafira nem voltak pogányok. Ők is ott vannak a jeruzsálemi gyülekezet tagjai között. Ám ezzel együtt van még valami, ami az igéből kiderül róluk. A szívük megtelt gonoszsággal. Az Új Szövetség görög szövege ugyanazt a szót használja a pünkösdi történetben, ahol arról olvasunk, hogy a tanítványok szent lélekkel teltek meg. Megtelni azt jelenti, hogy a szívünkben nem maradt hely. Megteltek gonoszsággal, azaz Anániás és Szafira szívében nem maradt hely az Istennek, annak ellenére, hogy a gyülekezet tagjai voltak, és ez megdöbbentő. Anániást és Szafirát megérintette valami abból, amit a jeruzsálemi gyülekezetről tudtak, amit a jeruzsálemi gyülekezetben láttak. De ez nem volt elég arra, hogy ők is ugyanúgy helytálljanak, mint a többiek. Ez a mozzanat pedig arra figyelmeztet minket, hogy nincs egy harmadik út, ahogyan azt sokan szeretnék. Egy embernek vagy Istennel telik meg a szíve, vagy gonoszsággal. De mi lehetett Anániás és Szafira tettének a kiváltó oka? Az előző részben az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében a 36. és 37. versekben olvasunk arról, hogy Barnabás elad egy földet, és annak az árát az apostolok lábai elé teszi. Barnabásról tudjuk többek között azt, hogy az egykori gyülekezet megbecsült tagja volt. Érezzük, hogy Anániásban és Szafirában a versengés lelkülete kezdi felütni a fejét. Az elhangzottak alapján mondhatjuk azt, hogy valószínűleg Anániás és Szafira elkezdenek minimum akkora megbecsülésre vágyni, mint amekkorát Barnabás kapott. A különbség viszont az, hogy Barnabás a teljes összeget odavitte az apostolok elé, ők viszont úgy szerettek volna elérni megbecsülést, hogy eljátsszák, mintha az eladott föld egész árát odaadták volna. Az, hogy egy részét a pénznek megtartják maguknak, arra mutat, hogy Anániás és Szafira nem bíztak annyira Istenben, hogy elhiggyék, bármi is fog történni, Isten gondoskodni fog róluk. Amikor olvassuk a történetet, általában hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy Anániás és Szafira csalást, sikkasztást követtek el. De ha jobban megfigyeljük, összesen 4 bűn jelenik meg a szövegben. Az első, amit elkövetnek, azt az egykori izraeli joggyakorlatban úgy nevezték, hogy benyomás megtévesztése, azaz gönövad dát. Ilyen cselekedet például az, amikor valakinek olyan ajándékot adunk, amiről tudjuk, hogy úgysem fogja elfogadni. Vagy például, ha engedjük, hogy valaki többet gondoljon rólunk, mint amik valójában vagyunk. Anániás és Szafira úgy tettek, mintha nagyon becsületesek lettek volna, mintha mindent odaadtak volna, közben ez nem volt igaz. A rabbik szerint ez különösen súlyos bűn, mert az ember bizalmát használja ki. A második, amit elkövetnek, az az Isten nevének a meggyalázása, azaz a Hilul Hashem. Azért jelenik meg ez a bűn is, mert ők az Isten népéhez tartozóknak vallják magukat, az Isten népe közösségének a tagjai. Az Isten népe pedig az Isten tulajdona. Aki ebben a közösségben botrányt okoz, nem úgy él, ahogy azt tőle az Isten kéri. A gyülekezethez tartozik, de csal, hazudik, becstelenül viselkedik, visszaér valaki bizalmával, ezt a bűnt követi el.
Szégyent hoz a közösségre, az Istenre, aki a közösség, miatta szidalmazhatják a kívülállók az Istent és az ő népét. Ez pedig olyan, mintha épp saját maga követné el a szidalmazást. Ennek pedig súlyos büntetése volt az Ószövetség idejében. Mózes 3. könyvében a 24. rész 16. versében a következőt olvassuk. Aki szidalmazza az Úr nevét, halállal lakoljon, kövezze meg az egész gyülekezet. A harmadik, amit Anániás és Szafira elkövetnek, az maga a csalás. A görög szöveg ugyanazt a szót használja ebben az esetben, amit az Ószövetség görög fordítása Ákán bűne esetében Józsué könyve 7. részében. Jerikónál Isten megparancsolja a népnek, hogy minden zsákmányt neki szenteljenek. Ez azt jelentette, hogy bármi is volt az, amihez a harc során hozzájutottak, az csak az Isten szolgálatára lehetett felhasználni, azaz például Isten tiszteleti célokra. Ákán ennek ellenére mégis elrejt a sátra alá aranyat, ezüstöt és egy értékes köntöst. Ennek a következménye, hogy Ai városánál, ami sokkal kisebb volt, mint Jerikó, a zsidók serege csúfos vereséget szenved. Józsuénak Isten elmondja, valaki elvett a neki szentelt dolgokból. Lassan-lassan kiderül, hogy Ákán volt az, aki bűnt követett el. A vége a történetnek, Ákánt, családját, állatait megkövezték, a lopott holmikat, ingóságait elégették, majd kőhalmot emeltek föléjük. Megdöbbentő, hogy Ákán az Ószövetség görög fordítása szerint az anatematosból vett el. Ebből ered az anatema szó, ami átkozottat, kiközösítettet jelent. Ez nem azt jelenti, hogy az, amit az Istennek szánunk, szentelünk, átkozott, hanem azt, hogy aki elvesz abból, amit Istennek szenteltek, Istennek szántak, azon nem lehet áldás, csak súlyos ítélet. A negyedik bűn, amit elkövet Anániás és Szafira, a hazugság. Ezzel kapcsolatosan két dolog is megjelenik a szövegben. Maga a hazugság ténye, illetve az, hogy Anániás és Szafira próbára tették a Szent Lelket. Ha már az Ószövetség görög fordítását emlegettük, hadd térjünk vissza ehhez egy pillanatra. Az Új Szövetség ugyanazt a szót használja, amit a görög Ószövetség fordítás a 40 évnyi pusztai vándorlás alatt használt akkor, amikor azt olvassuk, hogy Izrael megkísértette az Istent. Ennek a velejárója mindig az volt, hogy a nép elkezdett lázadni az Isten által rendelt vezetők és Isten ellen a körülmények, például a szomjúság és az éhség miatt. A következménye pedig a legtöbbször az volt, hogy Isten ítéletet hajtott végre a lázongókon, mert nem bíztak abban, hogy ő fog rajtuk segíteni, ahogyan azt addig tette. Azaz Isten hatalmát vonták kétségbe. Mire mutat rá Anániás és Szafira története? A legtöbben talán azt gondolják, hogy arra, milyen kegyetlen az Isten, arra, hogy az Isten minduntalan csak ítéletet hajt végre, de ez a történet, ahogyan az említett Ákán története is, teljesen másról szól. A kegyelmes Istenről. Mindkét történet elejétől a végéig folyamatosan a kegyelmes Isten képét tartja elénk. Anániás nevének a jelentése, az Úr kegyelmet adott. Már itt is megjelenik a kegyelmes Isten, aki ad időt Anániásnak, hogy míg Péter elé ér, gondolja át és mondjon igazat. Semmi baj sem lett volna, ha elmondja, hogy maguknak is megtartottak egy részt a pénzből. Péter azt mondja neki, a te hatalmadban volt, hogy mit csinálsz ezzel. A feleség Szafira kap még plusz 3 órát, hogy átgondolja, mit is fog mondani Péter előtt. De Isten kegyelmes abban is, hogy ezzel az ítélettel, amit Anániáson és Szafirán végrehajt, a gyülekezetet akarja megóvni attól, hogy kisiklodjon. Ha nincs büntetés, bárkiben felmerülhetett volna az, hogy bármit meg lehetett volna tenni, Isten úgysem lép közbe. Sőt, Isten megóvta a gyülekezetet attól is, hogy a kívülállók azt mondhassák, mindegyik olyan, mint Anániás és Szafira. A mai világunkban sokan azzal próbálják meg igazolni magukat mások előtt, hogy ők azok miatt nem járnak templomba, akik ott vannak. Emberek előtt lehet kifogásokat gyártani, de Isten előtt semmit nem érünk ezekkel. Azért, mert hogyha egy templomban néha megjelenő ember nem úgy él, ahogyan az Isten kéri az őt követőitől, ez nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanolyan a gyülekezetben. A történet arra is tanít, hogy a bűnt a legtöbbször a magánéletben követi el az ember. De jól vigyázzunk, mert ha egy gyülekezeti tag követel bűnt, az minden esetben a gyülekezetet is érinti. Még akkor is, hogyha erre nem gondolunk legtöbbször.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában hallgassuk most meg, miket tanított 2005. június 2-án néhai nagytiszteletű Cseri Kálmán Anániás és Szafira történetéről.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részéből olvasom. Az 5. rész első 11 versében így hangzik Isten igéje. Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával féltett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és féltegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: Mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet? Ő így felelt: Úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Ebben a fejezetben feltűnik egy sötét szó. Az egész könyvben itt fordul elő először ez a név. Azt kérdezi Péter Anániástól: Miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és féltegyél magadnak a föld árából? A sátán is ott van az első gyülekezetben? A sátánnak van még befolyása a hívőkre? Anániás és társai nem lettek egészen Jézus Krisztusnak a katonái, a szolgái, nem az ő uralma alatt élnek? Van ilyen, hogy megszállja a sátán egy hívőnek a szívét? Hogy értsük tehát ezt, hogy a sátán megszállta a szívedet? Én nem szeretek fölöslegesen semmiképpen a mi ősi ellenségünkről beszélni, annyit és azt kell róla mondani, amennyit és amit Isten igéje mond nekünk. Mi történt itt tulajdonképpen? Nem kellett volna eladniuk azt a földbirtokot. Ők döntöttek így. Nem kellett volna a teljes vételárat beadni a gyülekezetbe, egyáltalán semmit se kellett beadni. Ők döntöttek így. De úgy adták be egy részét, hogy azt hazudták, hogy az a teljes. Ez volt a baj. És amikor Jézus a sátán legjellemzőbb tulajdonságáról szólt, akkor azt mondta, hogy hazug ő és hazugságnak atya. Ezt a hazugságot a Biblia szerint ő sugalta ennek a hívő házaspárnak. És itt ez az elgondolkoztató, hogy mi ennek a természetrajza. Hogy történik ez? Ki vagyunk-e téve mi is ilyen veszélynek? Lehet-e védekeznie a hívőnek az ilyen támadások ellen? És ha igen, akkor hogyan? Mert én nagyon nem szeretném, hogy rólam egyszer valakinek azt kelljen mondani, hogy a sátán megszállta a szívedet. De ezek szerint még a legjobbak is, Anániás is, az első keresztjének is, ki vannak téve ennek? Mit jelent ez, és hogy lehet ez ellen védekezni? Talán emlékszünk még arra, hogy a lábmosás történetét beszéltük itt, Jézus szemlélet módjáról tanultunk meg valamit, és ott is kifejezetten beszél az evangélium arról, hogy a lábmosás előtt a sátán belesugalta Júdás szívébe, hogy árulja el Jézust. Aztán 25 verssel később azt olvassuk, a lábmosás után, amikor Jézus a falatot adja Júdásnak és ő megeszi, hogy a falat után bement a sátán Júdás szívébe. Először csak belesugal valamit, aztán belemegy, és onnantól kezdve már ő uralja Júdást, ez vezet az ő öngyilkosságához is. Először súg valamit. Mit jelent ez? Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy eszünkbe juttat egy gondolatot. Ezzel kezdődik mindig. Anániásnak eszébe jut, hogy a gyülekezetben többen behoztak nagy adományt, mert eladták a kis birtokukat vagy házacskájukat, nekünk is van. Adjuk el mi is. Ezzel kezdődik. Még nem beszélték meg, még nincs vevő, még nincs vételár, egy gondolat van. Ez még nem biztos, hogy a sátántól van, de ettől kezdve megfertőződhet a gondolat. Ebben az esetben például így, ez nincs benne a Bibliában, csak hasonlóval többször találkoztam, hogy anyukám, ha mi is eladjuk, megdicsélnek minket. Jók leszünk a gyülekezet előtt. Megnövünk mások szemében. Elismerést tartunk. Lehet, hogy eszükbe jutott, lehet, hogy nem, de fönnáll a veszélye. S ha elindul az ember ebbe az irányba, és enged ennek az ördögi vonzásnak, akkor egyre mélyebbre kerül. Mert ugye megszületik az adásvételi szerződés, fölveszik a vételárat. Na de minden ingatlan csak egyszer lehet eladni. Itt van a kezünkben a pénz, még egyszer ezért ennyit mi nem kapunk. Muszáj ezt mind odaadni? Ne adjuk oda mindet. Ebben is meg lehet egyezni, és ebben még nincs bűn. Ne adjuk oda mindet. De mit szólnak hozzá, ha kiderül, hogy nem adtuk oda mindet? Mit szólnak? Akkor mondjuk azt, hogy mindet odaadtuk. Egy részét lecsípjük, a többit pedig úgy adjuk át, mintha az az egész lenne. Itt a hazugság. És itt néha már örül is az ember, hogy milyen remek ötlete támadt. De akkor anyukám, ebben megegyezünk, ugye? Akkor mindenki egyformán beszél, én is azt mondom, te is azt mondod. Ez meg már nagyon csúnyává teszi a bűnt. Nos, ezen a lejtőn ment lefelé Anániás és Szafia, és ilyen lejtőkre szokta csábítani az ördög az áldozatait. Lehet-e ez ellen védekezni? Ő annyira gonosz, hogy még Jézust is megpróbálta egy ilyen lejtőre hívni. Mi volt Jézus védekezési módja? Az, hogy akár mit mondott az ördög, arra kapásból nemmel válaszolt. Mindegy, hogy mit ajánlott. Nagyon éhes vagy, egyél. Itt vannak a kövek, te kenyérét tudod változtatni. Nem. Népszerű leszel, ha leugorsz a templom magas párkányáról. Nem. De benne van a Bibliában, hogy az Isten megőriz angyalainak parancsol. Nem az van benne. Pontatlan az idézet. De nem idézi pontosan, nem vitatkozik, nem magyaráz. Nem. Ez a válasz. Amikor ide kerültem 31 néhány évvel ezelőtt, itt nagyon sok nehézség volt. És egy bizonyos tévtanítás különösen támadta a gyülekezetet, benne a fiatalokat. Fölvettük a harcot. És az egyik idős férfinek föltűnt, hogy nem vagyok elég tájékozott ezen a téren még, éppen ezért nem vagyok elég határozott. És azt mondta, hogy édes fiam, erre a tévtanítása neked ma is nemet kell mondanod, holnap is nemet kell mondanod, és mivel holnap után is jönni fognak, akkor is nemet kell mondanod, és mindig ugyanolyan elszánt nemmel kell visszautasítani. Ez nagyon bennem maradt, mert talált. Aki fölismeri, hogy valamilyen ördögi kísértés jutott eszébe, vagy bárki nagy jó szándékkal is, valami olyan ötlettel, javaslattal környékezi, arra ma is nemet kell mondani, holnap is, holnap után is. Nem kell róla tárgyalni. Jézus nem beszélgetett a kísértővel, pedig egyedül ő volt hatalmasabb nála. Ami tőle jön,

0: Hát Anániás elmondja a feleségének a nagy ötletét. És miért nem mondja Zafia azt, hogy ne haragudj, ezt mi nem tehetjük. Hát ez utálatos az Úrnak. Hát ez hazugság, akkor inkább ne adjuk el. Vagy vigyük be a felét, és mondjuk meg, hogy itt a fele, a másik, ha szükségünk van. Senkinek semmi kifogása nem lesz ellene. De most mi akarunk látszani? A látszat kegyességben ott tetszelegni. Nem elég, hogy csalni, hazudni akarunk, még dicsőségre is vágyunk. Hamis dicsőségre. Meg lehet ezt mondani egymásnak kedvesen is. Lehet, hogy nem örül ilyenkor az, akit lelepleznek, de ha szeretjük egymást, ez kötelességünk, hogy visszamenjünk Ádámhoz, Évához. Nekem sokszor eszembe jut az 1 Mózes 3-at olvasva, hogy nem mondta Ádám azt, hogy édes szívem, add ide azt a gyümölcsöt, amit onnan vettél, és eldobom olyan messzire, hogy meg se találjuk. Hát hogy jut ilyen eszedbe? Itt van az összes többi fa, az Úr azt mondta, hogy csak erről ne együnk. Én szeretlek téged annyira, hogy nem engedem, hogy erről egyél, és én se harapok bele. Miért nem mondta ezt? Ez most buta kérdés, és nem tudunk rá válaszolni. De hasonló esetekben nekünk kötelességünk védeni a másikat. Kérjük Istent, hogy adjon éberséget a kísértés idején, hogy ne engedjünk ennek a bűnnek. Az egész figyelmünk, a teljes szeretetünk, az egész szívünk legyen ott, ahol annak ott kell lennie. Mert Isten a teljességet kívánja. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A Szentlélek elvezet titeket minden igazságra, amit Isten meg akar mondani. Nem bele kóstolunk itt-ott amott, Isten a teljességet adja, és a teljességet várja tőlünk. Imádkozzunk!
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, Anániás és Szafira története első hallásra talán a büntetésről szól, de valójában, ahogyan hallhattuk, egy hatalmas lehetőséget rejt magában. Arra emlékeztet minket, hogy Isten előtt nincsenek filterek, nincsenek jól beállított profilképek és nincsenek kozmetikázott igazságok. Ő pontosan látja a szívünket, és ami a legcsodálatosabb, az, hogy így is szeret minket, és kész az ő kegyelmével közelíteni az ember felé. A kérdés a mai műsorunk végén már csak az, hogy van-e bátorsága az embernek letenni a maszkjait. Mert a valódi szabadság nem ott kezdődik, hogy tökéletesnek látszunk, hanem ott, hogy merünk őszinték lenni. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, hallgassanak minket legközelebb is, de addig is maradjanak a Mária Rádió hullámhosszán. Az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora, ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra is. Az éter hullámain való legközelebbi találkozásig búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus szenvedésével és feltámadásával foglalkozunk, és ahogy a múltkor is említettem, ez egy hosszabb folyamat, még annál is, mint ahogy gondoltam, nagy bőjtben fogtunk neki, és még mindig foglalkozunk arról, hogy mi is történt akkor, amikor Jézus értünk halt meg. Ennek az eseménynek a jelentősége oly nagy, hogy igazából megtehetnénk azt, hogy semmi másról ne beszéljünk, és valószínűleg évekig nem jutnánk a végére. Ennyire hosszú azért én nem leszek, de még mindig szeretnék beszélni arról, ami történt. És most egy kicsit elszakadok a konkrét történelmi tényektől, ezekről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor. Most a Jézus szenvedésének a mélységeiről, a teológiájáról akarok egy kicsit beszélni. Néhány szempontot, néhány részletre szeretném felhívni a figyelmet. Először is minden vallásban megvan a felfogás, hogy az ember nem tud megállni Isten előtt, mert nem tiszta. Ez nem csak a kereszténység, és nem csak a zsidó vallás vallja így, hanem minden vallásban ott van ez a... Valahogy az emberek tudják, hogy nem állhatok meg Isten előtt, mert valami baj van. És ezért minden vallásban szükség van egy papra, aki a népet méltóvá teszi arra, hogy szolgáljon Istennek, aki megtisztítja és megszenteli a népet. A Biblia az, amely ezt az elképzelést a helyes kontextusba helyezi. Hogy Isten országa egy olyan ország, amelyben a szív szándékai fontosabbak a külső cselekedeteknél. Jézus elmondja, hogy igazából nem is az a fontos, hogy most milyen törvényeket tartottál be, milyen rítusokat tartottál be, az mondja, hogy igazából a gonoszság az a szívünkben van. És lényegében egy abszolút szent Isten előtt minden önző, rossz hajlam, ami a szívünkben van, kiáltó igazságtalanság, bármennyire is rejtőzik a jó viselkedés mögé. Éppen ezért van, hogy Szent Pál olyan nagy hangsúlyt tesz erre, hogy nem a cselekedeteink fognak minket megváltani. Mert sokszor a cselekedeteink, az, amit teszünk, olyan szépek, és oly sokszor hallunk olyan emberekről, akik olyan sok jót tettek, legyenek azok keresztények, vagy sokszor nem keresztényekről hallunk, hogy milyen jó ember, az ilyen humanista szöveg, hogy annyi jót tett, és olyan kedves ember, soha senkinek nem ártana. De a keresztény vallás azt mondja, hogy a lényeg nem itt van. A lényeg az, hogy persze nem arról van szó, hogy jelentéktelenek lennének a cselekedeteink, de hogy igazából a probléma az, hogy a mi szívünkben van egy lázadás Isten ellen, és itt van a nagyobb probléma. Persze az megnyilvánul mindenféle gonosz cselekedetben, de sokszor nagyon jól el tud rejtőzködni. Másodszor az is megvan minden vallásban, vagy nagyon sok vallásban, hogy áldozatokat kell bemutatni Istennek. Mivel, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, és a bűn az felségsértés Istennel szemben, ezért halállal jár. És minden vallás, hogy valahogy tudta, hogy ki kell békíteni valahogy az Isteneket. A Biblia már az Ószövetségben leírja, hogy Isten irgalmas, bár az nem jelenti azt, hogy igazságtagadó lenne, ezt a 20. és 21. században találtuk mi ki. Tehát Isten irgalmas, de a Szentírás azt mondja, de a bűn akkor is halált hoz. Ezért az áldozat kiengeszteli Istent, és helyettünk kifizeti a bűn zsoldját. Tehát igazából nekem kellene meghalnom a bűnöm miatt, de egy állat hal meg, az áldozati állat, és hogy valahogy ez úgy kiegyenlíti a dolgot, bár az Ószövetség arról szól, hogy nem tudja teljesen kiegyenlíteni. És az engesztelődésnek a teológiája tulajdonképpen erről szól, ez nem a bosszú háttere, hogy Isten haragszik és bosszút áll, amiért én bűnt követtem el, hanem az igazság a háttere az engesztelésnek. Az igazság azt követeli meg, hogy a bűn zsoldja halálva, és meg kell halni a bűn miatt. Ez az igazság. És valahogy az áldozatokkal próbálják ezt az igazságot megvalósítani. Aztán ott van minden vallásban az ítélet gondolata is, hogy a bűn ítélet alá helyez minket,
És ott van a szövetségkötés gondolata is minden vallásban, ami mindig vérrel történik meg. És hogyha megszegjük a szövetségünket Istennel, akkor az vért követel. Sőt, emberek közötti komoly szövetségeknél is halál járt a szövetség megszegéséért. Ezért a kérdés úgy számunkra is, hogy ahogyan a 24. Zsoltár megfogalmazza, ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent hegyén? És a válasz az kéne legyen, hogy senki. Mert mindannyian bűnösök vagyunk. Vagy 1 Sámuel 2.25, ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki járhat közben érte? Az Ószövetség hoz bizonyos megoldásokat, de ezek, amint már mondtuk, ideiglenes megoldások, és nem teljesek. Ott van például a zsidó szertartásokban a Jom Kipur napja, ez a kiengesztelődés napja, a zsidók legnagyobb ünnepe, ami úgy ősszel, szeptember-októberben szokott lenni, a sátoros ünnep környékén. És ilyenkor van a főpap, a főpap mutatja be az áldozatot, ő a közbenjáró, de ő önmagáért is, neki önmagáért is közben járnia kell, erről ír a zsidókhoz írt levél is, hogy a főpap, a zsidó főpap, amikor közben jár a népért, saját magáért is közben kell járjon, mert ő is bűnös ember. Aztán ott van az áldozat bemutatás, és mondtam, hogy az áldozattal próbálták ezt az igazságot, amit követel a bűn, megvalósítani, de ez tökéletlen, mert Isten nem éhes, és minden az övé, őt nem annyira az áldozatok érdeklik, mint az engedelmes szív. Csak az a baj, hogy minden ember engedetlen. Ha az ember megtartja a szövetséget Istennel, az is tökéletlen, mert az emberek azért csak megszegik a szövetséget. Nincs olyan ember, aki teljesen tökéletesen megtartsa a szövetséget Istennel. És Isten egy mennyasszonyt keres, amely méltó hozzá, erről máskor még részletesebben beszéltünk, hogy Isten valahogy ilyen szerelmes érzéseket táplál az emberiség iránt, és ő azt szeretné, hogy vele legyünk mindig, de hát a mi tökéletlenségünkkel, a mi bűnösségünkkel, hogy állhatunk ott Isten mellett? A Jom Kipur a kiengesztelődés napjának a liturgiájában ott van a bűnbak is, amely az ember helyett hal meg, illetve ezen a napon megfújták a harsonákat. A harsona a zsidó liturgiában mindig az ítéletet jelenti. De a kérdés pont ezen a napon az, hogy Isten ítélete előtt kiállhat meg. Tehát látjuk, hogy van az Ószövetségben egy próbálkozás, a Jom Kipur napja, illetve naponta van próbálkozás, mert naponta mutattak be áldozatokat, de a Jom Kipur napja, a kiengesztelődés napja, az egy kiemelt, pont erről szól, hogy hogyan kerülhet az ember Isten közelében, anélkül, hogy meg kelljen halnia, és de pont ez a nap kiemeli azt, hogy ez igazából lehetetlen, mert a bűnös ember nincs, ahogy megfeleljen Istennek, az ő szentségének. És még akkor is, ha Isten irgalmas, de ugyanakkor ott van az igazság is, és Isten nem takarhatja csak úgy be azt a bűnt, ami nem lett rendbetéve, nem lett helyretéve, mert Isten irgalmas és igazságos is. Igazságban marad. A proféták is jelezték már az Ószövetségben, hogy tökéletlen, ideiglenes megoldások vannak, és ezeket valahogy fel fogja váltani Istennek a végleges megoldása. Már Jeremiás is jelezte, hogy egy új szövetségkötésre számíthatunk, amely teljesen helyreállítja a közösséget Isten és ember között. Vagy ott van Izajás 52-53-ban a szenvedő szolga éneke, amely kimondja, hogy szükséges, hogy egy ártatlan ember magára vegye a mi bűneinket és kiengesztelődést hozzon. A probléma az, hogy hol találunk egy ilyen ártatlan embert. Meg lehet, hogy nem is elég, ha ember, mivel hogy a teljes emberiségét kell kiengesztelődést hozzon. Tudjuk, hogy Istennek a megoldása az, hogy ő maga jön, és ezt az igazságot megteszi. Az igazság, az, ami igazságos. Ő lesz az az áldozat, és ő lesz az a főpap, aki bemutatja ezt a tökéletes áldozatot.
János evangéliuma, János ugye nagy mélységeket vitt bele, nagy mély teológiát vitt bele az ő evangéliumában. Ő így fogja fel a megváltó művet, hogy Isten a világából, az ő tökéletes világából alászállt maga a logosz, az második isteni személy, az isteni ige, és megnyitotta az utat Isten világa felé, mert szerette a világot. A világ teljesen a bűn hatalma alatt van, és teljesen el van szakadva Istentől, ezért fentről kell a segítség. Úgy kell elképzeljük, hogy van az Isten világa, a mennyország, ami el van szakadva a földtől a bűnbeesés óta, és maga Isten, a második isteni személy onnan le kell jöjjön, át kell hidalja azt a hatalmas szakadékot Isten és az emberek között, lejön a világ mélységeibe, és olyan szépen van leírva, ugyancsak János evangéliumában Jézus, amikor megkeresztelkedett, azon a helyen volt egy Betánia nevezetű hely a Jordán partján, nem az a Betánia, ahol Lázár lakott, egy másik Betánia, ami közel van a Jordán torkolatához. De ez a földkerekségen a legmélyebb pont, ahova ember el tud menni, anélkül a tengerbe belefulladjon, mert ez a tengerszint alatt 325 méteren van. Ennél mélyebb pont nincs az egész földkerekségen, és Jézus ott keresztelkedett meg, ezzel jelezve, hogy ő a legnagyobb mélységbe lejött. Annyira mélyen, aminél mélyebbre ember nem tud jutni, azért, hogy minden embert, bármilyen is mélységes bűnei legyenek, fel tudjon emelni. És a jánosi teológia pont ezt mutatja be, hogy Isten lejön az ő világából, az ember mélységeibe, alányul az embernek, a bűnös világban felállítják a keresztet, magára veszi az átkot, ugye a mózesi törvényben benne volt, hogy átkozott, aki a fán függ, tehát, hogy akit úgy ítélnek el, hogy egy fára felakasztanak, abban az időben még nem volt keresztrefeszítés, az isteni átoknak a jele, és Jézust valóban egy fára felszegezték, és Isten átkát a bűnnel szemben magára vette, és aki rátekint hittel, az megmenekül, az átok és az ítélet alól. És így, ugye Jézus lejött a mi világunkba, és felemel minket az ő világába. Csodálatos dolog ez. Az ószövetségi ideiglenes megoldásokra Jézus saját személyében hoz egységes megoldást. És Jézus... Tehát azok az elemek, amik az Ószövetségben csak meg ideiglenesen, de ott voltak, Jézusban mind jelen vannak. Ott van ő a főpap. Ő az, aki Isten elé tudja vinni a nép teljes bűnét. Együtt érez, mert a legmélyebb kísértéseket is ismeri. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 4.15, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvétel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett bűn nélkül. Ő az új Mózes, aki kinyilatkoztatja Isten nevét, vagyis Isten lényegét. Tehát ő valóban főpap. Ő az, akire mi rá lettünk bízva. János 17.2-ben azt mondja Jézus, hogy megtartottam azokat, akiket rám bíztál. Vagy János 17.6-ban megismertettem nevedet az emberekkel, akiket a világból nekem adtál. Ő az, aki méltóká tesz minket, hogy Isten elé lépjünk. János 17.19. Értük szentelem magam, hogy ők is meglegyenek szentelve az igazságban, vagyis ő közben jár. Itt látjuk, hogy mindaz, amit egy főpapnak a feladata volt, hogy megszentelje a népet, hogy közben járjon, hogy áldozatot mutasson be, hogy felelősséget vállaljon a népét, ezek mind Jézus személyében ott vannak. Ő az, aki megmossa a méltatlan mennyasszonyának a lábait, hogy tiszta mennyasszonyként, fehér gyorcs ruhába öltöztesse. Ezt Pál apostol is kifejezi az Efezus 5-ben, hogy Jézus azért ment halálra, hogy szentté tegye a mennyasszonyát. És Jézus a tökéletes főpap, aki hasonlít bizonyos fokban Melkizedekre a Teremtés könyvében,
szerepel Melchizedek 14-18-ban, aki kenyeret és bort hozott Ábrahám elé, mert ő a fölséges papja volt. A 110. Zsoltár is említi, te pap vagy mindörökké, Melchizedek rendje szerint. És a zsidókhoz írt levél nagyon szépen kifejti, hogy mennyivel tökéletesebb a Melchizedek féle papság, mint az Ároni papság. Tehát látjuk, hogy mindaz, ami egy főpap, a főpapi szerepet Jézus tökéletes módon teljesítette. De ő nem csak a főpap, aki bemutatja az áldozatot, hanem ő maga az áldozat is, ő a bárány. Ő a húsvéti bárány. És érdekes, ugye a kronológiában, ha olvassuk a négy evangéliumot, nem teljesen egységesek. Mert azt tudjuk, hogy Jézus egy pénteki napon halt meg, de a szinoptikusok szerint ez már a húsvét ünnepe kellene, hogy legyen, mert hogy Jézus csütörtök este a húsvéti vacsorát költötte el az apostolokkal. Csak ez nem nagyon valószínű, hanem sokkal valószínűbb, hogy János emlékszik pontosabban a részletekre, mert ő azt mondja, hogy nem, amikor Jézust keresztre feszítették, az volt az előkészület napja, mert húsvét napján azért nem lehetett volna valakit keresztre feszíteni, az megszentségteleníti a földet, és a zsidók ezt nem tűrték volna el. Ami azt jelenti, hogy Jézus a húsvéti vacsorát így előlegezve költötte el az apostolokkal, vagyis nem a maga idején, hanem mivel hogy tudta, hogy nem éri meg annak az idejét, amikor kellene, ezért előre, egy nappal előtte elfogyasztotta az apostolokkal, és akkor a jánosi kronológia szerint, amikor Jézus keresztre feszítették, és amikor ő meghalt, az pont az a pillanat, az az idő, amikor a jeruzsálemi templomban ölték le az áldozati bárányokat, a húsvéti áldozati bárányokat. És ezzel is látjuk, hogy Jézus az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát Jézus akkor halt meg a Nisan hónap 14. napján, a húsvéti nap előnapján, akkor, amikor azok a bárányok, a húsvéti bárányokat ölték le. Az Ószövetségben számtalan előképe volt ennek, hogy a Messiás maga lesz az áldozat. Már a bűnbeesés után az ember próbálta megoldani a szégyenét azzal, hogy fügefa levelekkel próbálta eltakarni, de fügefa levélnek az a tulajdonsága, hogy nem nagyon takar, mert olyan nagyon szaggatott. Tehát az ember megoldása nem igazán megoldás. De Isten egy bárányt ölt meg, ahhoz, hogy felöltöztesse az embereket, mert azt olvassuk, hogy Isten bőrből készített az embernek ruhát. De a héber szó kimondottan báránybőrre vonatkozik, az a héber szó, ami ott szerepel, amiből az a bőr, amiből Isten ruhát készített Ádámnak és Évának. Később, amikor Ábrahám készül feláldozni a saját fiát, egy érdekes jelenet van, mert mennek felfelé a hegyre, és Izsák viszi a fát, amin igazából őt kell feláldozni, úgy, ahogy Jézus is vitte a keresztfát. És azt kérdezi Izsák az apjától, apám, itt van a tűz a te kezedben, itt van a fa az áldozathoz, de hol az áldozat? És érdekes az a válasz, amit Ábrahám ad. Azt mondja, Isten gondoskodni fog magának áldozatról, de ez a mondat a héberben másképp is értelmezhető, másképpen is fordíthatnánk, mégpedig úgy is nyelvtanilag helyes, hogy a válasz úgy van, hogy Isten fog gondoskodni önmagáról, mint áldozatról. És bár akkor úgy történt, hogy felmennek, és nem kell megölje Ábrahám a fiát, és egy két éves kos, egy hím kos lesz feláldozva, de ez is előképe annak, ami történt
Jézussal, hogy ő maga lett az áldozat, Isten gondoskodott önmagáról, mint áldozatról. Vagy a múltkor említett Zakariás proféciája arról, amikor Jézus visszajön, ott az áll, hogy Izrael népe majd feltekint arra, akit keresztül szúrtak. És itt is a héber szöveg nyelvtanilag megengedi azt a fordítást is, hogy és felnéznek majd rám, akit keresztül szúrtak. Mint ha Isten azt mondaná, hogy engem szúrtatok keresztül. És Jézus esetében ez egészen egyértelműen így történt meg. Izajás 52-ben az áll ott, hogy ő sok népet fog meghinteni. Legalábbis az egyik fordítás szerint az áll. A kivonulás könyvében pedig Mózes meghintette vérrel a nemzetet a szövetségkötéskor. Ebből is látjuk, hogy ami történt a kereszten, az egy új szövetségnek a megkötése. És említettük, hogy a Jom Kipur napján volt az a bűnbak, akire ráolvasta a főpap a nép bűneit, és kiűzte a pusztába, hogy ott pusztuljon el, és hogy így a nép szabaduljon meg a bűneitől, de mondtuk, hogy az Ószövetségben az sohasem tökéletes, ami ott történik, de itt most Jézus esetében valóban a mi bűneink rászálltak Jézusra, Jézus azonosult a mi bűneinkkel. Ezt fejezi ki Szent Pál apostol a 2 Korintus 5:20-ban. Isten azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő általa. Vagyis Jézus azonosult a mi bűneinkkel, és felvitte a keresztre. Amikor Jézus felkiáltott, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez... Sokan azt mondják, hogy hát ez Jézus idézte a Zsoltárt, valóban idézte a Zsoltárt, a 22. Zsoltárt, de nekem kicsit furcsa az, hogy valaki, aki éppen hal meg a kereszten, annak nem az a fontos, hogy mostan idézzen a Szentírásból. Jézus nem csak úgy érezte, hogy Isten elhagyta, hanem valóban Jézust a kereszten érte a bűnteljes átka, vagyis az, a bűn átka az az, hogy az ember elszakadt Istentől, hogy nincs hozzáférésünk Istenhez is. Isten fia Jézus, ő pont azt tapasztalta meg, amit a bűn hozott, hogy Isten hátat fordít neki, az ő fiának. Ezért volt ez szörnyűbb szenvedés volt Jézus számára, mint maga a fizikai fájdalom, hogy az ő atya, hátat kell fordítson neki, mivel hogy ő magára vette a bűnt. Ennek a mélységeit, teológiai mélységeit nem is tudjuk felfogni. Ez az átok, amit a bűnt hozott, már megnyilvánult már a Getsemáni kertben is, de a kereszten a leginkább. És innen látjuk, hogy Jézus közösséget vállalt a legkétségbeesettebb helyzetben levő emberekkel. Nincs az a helyzet, ahol te úgy érzed, hogy Isten teljesen elhagyott téged, hogy Jézus ezt ne ismerni, sőt, sokkal mélységesebben ismerni. De egy másik fontos részlet, hogy Jézust a városon kívül, kiközösítve, kizárva a Isten népének közösségéből feszítették keresztre. A Golgotán, ami koponyahelyet jelent. Ez egy látványos hely, mert ez ott volt, ahol egy kapun keresztül ki lehetett menni a városból, és ott vezetett az út Jáfó és Cezária felé. Tehát egy látványos hely volt, és ezért volt az, hogy emberek álltak meg, és kicsúfolták Jézust. Mert azt gondolják, ugye, ahogyan Izajás proféciája és Izajás 53-ban a szenvedő szolga éneke mondja, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten ítélete sújtotta őt, pedig a mi bűneinkért szenvedte el ezeket. Meglátszik rajta, hogy mit tesz a bűn. Izajás 53-ban ugyancsak ebben a szenvedő szolga énekében azt olvassuk, hogy nem volt emberi a kinézetele. Hát nem volt emberi a kinézetele, mert ugye megostorozták, amit a római katonák hajtottak végre, és a római ostorozás az szörnyebb volt, mint a zsidó ostorozás, ezt már említettem.
és utána pedig végig kellett szenvedje, a nehéz keresztet kellett felvigye. Éppen ezért is halt meg Jézus ilyen hamar, mert annyira az ereje végéhez ért. Normális esetben egy keresztre feszített, akár 24 órát is kínlódott a kereszten. Nem beszélve a lelki kínzásról is, ugye ki csúfolták a római katonák, de ezt is Izajás már előre elmondta, hogy a bűnösök közé számították, Izajás 53:12. A bűnös emberek az ő társasága, két rabló, gyilkos közé feszítették őt keresztre, de hát ő szerette a bűnösöket, azért jött, hogy megmentse a vámosokat és a bűnösöket, és ezt meg is teszi az egyikkel. Csupán annyi a feltétele, hogy hozzáforduljon és kérje a segítséget. Tehát Jézus említettük a főpap, Jézus az áldozat, de Jézus a király is. Az Ószövetség tele van proféciákkal, hogy jön az Isten király. Melkizedek is, amikor megjelent, ő nem csak főpap volt, hanem király is. És a 45. Zsoltárban az áll királyi trónod, Isten örökké áll. A 72. Zsoltár is örök birodalomról szól. Nagy pénteken csúfságból Jézust királynak nevezik, azt mondják, hogy ő az, aki a zsidók királya. Általában az elítélt nyakába akasztották a táblát, amikor vitte ki a keresztet az ítélet okával, majd aztán felszegezik a keresztre, és ami rajta állt, az ugye több nyelven Malkadi Hudáje, héberül, görögül Hobázi Lajston Judájon, latinul Jézus Nazarenus Rex Judeorum, ami azt jelenti, hogy ő a zsidók királya, és az igazság az, hogy senki sem fogta fel akkor, hogy mennyire igaz ez. A zsidó elöljárok tiltakoztak, hogy ilyet ne írjon Pilátus. Pilátus azt mondja, amit megírtam, ezzel is tulajdonképpen csak bosszantani akarta a zsidókat, de igazából ez egy titulus. Ő valóban a zsidók királya, és valamikor a zsidók királyaként fog visszajönni, illetve az egész világ királyaként. És ezt a napot várjuk mi vissza. Ez az a dicsőséges nap, amikor ő majd megjelenik. De ott a kereszten az utolsó szava az volt, hogy beteljesedett. És megint sokan azt mondják ilyenkor, hát igen, beteljesedtek a proféciák, de én erősen kételkedem, hogy Jézusnak akkor az volt a nagyon fontos, hogy a proféciákat sorban mindegyiket teljesítse be, hanem ő egy nappal azelőtt azt mondta, hogy senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja a barátaiért is. Az én meggyőződésem, hogy ez a beteljesedett erre vonatkozik. Beteljesedett a legnagyobb szeretet. Hogy Isten maga az életét adta a barátaiért, a szeretett gyermekeiért. Beteljesedett ez a legnagyobb szeretet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet, és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt, Akarom, tisztulj meg! Erre a leprás azonnal megtisztult, akkor Jézus így szólt hozzá, Nézd, ne mondd el senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, melyet Mózes rendelt bizonságul a gyógyulásról. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! A mai evangéliumban arról hallunk, hogy az Úr meggyógyít egy leprást. Milyen nagy bátorsága és hite van ennek az embernek odalépni Jézushoz. Mindennapi életünkben talán szégyenkezünk. Nem merünk Jézushoz lépni, odavinni lelkünk, testünk lepráját. Pedig a gyógyuláshoz kell a hitnek az a bátor lépése, amely megvolt ebben a leprásban. Bátran menjünk Jézushoz. Uram, ha akarod, te meg tudsz engem gyógyítani. Meg tudsz engem tisztítani. Urunk Jézus Krisztus, te vagy a béke fejedelme. Kérünk, ajándékozd meg nemzetünket a béke ajándékával. Hogy ahol harag van, oda megbocsátás legyen. Ahol bizalmatlanság van, ott remény. Ahol széthúzás, ott egység. Urunk Istenünk, taníts bennünket arra, hogy ne a múlt sérelmei határozzák meg jövőnket, hanem a te szereteted. Add, hogy egymás kezét fogva, ne pedig egymás ellen fordulva építsük hazánkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
3: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Ó, atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzők,

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit műsorunk keretében Hitigasságok szívnek, léleknek. A mikrofonnál Csontedetus Nádi plébánust hallják. A múlt adás alkalmával egy új témát nyitottunk, és pedig a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás ismertetését. A legutóbbi adásban arról a hittani kongregáció által kiadott levélről volt szó, amely a Placuit Deo címet viseli, és amely mintegy bevezeti ezt az apostoli buzdítást, felhívva a mai társadalomnak a figyelmét két veszélyre, és pedig egy újfajta gnoszticizmus, illetve egy újfajta pelagianizmus ideológiájára, amelyek ugyan nagyon divatosak és jól hangzó szólamokat fogalmaznak meg, de súlyos tévedéseket rejtenek magukban, és gyakorlatilag nem egyeztethetőek össze a keresztény hittel, a keresztény tanítással, az ember üdvösségéről, Jézus Krisztus megváltó művéről. A mai adásban tehát elkezdünk ismerkedni ezzel az apostoli buzdítással, amely a Gaudete et Exultate címet viseli. Ez magyarul annyit jelent, hogy örüljetek és bújjongjatok, és amelyet Ferenc pápa az életszentségre szóló meghívásról írt. Ennek az apostoli buzdításnak 5 fejezete van. Ma az első fejezet első részét fogjuk átvenni. Örüljetek és újongjatok, idézi a pápa kezdetnek a boldog mondásokat a hegyi beszéd kezdetén. Örüljetek és újongjatok, mondja Jézus azoknak, akik üldözést vagy megaláztatást szenvednek miatta. Az Úr mindent elkér, és amit fölkínál érte, az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Azt akarja, hogy szentek legyünk, és nem azt várja, hogy megelégedjünk egyfajta középszerű, felhigított, széteső élettel. Valójában különféle módokon a Szentírás első lapjaitól kezdve jelen van az életszentségre szóló meghívás. Így mondta az Úr Ábrahámnak, járj előttem, és légy tökéletes. Ezen a ponton röviden már meg is állunk, hiszen a második mondat melbevágó mindnyájunk számára, azt írja a pápa, az Úr mindent elkér, amit fölkínál érte az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Legtöbbször úgy vagyunk, hogy hajlandóak vagyunk ezt-azt felajánlani, feláldozni Istennek. Időnkből, energiánkból, javainkból ajánlunk Istennek, de hogy mindent Istennek átadjunk, erre igazából csak a nagy-nagy szentek voltak képesek, és ők is küzdelmek, vívódásuk árán. Ezt a szempontot talán nem árt szem előtt tartani. Meddig is jutottam el én az önátadásban? Mert mit is tudtam Istennek felajánlani? Abból, amit birtokolok, abból, amihez ragaszkodok? Ott van előttünk Jobbnak a példája, aki így imádkozik, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Illetve szoktam mondani, hogy a kereszténység nem olyan, mint egy kártyapakli, amelyből kiválogatjuk a jó kártyákat, mondjuk az ászokat és a többit letesszük, hanem aki a kereszténységet felvállalja, úgymond az egész kártyapaklit felvállalja, ászokkal, kettesekkel, hármasokkal, mindennel, ami benne van abban a kártyapakliban,
Nem lehet a kereszténységből kiválogatni azokat a részeket, amelyek nekünk szimpatikusak, amelyek nekünk kedvesek, amelyek fülünknek jól csengenek, és akkor visszautasítani mindazt, ami kellemetlen, nehezen elfogadható, nehezen megérthető, vagy ami ellenkezést vált ki bennünk. A másik dolog, amit ennél az első bekezdésnél meg szeretnék jegyezni, idézi a pápa Ábrahámnak szóló szavát az Úrnak, járj előttem és légy tökéletes, és ez a tökéletesség a latinban, illetve a görögben a teljességet, a beteljesedett életet jelenti. Tehát nem csak az, hogy tökéletes, hanem a tökéletességnek van egy mélyebb értelme. Az tökéletes, ami kerek, ami beteljesedett, amiből nem hiányzik, ami megérett. Tökéletes az az ember, aki teljesen önmagára talált, azért, mert befogadta Istent az ő életébe, és hagyta, hogy Isten őt átalakítsa, átformálja, értékrendjét megtisztítsa, őt magát pedig megszentelje kegyelmével. De hallgassuk tovább a Szent Atya szavait. Az alábbiakban ne az életszentségről szóló értekezést várjunk sok, ezt a nagyon fontos témát gazdagító meghatározással és megkülönböztetéssel, vagy elemzésekkel, melyeket a megszentelődés eszközeiről lehetne folytatni. Szerény célom csak annyi, hogy megismételjem az életszentségre szóló meghívást. Annak veszedelmeivel, kihívásaival és alkalmaival együtt. Úgy, hogy keresem megtestesülését a jelenlegi világunkban. Mert az Úr mindnyájunkat kiválasztott, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. Ezen rövid bevezető után tér rá a Szent Atya az első fejezetre, amely az életszentségre szóló meghívás címet viseli, és ennek első alpontja a szentek, akik bátorítanak és kísérnek bennünket. A zsidóknak írt levél tanúk koszorújáról beszél, akik arra bátorítanak, hogy fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Szó van benne Ábrahámról, Sáráról, Mózesről, Gedeonról, és másokról. És főként arra kapunk felhívást, hogy ismerjük fel, hogy a tanúk ilyen felhője övez, akik biztatnak bennünket, hogy ne az út szélén álljunk, hanem haladjunk a célunk felé. Közöttük lehet a saját édesanyánk, egy nagymama vagy más ismerősök. Talán nem volt mindig tökéletes az életük, ám tökéletlenségük és bukásaik ellenére is haladtak előre az útjukon, és kedvesek voltak az Úr előtt. Ezen a ponton Ferenc pápa zárójelben említi meg az egyik szentírási részt, Szent Pál apostolnak a Timoteushoz írt második levelének az első fejezetét, amit fontosnak tartok szó szerint is idézni. Ezeket írja Szent Pál apostol Timoteus tanítványának. Jól emlékszem őszinte hitedre. Ez előbb nagyanyádban, Loisban, majd anyádban Eunikében élt, és most, biztosan tudom, téged is eltölt. Tudjuk, hogy az első keresztények pogányságból tértek meg. Számukra újdonság és felfedezés volt a keresztény hit, de Timoteusnál már látjuk azt az életútat, amely talán számunkra is ismerős, amikor valaki nem önmaga küszködései által ismeri meg elsősorban a keresztény hitet, hanem
szülei, nagyszülei példája, nevelése voltak azok a kegyelmi források, amelyből eljutott a keresztény hitre. És hogy mennyire fontos a hitet nem csak elnyerni, hanem továbbadni. És mennyivel könnyebb egy olyan embernek eljutni Jézus Krisztushoz, aki gyerekkora óta már hallott a keresztény hitről, nem egyedül kell bejárja, végigkutatva a különböző tanukat, az élet ösvényeit, míg nem megtalálja Krisztusban az igazságot. Ugyanakkor annak, hogy egy keresztény közegbe, keresztény társadalomba születik bele valaki, ahol természetes a családjában, a környezetében a keresztény hit, veszélyt is rejteget magában. Hiszen lehet, hogy elfeledkezik a kereszténység nagy ajándékáról, természetesnek veszi, hogy ő keresztény, és minden körülötte keresztény, mindenki más kereszténynek vallja magát a környezetében. És ez oda vezet nagyon sokszor, hogy felületessé válik a hitünk. Nem mérjük fel annak a mérhetetlen gazdagságát, hogy keresztények vagyunk, mert nem is érezzük annak a súlyát, hogy mit jelent kereszténységen kívül, vagy keresztény életmódban élni. A világ pedig azt mutatja, hogy ahol keresztény társadalmak alakultak ki, ahol a társadalom nagy többségben, vagy elsöprő többségben kereszténynek vallja magát, ott elmarad a kihívás, hogy a hitemért megharcoljak, hogy szembesüljek azokkal, akik nem keresztény hit szerint élnek, ez pedig a kereszténység ellanyhulásához, elsekélyesedéséhez vezet. Ennek pedig egyenes következménye, hogy a hit kezd megszűnni. Gyakorlatilag ezt a folyamatot tapasztaljuk Európa szerte, és konkrétan a mi közösségeinkben, a mi társadalmunkban is. A szentek, akik már elérkeztek Istenhez, a szeretet és a közösség kapcsolatában vannak velünk. Erről tanúskodik a Jelenések könyve, amikor közben járó vértanukról beszél. Az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. Nagy szóval kiáltották, mondván: Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakói? Azt is mondhatnánk, hogy körülvesznek, kísérnek és vezetnek Isten barátai. Nem egyedül kell hordoznom azt, amit valójában egyedül nem tudnék hordozni. Isten szentjeinek serege oltalmaz, támogat, hordoz a tenyerén, idézi ezen a ponton Ferenc pápa elődjét, 16. Benedek pápát. Sokan értetlenül állnak a szentek szerepével szemben. A Szent Atya ezen bevezető részben is kiemeli azt, amit röviden így fogalmazunk meg a szentekkel kapcsolatosan. Egyrészt a szentek életükkel példát mutatnak számunkra, másrészt pedig közben járnak értünk. Az egyik protestáns író, aki megtérte a katolikus hitre, a következő képpen fogalmazza meg önmaga számára a szentek közbenjárásának a kérdését. Azt írja, ha valaki el akar egy bizonyos ügyet rendezni, akár hivatalban, akár más helyen, és van neki egy ismerőse, aki hozzá közel áll, és azon a helyen dolgozik, vagy azon a helyen ismeretes, akkor nyilván, hogy meg fogja kérni a saját ismerősét, hogy segítsen neki eligazodni abban a hivatalban, vagy abban a kérdésben, ahol neki
elintézni valója van. És ha ez így működik az emberi társadalomban, hogy egymásnak a segítségét kérjük, hogy eligazítást kapjunk azon a területen, amelyen mi nem vagyunk jártasak, akkor miért nem működne ugyanez a dinamika a mennyek országában is? Isten nem irigy az emberekre, hogy egyedül ő szeretne csak jót tenni. Sőt, Isten mindent megoszt az emberekkel a saját gazdagságából, és annak örvend, ha mi emberek Istenhez hasonlóan megtanulunk jót tenni, megtanulunk közben járni, és azt a közbenjárást, amit egymásért itt a Földön végzünk, illetve végezni megtanulunk, azt kiteljesedve folytatjuk a mennyek országában. A boldoggá és szentjavatási eljárások során az erények hősies fokú gyakorlását vizsgálják, írja Ferenc szentatya, illetve az élet feláldozását a vértanúságban, vagy az egészen a halálig tartó másokért odaadott élet eseteiben. Az élet ilyen odajándékozása Krisztus példájának a követése, és méltó a hívők csodálatára. Emlékezzünk például boldog Szagedú Maria Gabriellára, aki a keresztények egységéért ajánlotta fel életét. Ezen a ponton Ferenc pápa egy kevésbé ismert szentet idéz, talán pont azért, hogy kiemelje, a szentek nincsenek távol tőlünk. Nem csak a naptárba bekerült régi szentek azok, akik közben járhatnak értünk, akiknek megadatott, hogy az életszentséget elérjék, hanem a mikorunkban is szinte észrevétlenül és ismeretlenül ott élnek mellettünk a szentek. Maria Szagedú egy származású lány, 1914-ben született Szardíniában. És amiután elvégezte az iskolát, katekéta, vagyis hittantanár szeretett volna lenni, ezt tanulta, és ahogyan elkezdte a katekizmust, a hittanórát tartani, az elején szigorú volt, és úgymond pálcával a kezében tanított, de lelki pásztora egy cetlit adott a kezébe, ezzel az üzenettel: fegyverkezz fel türelemmel, ne bottal. És ennek kapcsán is ez a hitoktató alakított életén, változtatott módszerei, ahogy így haladt az Isten felé vezető úton, szerzetesi hivatást érzett magába, és be is lépett a trappista nővérek kolostorába, Róma mellett Grotta Ferratába. Viszont azokban az években, a 30-as években találkozik azzal az eszmével, amely a keresztények egységéről szól. Gondoljunk bele, jóval a vatikáni zsinat előtt vagyunk, a 30-as években alig-alig közeledtek egymáshoz a különböző keresztény felekezetek képviselői. És Maria Gabriella Szagedú megérezte ebben a lelkületben az Úr Jézusnak a szándékát, aki imádkozott, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor, és életét a keresztények egységért ajánlotta fel. Isten elfogadta tőle ezt a felajánlást, hosszú betegségen esett át, tuberkulózis betegségét kapta el, fertőzését, úgyhogy körülbelül másfél évet élt a megbetegedése után, és 1938-ban halt meg. Utolsó gondolata, utolsó szavai ezek voltak: legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned,
s úgy legyenek ők is egyé bennük, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Rövid élete volt, alig feltűnő talán mások számára, de mégis ott volt benne a lelki fejlődés, hogy egyre tökéletesebben magáévá tudja tenni Isten akaratát, és megvolt benne az a nagy lelkűség, hogy felajánlja életét egy magasztos ügyért. Lehet, hogy valaki elgondolkodik ezen, hogy hogy is lehet, hogy életemet felajánlom, és akkor milyen az az Isten, aki betegséget küld rám, és hogy miért kell ez ahhoz, hogy egy jó ügy megszülethessen. A szenvedésnek és a kegyelemnek összefonódása egy mély misztérium, amelyet teljes egészében soha nem fogunk tudni megérteni, de a kiinduló pontja mégis az Úr Jézusnak a keresztje, amely minden vértanúságnak, minden áldozatvállalásnak a forrása és a gyökere, miszerint ebben a bűntől megsebzett világban úgy lehet gyógyítani, hogyha elszenvedjük a rosszat, elszenvedjük a bűnnek a következményét, azt letesszük Isten kezébe, és ezáltal a világ gyógyul. Titok számunkra, hogy hogyan. Titok megérteni ennek az okokozati összefüggését. De azt hisszük, hogy az Úr Jézus kereszt áldozata Istennek a mélységes szeretetéről árulkodik, és semmiképpen sem arról, miszerint Isten szeretné a szenvedést, szeretné, hogy az ember nyomorogjon, küszködjön. Isten az embert üdvösségre hívja, de igen sokszor az üdvösséghez vezető út bizony a szenvedésen és a megpróbáltatáson át vezet. A következőkben rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk előadásunk második részével.

A Gaudete et Exultate, apostoli buzdítás első fejezetének második alpontja, a szentek a kapu körül, vagy talán helyesebb fordításban, a szentek a szomszéd kapuban címet viseli. Nem csak a már boldoggá és szenté avatottakra gondolunk. Folytatja a Szent Atya gondolatmenetét. A Szentlélek mindenfelé árasztja Isten szent népében az életszentséget, mivel úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely őt igazságban megismeri és szentül szolgál neki. Az Úr az üdv történetben egy népet üdvözített. Nem létezik teljes önazonosság egy néphez tartozás nélkül. Ezért senki sem egy magában, elszigetelt egyénként üdvöző. Isten az emberi közösséget alkotó személyes kapcsolatok szövetét szemmel tartva vonz magához bennünket. Isten népi dinamikába, egy nép dinamikájába akart belépni. Szívesen látom meg az életszentséget Isten népének türelmében, a szülőkben, akik nagy szeretettel nevelik gyermekeiket, olyan férfiakban és nőkben, akik fáradtságos munkájuk eredményeként viszik haza a kenyeret, a betegekben, az idős apácákban, akik őrzik a mosolyt. Ebben a napról napra állandó előbbre jutásban látom a küzdő egyház életszentségét. Ez nagyon gyakran a kapunál megállók, a mellettünk élők életszentsége és Isten jelenlétének tükröződései, vagy más szóval élve az életszentség középosztálya. Az elhangzott részből kiemelhetjük, hogy a Szent Atyának mennyire fontos bemutatni az Isten és ember közötti kapcsolatot a maga valódiságában, amely nem egy személytől személyig tartó kapcsolat olyan értelemben, hogy egy embernek az Istennel való kapcsolata kizárva minden más kapcsolatot, hanem amikor az ember kapcsolatba lép Istennel, akkor magával viszi a többi kapcsolatát is, vagyis, hogy népként lép az ember kapcsolatba Istennel, közösségként lép az ember kapcsolatba Istennel. Nem tudja kizárni az embertársait az Istennel való kapcsolatból, mint egy saját magára összpontosítva csupán. Az ember a valahányszor úgy akarja az Istennel való kapcsolatát felépíteni, hogy ebből kizárja embertársait, az egyfajta lelki önzésnek minősül. Hagyjuk, hogy ösztönözzenek minket az életszentségnek azok a jelei, melyeket az Úr annak a népnek a legalázatosabb tagjai által nyújt, amely Krisztus prófétai küldetéséből is részesedik, leginkább azáltal, hogy a hívő és szerető élettel egyre szélesebb körben tesz tanúságot róla. Gondoljuk csak meg, amint a keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta mondja, hogy az igazi történelem az ő sokaságukból épül, és itt idézi Szent Terézia Benediktát, a legsötétebb éjszakában jelennek meg a legnagyobb próféták és szentek. Mindazonáltal a misztikus élet éltető patakja láthatatlan marad. Kétségtelen, hogy a világtörténelem döntő eseményeit lényegesen befolyásolják olyan lelkek, akikről a történelemkönyvek egy szót sem mondanak. És hogy kik azok a lelkek, akiknek köszönetet kell mondanunk személyes életünk döntő eseményeiért, azt csak azon a napon fogjuk megtudni, amelyen minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz. Eddig az idézet. Szót kell ejtenünk röviden erről a szentről, akit itt Ferenc pápa idéz,
keresztről elnevezett Szent Terézia Benediktáról, aki a világi nevén Edith Stein névre hallgatott, zsidó származású személy, aki Németországhoz tartozó akkori Wroclawban született, és filozófiát tanult, tanulmányai által, illetve Avilai Szent Teréz írásai által katolizált keresztény lett, és belépett 33-ban a karmeliták kölni rendházába, aztán a II. Világháború alatt a nácizmus elő Hollandiába menekítették a rend elöljárói, de hát Hitler előbb-utóbb oda is kiterjesztette hatalmát, testvérével együtt Szent Edith Steint is letartóztatták, és az auschwitzi koncentrációs táborban lelte halálát 1942-ben. Rendi neve tehát keresztről elnevezett Szent Terézia Benedikta, világi neve Edith Stein. Ő írja tehát ezeket a sorokat, amelyek igenis mély üzenetet rejtenek számunkra. A világot jó felé nem a politikusok, nem a nagy tudósok, nem a nagy üzletemberek fogják vinni, hanem a szentek, akik lehet, hogy rejtve maradnak, sőt, legtöbbször nem fedődik fel kilétük. De a világ végén, amikor minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz, akkor fogjuk igazából megérteni, hogy a történelemnek a forduló pontjain, amikor sikerült nagy veszélyeket elhárítani, sikerült a világot jó irányba fordítani, ott mindig nagy szentek álltak. Folytatja Ferenc Szent Atya, az életszentség az egyház legszebb arca, de a Szentlélek a katolikus egyház keretein kívül és nagyon eltérő körülmények között is mutat olyan jeleket, melyek az ő jelenlétéről tanúskodnak, s amelyek segítségével magának Krisztusnak a tanítványai is mélyebben megérthetik az általuk közvetített üzenetet. Másrészt Szent II. János Pál pápa emlékeztet arra, hogy a Krisztusért vállalt vértanúság a katolikusok, ortodoxok, anglikánok és protestánsok közös öröksége. A szép ökumenikus megemlékezésen, melyet a pápa a 2000. jubileumi évben a Kolosseumban akart megünnepelni, hangsúlyozta, hogy a vértanúk halála minden megosztó erőnél hangosabban beszélő örökség, és valóban sokszor elhangzott ez az igazság, hogy amikor a vallás ellenes rendszerek letartóztatták a papokat, a szerzeteseket, a keresztény hívőket, akkor nem azt kérdezték, hogy milyen felekezetű vagy, hogy katolikus vagy-e, ortodox vagy-e, protestáns vagy-e, hanem keresztény hitükért haltak vértanú halált mindezek, a hősies lelkű emberek, és üldözőik mindig csak ennyit kérdeztek, hiszel Istenben, hiszel Jézus Krisztusban, akkor nekünk ellenségünk vagy, és mi téged el akarunk pusztítani. És hogyha Krisztus ellenségeinek elég volt ennyi ahhoz, hogy döntsenek élet és halál fölött, akkor megértjük, hogy az alapvető lényeges vonás minden ember életében, hogy Krisztushoz tartozik-e, avagy sem. És ezen alapdöntés mellett eltörpül a felekezeti hovatartozás. Ezért beszél Szent János Pál pápa a vértanúság ökumenizmusáról, és ezt eleventi fel ebben a bevezető részben Ferenc pápa, kétszer is rátérve az ökumenizmus gondolatára ezen sorok alatt. Ezzel ugyanakkor
azt is sugallja nekünk, hogy az életszentségről nem lehet úgy beszélni, hogy ne legyen meg ez az alapvető érzékenység bennünk, hogy kívánjuk és kérjük az egyháznak a teljes egységét, kérjük, hogy megszűnjenek a szakadások, az ellentétek a keresztények között, hogy egy akul legyen és egy pásztor, hiszen az életszentség az mindig a Szentlélek adománya, és ahol a Szentlélek működik, ott létrejön az egység. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a mai napon a kedves Mária Rádió hallgatóktól, megköszönve megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Csontede Tusnádi plébánost hallották szokott műsorunk keretében, Hitigasságuk szívnek, léleknek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeit fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet felét tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Innen Szatmár Németiből, a Mária Rádió stúdiójából, június utolsó hetének görögkatolikus félórájában. Keresztelő Szent János születésének ünnepe közeledik. Érdekes, hogy Jézus unokatestvéreként és a személyére való tekintettel inkább a vízkereszt jut eszünkbe róla, ami év elején esedékes. Úgy tűnik fel ott, mint aki befejezve előkészítői munkáját helyet engedi Jézusnak. A vízkereszt ünnepén valóban háttérbe szorul az ő személye, de nem feledkezik meg róla egyházunk, ugyanis a naptárban az egyedüli olyan szent, akinek nem csak a halála földi életének befejezte, de a születése napja is ünnep. Aztán nem akárki ő hisz, próféta elsősorban, sőt az Úr tisztes és dicső prófétája, ahogy egyházunk liturgikus szövegével megtiszteljük őt. Méltóképpen fejeződik be az ószövetségi próféták sora ő.

ragyog előttünk. Ő az a hajnali csillag, aki az igazság napjának, azaz Jézusnak közeli megjelenését hirdeti. Nem fényforrás, de prófétaként közvetíti nem csak Isten szavát, hanem Jézus világosságát is, mindnyájunk újjáteremtésére és lelkünk üdvözítésére. De nem csak próféta, hanem előhírnök. János az, aki hírnöki utat teljesít az isteni ige eljöveteléhez, mint a fényes hajnali csillag. Ő az, aki eljött előkészíteni üdvözítőnk útját. Még a prófétai tevékenységre utal vissza az így szóló himnuszunk: Illés lelkével és erejével jött az Úr utait előkészíteni. Igen, mert ő benne jelent meg Krisztus eljövetelének előhírnöke és tanúbizonysága. Rávilágított arra az útra, amely az üdvösségbe vezet. Nem más ez, mint a bűnbánat útja, amely az üdvösség útjába torkol. Igazából Jézus vezet rá bennünket erre, de már János megsejteti. Ő előhírnökként mondja azt, amit Jézus majd ugyanazokkal a szavakkal erősít meg, és amit mi liturgiánkban így éneklünk meg, az Úr eljövetelét nyilván hirdeti mondván: térjetek meg, mert közeledik a mennyek országa. Próféta, előhírnök, és nem utolsó sorban keresztelő. Hisz ezzel kezdtük adásunkat, hogy vízkeresztnél találkozunk vele leginkább. De hogyan is olvassuk Máté evangéliumában, amikor keresztelő János küldöttsége érkezik Jézushoz? Miután elmondja, hogy az asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb, így folytatja: aki a mennyek országában a legkisebb, az nagyobb nála. Születése ünnepére készülve tehát ne feledkezzünk meg róla, ki is ő. Amit egészen biztosan tudhatunk róla, hogy Isten szócsöve, a pusztában kiáltó szó. Ennek tartotta magát, és tartotta őt a nép is, aki Isten közelgő ítéletét, a messiás érkezését harangozta be. A leírások szerint és a hagyomány tanúsítása következtében egy igen kemény szavú emberről beszélünk, akinek a kritikáját nem mindenki tudta elfogadni. Ő nem csak a puszta prófétája volt, hanem az utolsó óra prófétája is. Gyakorlatilag két szövetség, az Ó és az Új Szövetség határán állt. Az addigi prófétákat messze meghaladó heves kirohanásaival önmagában is feszültséget keltett a nép körében. Azonnali gyökeres változásokat akart, mondhatni egy nagy takarítást akart véghez vinni, mielőtt megérkezne a messiás. Eldobta a régi gondolkodásmód berögzött sémáit, és a népben felfakasztotta a vágyat az Isten után. Méghozzá egy olyan istenképet tárt az emberek elé, ami Istennek az igazságosságát akarta kidomborítani. Nagyon merész volt. És merész volt az a gondolat is a részéről, hogy ilyen keménynek kellett lennie. Jézus örömhírével János prédikációit keresztelő János hangjának dörgedelmes, ahogy Márk evangélista az előszójában írja, pusztában kiáltó hangja volt. Jézus szava viszont ezzel ellentétben olyan gyengéden hangzó örömhír, evangélium. János Isten ítéletének szörnyű és könyörtelen eljövetelét hangsúlyozza. Jézus szerint az Isten és a felebaráti szeretet lesz az a mérce, amely a végítéleten mindannyiunkra vár. János, mint az utolsó próféta,

Az Ószövetség szigorú, ítélő Istenét prédikálja, Jézus pedig az irgalmas Istent állítja szemünk elé. Mi, akik már találkoztunk az evangéliummal, értjük a feltámadásnak a lényegét. Mondhatni, a feltámadás fényében tekintjük még az Ószövetséget is. Annak a fénynek a világában, amely megvilágítja számunkra, és így talán láthatjuk, hogy nincs okunk feleslegesen félni. Hiszen az Isten nem azért jött közénk, hogy a bűnös meglakoljon, hanem hogy megtérjen és éljen. Keresztelő János rádöbbentette az embereket, mire van igazán szükségük. Nyugtalanította, mondhatni idegesítette őket, ki provokálta belőlük a megtérést, a kiózanodást. Fontos keresztelő Szent János gondolatait, személyét évente újra és újra felelevenítenünk, ezáltal átgondolva a kereszténységünket, hogy vajon mi mennyire vagyunk elkötelezettek, mennyire mutat egy irányba az életünk, mennyire töltjük meg a vallásos formákat tartalommal és élettel. El tudjuk-e fogadni a helyes és értékes kritikát, vagy megsértődünk? Tudunk-e mi olyan kritikát megfogalmazni, ami építő, nem pedig romboló? Irigyek vagyunk-e, vagy valóban a kritikával élve magunkon is tudunk javítani? Krisztus előtt azokat a gondolatokat próbálta Szent János is. Keresztelő Szent János üzenete a mai embernek az, hogy legyünk képesek a valódi elköteleződésre, és ehhez két kézzel ragaszkodjunk. Teremjen a föld zöldelő növényeket, amelyek termést hoznak, és fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön. Úgy is lett. A föld zöldelő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyben magvak vannak, a fajtájuknak megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Így olvassuk a Szentírás első lapjain a teremtés történetét. Ehhez igazodva görögkatolikus egyházunk keresztelő Szent János születésének ünnepén gyógynövényeket, teákat szentel, megáldjuk azokat, hogy az áldás kísérje ezeknek a növényeknek a gyógyító erejét. A nyári napforduló, június vége, a természet, a növényvilág virágzásának és a nyári betakarítások kezdetének az időszaka. A mezőkön ekkor a leggazdagabb a gyógynövények hatóanyaga. Keresztelő Szent János pontosan 6 hónappal idősebb Jézusnál. Születésnapja a nyári napforduló idejére esik, amikor a nappalok a leghosszabbak, míg Jézusé a téli napfordulóra, a sötétség csökkenésére. A keresztény szimbolikában János maga a világosság hírnöke. Ahogy Jézus is mondta, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Nincs olyan kor, amelyben ne tulajdonítanának rendkívüli jelentőséget a gyógynövényeknek. Egyes növények olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek a korai megfigyelések alapján összefüggésben állnak a gyógyulással. A növények egészséget befolyásoló hatása az ember számára elemi tapasztalat volt. Az életéhez alapvető hozzátartozó növények között hamar megtanulta megkülönböztetni a mérgező és a gyógyító hatásukat. A kereszténység sohasem zárkózott el a gyógyító hatású növények alkalmazásától, sőt igyekezett felfedni és megérteni a gyógyulás és a teremtett természet kapcsolatának természetfeletti vonatkozásait. A Biblia s benne az izraelita hagyomány is lehetővé tette a gyógyhatású vegetáció iránti tiszteletet, amelynek kizárólagos címzetje az ajándékozó teremtő,
akinek minden adományájáért hálával tartozunk. A gyógynövények hatását nyugodtan, titokként közelíthetjük meg. A kiásásuk, a szedésük, a keresésük, a letépésük sem történt általános módon régen sem, az általuk elért gyógyulási folyamat természet fölötti, tehát az ember számára rejtett és isteni háttérrel bír. Titok, ami megmagyarázhatatlan. Bármennyire is próbáljuk kikutatni kémiai elemekre, anatómiai és biokémiai mechanikával megmagyarázni. Azoknak a gyógyfüveknek, magoknak, cserjéknek, leveleknek, gyökereknek a keresése, felhasználása és az egyházhoz való kötődése, amelyek gyógyhatással bírnak, egészen a 10. századig vezethető vissza. Elsősorban a boldogságos Szűz Máriának és a szenteknek tulajdonítjuk azt a közben járó szerepet, amelynek köszönhetően ezek a növények gyógyító hatással rendelkeznek. És hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, és ezek alkalmazása ne legyen bálványimádó mágia keretében, titokban fenntartott pogány szerveződés, már a középkorban kialakították a gyógyító növények megáldásának liturgikus rendjét. Általában a nyár végére helyezték a gyógynövények megáldásának ünnepét, de vannak tavaszi vagy téli áldó imák is. A gyógyítás általában a szerzetesek és apácák irányításával zajlott, ők voltak azok, akik a kolostorkertekben termelték a gyógynövényeket. Rajzokkal illusztrált feljegyzésekben írták le a tapasztalataikat, és rakták le ezzel a gyógynövény gyógyászat alapjait. Napjainkban is nagyon népszerű gyógymód, akár kertünkben is találhatunk belőlük számos gyógynövényt. Lássunk is egy párat ezek közül. Lehet, inkább gaszként gondolunk rá, de a csalánnak számos gyógyhatása ismert. Egyik legjobb vértisztító, salaktalanító, méregtelenítő növény. A vesét fokozatosabban vízkiválasztásra serkenti, hatékonyan alkalmazható köszvény, ízületi gyulladások, reumatikus megbetegedések kezelésére, lázcsillapításra, vérszegénységre és kiütésekre is használják. Újabban levélzöldségként is alkalmazzák. Kertjeinkben nálunk is honos és megtalálható például a kakukkfű. A keresztények számára az egyik Mária szimbólum ez az örökzöld növény. A legenda szerint a kakukkfű más illatos füvekkel együtt Szűz Mária ágyául szolgált. Valószínűleg ezért nevezik az anyaság virágának. Ha teát főzünk belőle, akkor az jó köhögésre, torokfájásra. Hányan és hányan szeretik a rózsát. A vázában újra és újra friss vizet öntenek rá, hogy még tovább tartson. Van illata is. Bármilyen rózsa szirmait, ha a fürdővízbe hintik, gyógyító hatású. Magas csersav tartalma miatt összehúzó hatású, így bélhurutnál, gyomorvérzésnél, foginsorvadásnál is alkalmazzák. Rózsa szíromból lekvár és szörp is készül. Ezek is a házipatika rejtett gyógyhatású eszközei. Ott van, a Bibliában fontos szerepet kapott, mert Mózes elhívását jelképezte. A szeplőtelen fogantatás jelképeként jelenik meg. Aztán ott van a bab. Tudtuk-e, hogy nem csak puffaszt és elég nehéz ételnek számít? A bab héját vércukor, vérnyomás csökkentő szerként is használják. Vízelhajtó, serkenti a szívműködést, kolint és C-vitamint tartalmaz. Ne csak a csülkös bab vagy a babgulyás legyen az agyunkban, amikor ebédre készülünk. Gondoljunk ennek gyógyhatására is. Erkélyeink dísze, konyhakertünk illatos növénye, a menta és a fodormenta is. Jellegzetes, kissé csípős illatú, mentol és annak észtereit terpként
mentont tartalmaz, gyomor, bélgörcsökre, fog, torok, légzőszer fertőtlenítésére ősidők óta használják. Fej, fül, derékfájásra és náthára is alkalmazzák. Sőt, még idegbántalom esetein is, alvászavarnál is használják. És ott van a lilium. Nemrég Szent Antal ünnepén szentelték, az ártatlanság, a szüzesség jelképe. A virágja nem csak oltárdísz, de az illatával betölti a templomot, de otthonunkat is, családjaink házait. Illatát megőrzi a fürdővízben is, tehát gyógyító hatású. A hagymája vízzel hajtó, olajával sebeket, égési sérüléseket kezelnek. Lelki hatalmat is ad, mert Krisztusnak, a világ világosságának és az Istenszülő Szűz Máriának is jelképe. Aztán ott van a szegfűszeg, vagy a szegfűbors más néven, illatos termésének felhasználásával füstölőszerként alkalmazzák, mely elűzi a gonoszt és megöli a miazmákat, a szegfűszegből készített szeszes kivonat, gyomor, bél, szélgörcsök ellen is javít, illóolajként, tartalmánál fogva a fürdővízbe is hintik, nélkülözhetetlen volt, és ma is az a mézes kalács készítésben. Nem véletlenül szent növénynek tartották. És beszélhetnénk még a citromfűről, a bazsalikomról, a csomborról, a levenduláról, ezek gyógyhatásairól, olyan gyógynövényekről, aminek a megszentelése több helyen is élő hagyomány. A görögkatolikus egyházközségeinkben keresztelő Szent János születésnapjához kötődően júniusban, a római katolikusoknál nagy boldogasszony napjához közeli napon tartják ezt a szokást. A legismertebb gyógynövény szakértők egyike így fogalmaz, aki a természet gyógyító erejét elutasítja, és a hithez vezető utat nem képes megtalálni, véleményem szerint az összes elképzelhető életút közül a legnehezebbre szánta el magát. Az isteni kegyelem e két hatalmas támasza ugyanis mindenkinek rendelkezésére áll, de mindegyikünknek magának kell eldöntenie, hogyan éli le saját életét. Így imádkozunk ezen az ünnepen, amikor megáldjuk a gyógynövényeket, és majd ezeket otthonunkban saját épülésünkre használjuk fel, testi-lelki gyógyírként. Mindenható és örökkévaló Isten, ki az eget, földet, tengert és az egész látható és láthatatlan világot igéid által semmiből teremtetted, s megparancsoltad, hogy az emberek és a föld állatainak hasznára füvek és fák sarjadjanak és gyümölcsöt teremjenek, kifejezhetetlen kegyességet folytán úgy rendelkeztél, hogy a növények ne csak az állatok táplálására szolgáljanak, hanem a beteg test gyógyítására is. Elménkkel és szavainkkal kérünk, kegyeskedjél ezen különböző fajtájú füveket jóságoddal megáldani, és rájuk isteni erőddel új áldások kegyelmeit árasztani, hogy betegségek és veszedelmek ellenében embernek és állatnak hathatós gyógyszerekül szolgáljanak, mert te vagy a mi Istenünk, és neked dicsőítés zengünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

0: Legyen meg a te akaratod, én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
1: A szó bennem, az ige a számban, a szándék a tedben, az álmom, a vágyom a tiéd legyen, a te akaratod. Úgy legyen minden, ahogy akarod.
2: A lángol a lelkem, te légy a tűz. Te ébresz bennem vágyat, mi űz, mi hajt a szép, a nagy tettek felé, hogy utadon jussak a fényed elé.
3: Vagy álljak a csendben, mint arcodnak mása, mint tiszta víztükre, mint felszálló pára, mint felhő az égen, úgy ússzak benned, mint eső a földdel, úgy legyünk egyek.
4: Add meg, ha kéred szívemből e szókat, adjál meg mindent, szépeket és jókat. Adjál meg mindent, ami kell nekem, de ne én tudjam, hogy az mi legyen.
1: És vigy el tőlem mindent, mi ócska, lánc és börtön. Vedd el hát tőlem, ha ragaszkodva őrzöm. Ha nem tudom, nem látom, hogy tied minden kincsem, hogy ajándékod minden, mert tőled van, ó Isten.
2: És vigy el tőlem engem, önzésem és vágyam, és mindent, mit nem véled egyesülve vágytam.
3: Minden itt bennem és körülöttem állva, akaratod szerint úgy legyen megáldva, ahogy te akarod.
0: Én azt kérem csak tőled, hogy legyen meg a te akaratod.
5: Legyen meg a te akaratod. Én benned maradok. Úgy legyen minden, ahogy akarod.

Olyan jó élni Isten műhelyében, ott formáltatni hűséges kezében. Kemény vésővel, döngő kalapáccsal, szerető, szelíd, szent simogatással. Látni, hogy íme szobrok száza készül, néhány vonással naponta egészül. A mester keze percre sem pihen meg, eszközei munkálnak, nem pihennek. Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam, akaratjára soha nem hajoltam. Dacos énemről lepattant a véső, és hálát adni, hogy még most sem késő. Csodálni őt, amint szeretve fárad, amint nem sajnál drága életárat odaadni, értem is odaadni másért, egy megtörésért, hozzáfordulásért. Csodálni őt, aki annyi büszke lelket szeretetével örök rabul ejtett. Sziklatömböket döntött le a porba, hogy átformálja szépséges szoborba. Igen, csodálom őt, csak őt csodálom.

0: Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégeid sorába hívva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekintni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg, aranytel.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 23 óra.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az

Jöjj Jézusom, segítsd a papokat. Ínség gyötri őket, hívei gyakran süketek a szavukra, nem törődnek velük. Könyörgök az öreg pásztorokért. Tudják, eljön a nap, hogy híveiknek, mint papok nem kellenek többé. Hirdetik az igét, de szavuk monológ, sehol egy visszhang. Gyomtatószékük egyre elhagyatottabb, és a munkájuk egyre több, mert nincs helyükbe más. Jézusom, azokért könyörgök, akikben kihűlt a hivatás, vagy akik bezárkóznak a meghívás elől. Ne fogja el őket a keserűség, és ne bélyegezzék meg jogtalanul őket. Küldj nekik feladatokat, ami kitölti őket, hogy újult szívvel szolgáljanak neked, a szeretetnek és Isten népének. Jézusom, könyörgök a fiatal papokért. Sokukat szent buzgóság hajszol, hogy megújítsák a világot, megújítsák egy házadat. Add, hogy a sok buzgolkodástól el ne hanyagolják Isten igéjét, amire éhezünk. Add, hogy új módon hirdessék az ősi tanítást. Isten szeret minket. Éljünk a szeretetből. Jézusom, küldj nekünk papokat, akiknek hihetünk. Önkritikusakat és segítőkészeket. Ismertetőjelük és igazulásuk a szeretet, és nem a tisztség. Adj nekünk papokat, akik velünk tartanak, akik imádkoznak és tanulnak, áldoznak, cselekszenek és szeretnek.

szeretet istene. Úgy látszik, nincs könnyebb, mint a legtávolabbi fele barátainkat szeretnünk. Oly kényelmes szeretni távoli kontinensek éhezőit és betegeit. Nyomorúságukat és bajaikat csak fényképről ismerjük. És szeretjük őket minden megerőltetés nélkül, attól, hogy legtávolabbi fele barátainkat keresztényibb módon szeressük. Szeretet istene! Sokkal nehezebb legközelebbi fele barátainkat szeretnünk, akiket sok-sok éve és napja ismerünk. És ők úgy szintén ismernek minket. Néha nehéz azt mondanunk, hagyjatok békén. Mert természet adta tény, hogy itt születtek köztünk, vagy beházasodtak. Hát, hogy a legközelebbi fele barátainkat keresztény módon szeressük. Szeretet istene! Vajon valóban csak a rokonokban van a hiba, hogy oly nehéz szeretnünk őket? Nem vagyunk-e mi is tele hibával, amit ők jól látnak, de mi szégyellünk? Nem tartozik-e ide az irigység is, ami egyesek szívében rág? Vajon nem az-e a fő ok, hogy itt meghatározott személyeket kell szeretnünk, és nem a névtelen másikat? Ad hát azért, hogy rokoni szeretetünk első kérdése mindig az legyen. Vajon mi méltóak vagyunk-e a szeretetre? Szeretni akarjuk őket. Imádkozni értük. Nem csak, amikor már halottak.

Egy öreg asszony eldobta az életét. Búcsú levelében nem volt semmi panasz, csak pár magányos sóhaj, megértésért és bocsánatért. Uram, ez a kor, ez a világ még fiatal. Ami öreg, nem látszik érdekesnek, idejét múlt. Az idős emberek nyugdíjba mennek. De van-e helyük köztünk a világban? Uram, könyörgök az öregekért. Add kérlek, hogy már alkonyul egy munkában gazdag élet, ne kelljen a fogukhoz verniük a garast. Bajaikon és kínjaikon jó orvosok könnyítsenek, még ha nem is jár cserébe fizetség. Kérlek, atyám, ne lökjék őket félre, ne küldjék aggok menhelyére, legyen egy helyük a családban. Bajaikat, kis hóbortjaikat tűrjék el, osszák meg velük a gyermekek és unokák. Találják meg helyüket a világban. Istenem, kérlek, hogy az öregek próbálják megérteni ezt a kort, az új kérdéseket, és ne emeljenek felénk válaszfalat, mi se kényszerítsük gettóba őket. Kérlek, hogy a világban és a társadalomban tűrjék el egymást, segítsék, és értsenek egyet a fiatalok, meg az öregek.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leó pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leó pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles táblatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, Az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháze két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a Szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent 6. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta. A kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja Önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: mint éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki térettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a rá.

0: mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: minket, ments meg minket a poltüzétől, mind a mennybe a rátéket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat,

0: parancsait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Anne.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió.

A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon Szent Fiad Jézus Krisztus nevében.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övé a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

Lázár, jöjj ki! Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliában. Amikor megfogant első kisfiunk, akkor mondtam a férjemnek, hogy nekem fiam lesz, akkor biztos, hogy Lázárnak fogják hívni. És ő ezt elfogadta, nem akarta, hogy János legyen az első gyermeke, ezért én nagyon hálás voltam neki. És nem csak ezért fontos nekem ez a szentírás részlet, hanem azért is, vagy hát ez a történet, hanem azért is nagyon szeretem ezt a történetet, mert itt nyilvánul meg Jézusnak az emberi mi volt, hogy mennyire tud ő is érezni, hiszen ő is sírva fakadt, amikor megtudta, hogy Lázár meghalt. Meg hogy ugye a barátja volt, tehát hogy nekem ez kezdetek óta ez volt a kedvenc történetem a Bibliából. Megrendítette Lázárnak a halál híre. És ugye nekem is az anyukámmal, nem is kapcsolatom, hanem hogy amikor haldoklott, hogy ezt így párhuzammal tudom vonni, hogy mennyire fájdalmas az, amikor elvesztünk egy szeretett hozzátartozónkat. Az édesanyám rákos beteg volt, és itthon szólította magához a Jóisten. Mindig is rettegtem a haláltól. Tehát, hogy én mindig nagyon-nagyon féltem attól. Ettől az egésztől olyan misztikus volt számomra, hogy elveszíthetem bármelyik szeretett hozzátartozómat. Anya halála azért sokban hozzásegített ahhoz, hogy most már ne rettegjek ennyire ettől a gondolattól, vagy ettől a ténytől, hogy van ilyen, amikor az saját bőrén tapasztalja meg az ember, hogy a másikat el kell engedje.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Timár Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomjai Kegy templom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal a második fejezet ismertetésébe is belekezdtem, a világ mindenség alapdallama a címe, ezt szeretném folytatni. Nos, ha már elhatároztuk, hogy előről kezdjük kereszténységünket, Biblia olvasásunkat is kezdjük előről. Újra és újra olvassuk az evangéliumokat, kezdve Márkon, folytatva Lukács, Máté, majd Jánoson, lélegezzük be, emésszük meg, imával, csendességgel, hogy részünké váljék, lényünké legyen, hogy az egész evangélium belénk ivódjék, és lelki reflexünk lehessen. És egyre inkább ráhangolódhassunk Jézus Krisztus lényére. Így válik élete életté bennünk, hogy az élet döntő pillanataiban szinte külön rágondolás nélkül úgy döntsünk, tegyünk, cselekedjünk, ahogy ő cselekedett, döntött volna, ha most élne. Mert, félve mondom ki, jó füllel halljuk, félre ne értsük, Jézus nem vallást alapított, hanem az életét mutatta be. Ezért kell az evangéliumok nagy igazságai eszméi mellett szüntelen Jézus életére is figyelnünk. Benne az eszme és az élet egy. Sajnos a keresztény kultúrába ágyazott keresztény vallásban pontosan ez vált ketté, a jézusi szó, az eszme és az élet. Mi valljuk az eszméket, néha fel is sóhajtunk, milyen jó volna, ha az emberek ezt élnék, mintha mi nem is volnánk ilyen emberek, és éljük a magunk független életét. És az eszméket, a Jézus igazságokat bezárjuk a vallás mély hűtőjébe, templomainkba. A modern ember, ha ajánlanak neki valamit, mindig felveti a kérdést, emlékszünk ugye ez a serdülőkor, miért? Miért éljem Jézus életét? Mi ennek az értelme és haszna? Nos azért, mert Jézus Krisztus lénye, azaz beszéde és élete teljesen egységben van a világmindenség rendjével és ritmusával. Jézus lénye együtt lüktet, együtt zeng a mindenséggel. És így alaphang. Az, amit keresünk, és amiről kiderül, hogy nem a mi, hanem aki. A világmindenség alapdallama, alaptörvényei és Jézus lényének alapdallama egy. Együtt lüktetni, együtt dalolni Jézus Krisztus lényével, azt jelenti, hogy együtt lüktetek, együtt dalolok a mindenséggel. A világmindenség magjával. Más szóval, harmóniában vagyok a mindenséggel. Megtagadni Jézus lényét annyit jelent, mint diszharmóniába kerülni a világ mindenséggel. Mert úgy tetszett az atyának, hogy az egész teljesség benne lakjék, és ő benne lakozik az Istenség egész teljessége valósággal. Mi is ő benne jutottunk el az élet teljességére, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. A teljesség görög szava a pléroma, azt is jelenti, hogy tökéletesség, ami által valaki tökéletessé lesz. Jézus élete tehát nem csak az evangéliumokban van feljegyezve, hanem a mindenség kezdete óta bele van írva az élet minden valóságába. Bárhol ásunk le az alapjáig, lényéig az életnek, mindenütt Jézus Krisztusra bukkanunk. Az élet legtisztább tényei, hangjai krisztusiak. Róla tesznek bizonyságot. Nem lehet olyan jóra mutatni, amely ne lenne krisztusi, az élet legtisztább tényeivel egybehangzó. Nincs olyan szociális gondolat, nagy etikai, erkölcsi igazság, amelyet az ő lénye ne sugározna, akkor is, ha azt azóta modernkedve elválasztottuk tőle. A nagy szociális igazságokat, etikai gondolatokat nem lehet kitalálni, csak rájuk lehet bukkanni, fel lehet ismerni azokat, mint például a gravitációt, hiszen ezek a törvények benne vannak a dolgok rendjében. S mert Jézus lénye teljesen harmóniában van a mindenség rendjével és ritmusával, ezért egy az atyával, a mindenség urával,
ezért időtlen. Ezért lesz időszerűtlenné és elavultá minden tett gondolat, izmus, ami nincs harmóniában vele. Ám ami vagy aki ráhangolódik és úgy cselekszik, gondolkodik és él, időtlenné válik, mert a mindenség magjában már nincs idő. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én szavamat és hisz abban, aki küldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Tehát már itt, ebben az életben átment, időtlenné vált, s lénye nem is találkozik a halállal, csak a teste. Vagy belekapaszkodunk ebbe a sziklába, Krisztus lényébe, vagy szétzúzódunk rajta már a földi élet hullámverésében is. Aki Jézus lényével szembe kerül, az végső fokon önmagával kerül szembe, hiszen az élettel, az élet alapdallamával, a mindenség magjával kerül szembe. Ha így valahogy így keressük a forrást, az alaphangot, akkor már nem mi alakítjuk Jézus Krisztust keresztény kultúránk ízlése szerint, hanem az ő lénye, igéje és élete alakít bennünket időtlenné. És akkor a Biblia sem lesz már paragrafusok könyve, amit ki vagy átszúrunk szükségleteink szerint, hanem az életkönyve, vezérlő kalauzunk, térképünk a vájútól az atyához vezető úton. Krisztus átalakít bennünket és megmenti velünk és általunk is a keresztény kultúrát. Talán, ha Isten könyörül, visszafordul a kereszténység az atyai házhoz, s kiköt a világosságban. A harmadik fejezet következik, az alaphang még a hívőké is a címe. Előző fejezetünkben rácsodálkoztunk a mindenség alapdallamára, Jézus Krisztusra. Igen, ő az, aki minden jónak az alapja, sőt, ő a világ mindenség alapja. Jézus Krisztus lénye teljes egységben van a mindenség és a lét rendjével, ritmusával. Éppen ezért mindenkinek találkoznia kell vele, ha harmóniában akar élni önmagával, a mindenséggel és a léttel. Mi következik ebből? Egy nagyon egyszerű megállapítás, ami egyúttal hatalmas örömhír is. Jézus Krisztus lénye, igéje és élete mindenki számára való. Jézus Krisztust nem lehet kisajátítani, ahogy nem lehet a zenei alaphangot sem, hogy például a mi hegedűsök hangolhatunk rá, kizárólag a miénk, de a csellistáknak semmi köze hozzá. Nem lehet Jézus Krisztust felekezetekbe, szektákba bezárni, sőt, jól értsük, még a vallás sem sajátíthatja ki magának. Jézus lénye mindenkié, aki csak létezik a mindenségen belül, mert ő a mindenség és a lét alaphangja. Tehát Jézus Krisztus lénye nem kisajátítható, hanem mindenki számára való, mert alaphang. Gondoljunk csak például földi életére. Mennyire nincs benne semmi extra, semmi elkülönülés az emberektől. Úgy öltözik, ahogy akkoriban öltöztek, és azt eszi, amit abban az időben általában ettek. Bárki számára hozzáférhető volt, mindenki számára volt ideje, szíve, egész lényével nyitott volt annak, aki kereste. Ő úgy élt, hogy mindenkivel együtt lehessen, ma is akinek csak szüksége van ő rá, az alaphangra. És mindenkinek szüksége van az alaphangra. Ha azt akarja, hogy az élete harmonikus élet legyen, a mindenség és a lét rendjébe illeszkedő, ritmusára lüktető, s ezért időtlen élet. Aki pedig az alaphangot keresi, bárki és bárhonnan indul is el, annak Jézus Krisztussal találkoznia kell. Alaphangra tehát mindenkinek szüksége van. Az alaphang mindenkié, az alaphang pedig Jézus Krisztus. Most ezt a három tételt vizsgáljuk meg. Kérdezzük meg, valóban mindenki szükségét érzi, hogy megtalálja élete alaphangját? Hogy így harmóniába kerüljön a mindenséggel, a léttel és önmagával? Erre a kérdésre három válasz lehetséges. Vannak, akik még nem érzik szükségét, mert még nem kerültek teljes csődbe az alaphang hiányában.
Míg úgy vélik, ha valami csődöcskébe kerülnek, pekkes emberek, nem volt szerencséjük, s egyelőre a körülményeket hibáztatják. De előbb-utóbb rá kell jönniük, mint a tékozló fiúnak a vájonál, hogy nem a körülmények alakították őt ilyen pekkes emberé, hanem ő maga alakította ilyen szerencsétlenül a körülményeit. Mihelyt valaki e fölött magába szállt, úgy is rádöbben erre. Ha nem száll magába, a vájon túl, a nihil várja. Vannak, akik már nem keresik az alaphangot, mert úgy vélik, ők végképp kiestek a mindenség a létrendjéből és ritmusából, ők elintézett emberek, nekik már minden mindegy. Tönkrementek, fáradtak, elhibázták az életüket. Például a 38 éve betegen fekvő ember a Betesda tavánál, de kiderül, hogy amíg lehetséges Jézussal találkozni, addig nincsen már elveszett ember. Gondoljunk csak a Latorra, aki a kereszten találkozott Jézussal, és megkapta az ígéretet. Voltaképpen csak még elveszett ember van. A még és a már nem között a legtöbb ember talán semminek sem érzi olyan szükségét, mint annak, hogy megtalálja az alaphangot, hogy így harmóniába kerülhessen az élete. Legfeljebb, amikor kifejti ezt a szükségét, egy megszokott szót használ rá, boldogság. Szeretnék boldog lenni. Nemrégen ifjúsági biblia órákon vagy 30 fiatalhoz intéztünk írásos körkérdést élete felől, és szinte kivétel nélkül mindenki boldog életet szeretne magának, más szóval harmonikus életet. Szinte egyetemes ez a vágyakozás, a boldogság az alaphang után. Miért az a helyzet mégis, hogy a legtöbb ember nem ott keresi a boldogságot, ahol, ha szabad így mondanunk, kéznél van, hanem hallatlan kerülő utakat tesz, mint Metterling főhősei, akik hiába keresik mindenütt a boldogság kék madarát, nem találják sehol, hiszen az ott van az otthonukban, az előszobában. Haza kell érniük, hogy otthont találjanak. Miért nem találja meg a keresztény emberek nagy többsége, sem abban az alaphangot, akinek a nevét viseli Jézus Krisztusban? Miért kell majdnem mindenkinek kerülő utakat tennie a harmónia alaphang, ha tetszik, a boldogság keresés közben, amikor pedig az ott van az előszobájában? Miért nem ismerik fel azonnal és könnyebben azt, hogy az alaphang Jézus Krisztus? S csak rá kell hangolódni, és a káoszból, az űrzavarból rend és ritmus bontakozik ki, és életük harmóniába kerül. Az egyik okot az előző fejezetben már megneveztük, Jézust egyesek vagy egyes csoportok kisajátították maguknak, és ezzel mások számára automatikusan megnehezítették hozzá az utat, minden olyan kereső számára, aki nem az ő ízlésük, stílusuk, gondolkodásuk, hitük szerint kereste vagy keresi őt. Vagy aki nem az ő csoportjuk, szektájuk vagy felekezetük kialakult rendje szerint akar ráhangolódni. Ám van egy másik, egyetemesebb ok is, ami oly sok embert elidegenített Jézus Krisztustól. Mondhatnánk így is magát a megkereszteltek tömegeit. Mégpedig az, hogy ezek a tömegek a hívőkben, tehát azokban, akik Jézus Krisztus gyakorló követőinek vallották vagy vallják magukat, eltorzítva látják Jézus lényét. Más szóval ezek a hívők, ha tetszik mi, úgy képviseljük Jézus Krisztus lényét, hogy az inkább taszító, mint vonzó. Azaz, a tömegek azonosítják Jézus Krisztus lényét a hívőkkel, és ezért inkább másfelé fordulnak alaphangot, harmóniát, boldogságot keresni. Nietzsche, a káromkodó, istentelen proféta így fejezte ezt ki, hinnék a megváltóban, ha a megváltottakon látszana, hogy az ő követői. Ezt érzik a hívők is. Hallhatunk már arról, hogy Jézus neve miattunk káromoltatik, hogy rossz reklámja vagyunk Urunknak. Elég sokat búsongtunk már ezen, de a bűnbánaton túl nem messze jutottunk. Az sem elég, ha megállapítjuk, bűneink miatt vagyon ez.
mert a helyzet még nem változik meg azzal, ha mindent belevarrunk a bűn zsákjába. Valóban bűneink miatt taszító hívő életünk a keresztény tömegek előtt, és ezért nem kell nekik Jézus Krisztus sem. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. De van itt még valami más is, bocsánat a hasonlatért, amivel magyarázom. Kitagadná, hogy szívesebben veszünk kenyeret egy nekünk szimpatikus, kedves, mosolygós péktől, mint egy ellenszenvestől, aki méghozzá mogorva is. De legyünk őszinték, ha történetesen az ellenszenvesnél sokkal jobb a kenyér, vagy éppen csak ott kapható, mégis inkább oda megyünk vásárolni. Azaz, nem csak a mi antipatikus hívő életünkkel van baj, hanem azzal is, amit kínálunk. Pontosabban, valóban Jézus Krisztus lényét nyújtjuk-e kereszténységünkben embertársaink felé, vagy valami mást, ami inkább taszító, mint vonzó. Ami hang ugyan, de nem alaphang. Ha veszünk egyszer annyi bátorságot magunknak, hogy alaposan megvizsgáljuk ezt a kérdést, és most ezt tesszük, döbbenten kell megállapítanunk, hogy kereszténységünkben mi nem Jézus Krisztust kínáljuk alaphangnak, hanem Keresztelő Jánost, aki hang volt, erős, érdes hang, kiáltó szó, de nem alaphang. Más szóval, felmértük-e valahogy éppen a hívő kereszténysége sokkal inkább Keresztelő János hangját képviseli, mint Jézus Krisztusét? Keresztelő János hangja, kiáltó hangja ugyanis életidegen. Igyekezett ő Istent megmutatni, de élettagadó és élettől idegen módon. Azaz, otthontalanul, pusztában élt, az emberektől távol, sőt az embereket megvetve a fejük felett. Más tevet, mint az emberek, sáskát és erdei mézet, másképpen öltözködött, tevesző ruhát hordott bőröbbel, kívülről erőszakolt erkölcsiséget hirdetett, ezt tedd, azt ne tedd. Amit képvisel, tiszteletre méltó. Hangja hang, kiáltó hang, de csak egy komoly hang és nem alaphang. Ugyanis mondja róla Jézus, aki legkisebb az Isten országában, az nagyobb Jánosnál. És a hívő nép mégis akar,

amire szükség van ahhoz, hogy az élet harmonikus legyen, más szóval kiegyensúlyozott, boldog, a mindenség és a lét rendjével és ritmusával együtt lüktető. Az emberek ösztönösen érezték, hogy élettagadó és életidegen a hangra hangolódva nem jutnak közelebb az életrendje, ritmusa, harmóniája felé. A hívő nép pedig sopánkodott, érezte, hogy valami baj van. Még bűneit is hajlandó volt megvallani, csak éppen vak maradt azzal az egyszerű ténnyel szemben, hogy Jézus belülről közelítette meg az életet, és nem kívülről. Hogy ő nem maradt elvonulva a pusztában, s nem dörgött az emberek feje fölött. Hogy evett, ivott, és ha úgy hozta az életrendje és ritmusa, otthonokban lakott, és úgy öltözködött, mint mások. Amikor beszélt, az életből és a természetből vette példáit, szinte együtt lüktetett a mindenséggel és a léttel. Éppen ezért nála a természet fölötti magától értetődően természetes volt, és a természetes mégis természet fölöttinek tűnő, tiszta, ragyogó, a mindenséggel, a léttel és az Istennel egybe csendülő. Jézus Krisztus lényében minden tökéletes egységbe olvadt, az ég, a föld, a mezők liliumai és a csillagok, az Isten szentsége és a bélpoklos szenvedése. Lénye nem hasította ketté az életet, hanem egybefoglalta, ő maga az élet. János egy olyan vallást kínált, amely természetellenesen aszketikus, önsanyargató. Jézus lénye olyan életet kínál, amely szinte természet fölött ilyen természetes. János lénye élettagadó, Jézusé életigenlő. János világtagadó, Jézus a világért jött. János a nem, Jézus az igen. János alapállása fordulj el. Jézus lényé, fordulj Isten felé, és ugyanakkor minden és mindenki felé, mégpedig pozitív, gyógyító módon. János redukálja, leszűkíti az életet. Jézus kitágítja és beöleli a testet, a lelket, a szellemet, az egész létet és a mindenséget. Hallatlan nagy segítség a teljes sötétségben egy szál gyertya, és ez volt keresztelő János. De ha a gyertya mellett egy erős reflektor gyullad fel, azt tapasztaljuk, hogy a gyertya lángja szinte eltűnik. Vagy amikor délben teljes a verőfény, kivilágít gyertyával. Keresztelő Jánosnak megvolt a maga hallatlanul fontos és döntő szerepe az üttörténetben, de az be is fejeződött Jézus Krisztus fellépésével. A hang elhallgatott, mert már volt alaphang. A fényecske kialudhatott, mert megjelent a világosság. Az útkészítőnek nincs többé szerepe, ha van út. Mi mégis 2000 év folyamán, még napjainkig is vissza-vissza téregetünk a jánosi kereszténységhez. És ez az egyik döntő oka annak, hogy hívő kereszténységünk inkább taszító, mint vonzó. Mert ez a hang túlhaladott hang, és az emberek alaphangot keresnek, olyan hangot, ami időtlen és amire hangolódva életük harmóniába kerül. És mi mégis keresztelő János lényét, tanítását és életstílusát képviseltük, s talán képviseljük még ma is Jézus nevében. Egy hangot, egy kemény, törvényeskedő, életidegen, bár tiszteletre méltó hangot, s csodálkozunk, hogy erre a hangra nem rezonálnak, nem adnak visszhangot az emberek. Nem rezonálnak a keresztény tömegek, és elfordulva tőlünk és attól is, akit kínálunk, máshol keresik az alaphangot, boldogságukat. Éppen ezért kell kijelentenünk, sőt belekiáltanunk a világba, mindenkinek szüksége van az alaphangra, még a hívőknek is. Az alaphang tehát mindenkié, még a hívői is. Az alaphang pedig Jézus Krisztus, és nem keresztelő János. Tehát újra meg kell ismételnünk vissza az alaphanghoz, hogy mi magunk is rendbe jöjjünk,
s ezáltal másokat se taszítsunk, inkább vonzunk ebbe az

alaphangba. Mert ez a valóság, mielőtt valaki Jézusban találja meg az alaphangot, és ennek következményeként kereszténysége jánosi helyett jézusivá válik, lénye azonnal vonzóvá lesz. Az emberek szeme felcsillan, és őszinte érdeklődése fordulnak egy Jézus élet felé, mert lényük mélye azonnal rezonál Jézus Krisztusra. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a napkatekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől Tímár Sándor Asztrik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent László király. 1046 körül születik Lengyelországban, és meghal 1095. július 29-én. Amikor a magyarok meghallották, olvassuk a gesztaírónál, hogy Magnus Géza király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és álhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal. Hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű, adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köt közepette a hajnali csillag, mely előzi a homályt. És miképpen a teli hold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog, fény lett népének közepette. Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő 4 évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól. A belső viszály hozta magával, hogy nem magyar földön, hanem Lengyelországban látta meg a napvilágot. Születésének éve 1046. Atya első Béla királyunk volt. Anyja Richéza, második Miciszláv lengyel király leánya. Két fiú és több leánytestvére volt. Az összes szomszédos uralkodóházzal rokonságba került, beleszámítva a két leghatalmasabbat, a görög és a német császári dinasztiát is. László egész életét sok küzdelem és megpróbáltatás jellemzi. Mikoron még lenn gyermekded volnál, kihoz a Béla király jó Magyarországba, hogy dicsekednél te két országban, Magyarországban és Mennyországban. Letelepedél Biharváradon, írja kedvesen Szent László királyról szóló ének, a régi magyar irodalom egyöngyszeme. Vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyától örökölte, aki mielőtt a lengyel király leányt megkapta, pár viadalban legyőzte az egyik pomerán vezért. Az ő feladata lett az ország megállapítása, mint Homan Bálint megjegyzi, vagyis a belső rend megszilárdítása és a külső határok biztosítása. Az ország védelmében még, mint fiatal herceg, ismételten kitüntette magát. 22 éves lehetett, amikor az úzok, fekete kúnok betörtek az ország keleti részébe Salamon királykodása idejében 1068-ban. A kerlés melletti ütközetben döntő szerepet játszott a győzelem kivívásában. Ő volt a csata főhőse, különösen azáltal, hogy az egyik menekülő kún vezért, aki egy magyar lányt vitt magával, üldözőbe vette, legyőzte és a leányt kiszabadította. Jól lehet, előzőleg már súlyos sebet kapott a csatában. E hőstette valóságos legendával fonta körül alakját, s a következő századokban számtalan magyar templom falán megfestették. Ugyancsak döntő szerepet játszott, mint vitéz katona a Salamon király és Géza bátyja közötti testvérharcban. A Mogyoródi csatában 1074-ben bátyját győzelemre segítette, s uralmát biztosította. 1077-et írtak, amikor Lászlónak a nép akaratából, jól lehet, Salamon még életben volt, át kellett vennie az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát, mert csak békességet kívánt, mint a krónikás írja, hogy visszaadhassa Salamonnak az országot, és magának a hercegséget tartsa meg. Erre azonban nem került sor, mert az egész ország népe egy emberként állt mögötte. Hírneves és fönséges volt, mivel Magyarországot meggyarapította. Nevéhez fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. De erre nézve megjegyzi a krónikás, ezt a király nem kapzsiságból cselekedte, hanem azért, mert a királyi törvény szerint őt illette az örökség. László idejében különösen a délkeleti Kárpátokon túllakó kúnok jelentettek állandó veszélyt a magyar népre. Először 1085-ben Kutes fejedelem indított támadást Salamon izgatására, aki nem tudott belenyugodni országa elvesztésébe. Hatalmas sereggel tört be, de László rájuk rontott, s a kúnok úgy menekültek, mint tépett tollú vadkacsák a keselyük csőrétől. Sokkal nagyobb veszélyt jelentett az 1091-ben bekövetkezett betörés, mert a király akkor éppen Horvátországban tartózkodott. Az ellenség végigpusztította az ország keleti részét, rengeteg rabot és zsákmányt hurcolva magával. Halván az ország veszedelmét, László sietett vissza népe védelmére. Még idejében sikerült a kúnokat utolérnie. Egy ember kivételével az egész sereget megsemmisítette, vagy fogságba ejtette. Ekkor történt, hogy a csata hevében egyszer csak fölkiáltott. Atyám fiai, ne öljük meg ezeket az embereket, hanem csak ejtsük fogjul őket. Hadd éljenek, ha megtérnek. A többi hadjáratban, Oroszországban, Lengyelországban vagy a nyugati végeken mindig arra törekedett, hogy azt a részt támogassa, ahol az igazságot vélte. Hetedik Gergely és negyedik Henrik küzdelmében a pápa oldalán állt. A sok háborúság, amit kényszerűségből kellett vállalnia, váltotta ki belőle a következő vallomást. Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni, igen súlyos bűnök nélkül. Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták Lászlót, hogy a végeket megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott. Kiépítette e keleti részeken a közigazgatási szervezetet, így módon politikai egységgé formálva a későbbi Magyarországot. Ezt a munkát az északnyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. Ők ketten építették ki a 72 vármegyéből álló vármegyei rendszert. A politikai szervezés munkájával párhuzamosan haladt az egyházi élet megújítása, intézményeinek újjászervezése, továbbfejlesztése. A meglévő székes egyházakat, káptalanokat és kolostorokat nagy birtokokkal gazdagította. A megkezdett templom építéseket befejezte, új egyházak és kolostorok egész sorát alapította. Szentjobbon, a Tolna megyei Bátán és a Nyitrai Koloson bencés kolostorokat létesített. Somogy várott, francia bencéseknek építtetett monostort. Ugyanilyen bőkezűséggel gondoskodott a püspökségekről is. A Váci székes egyházat befejezte. Újakat épített Váradon. Templomot rakott Ízs Máriának, kiben most nyugoszol, menden tisztességvei. És Gyulafehér várott. A kalocsai érseki egyházmegyét átszervezte, Bácsra helyezte át a székhelyet, ahol 1091-ben új püspökséget alapított Szent István tiszteletére. Igen fontos szerepet töltött be uralkodásában az igazságszolgáltatás újjárendezése. Az évtizedes testvérharcban és az egyéb belső küzdelmekben erősen megrendült a törvények kötelező ereje. Különösen elhatalmasodott a tolvajlás, és meglazultak az erkölcsi életet szabályzó törvények. Ezt nem tűrhette az a László, akiről a krónikás ilyen jellemzést ad. Minden ítéletében Isten félelmét tartotta szeme előtt. Ezért uralkodása második évében, 1078-ban Pannonhalmán a papság és az előkelők jelenlétében szigorú törvényeket hoztak a megrendült vagyonbiztonság megerősítésére. Nem kímélték az előkelő és gazdag embereket sem. Az 1092-ben Szabolcsba összehívott zsinaton intézkedtek a papok házassága ügyében, tilalmazták az egyházi javak elidegenítését, s rendezték az ünnepek és böjtök megtartását. Szabályokat léptetett életbe az erkölcsi élet védelmére mind a házasságon belül, mind azon kívül. Közismert volt László vendégszeretete. Nem egy királyi vagy fejedelmi sarj talált nála menedékre. Udvarába neveltette fivére Géza két fiát, Kálmánt és Álmost, valamint András király Dávid nevű fiát. A magyar nemzet és az egyház szolgálata nyilvánult meg abban is, amikor István, Imre és Gellért erekéit 1083-ban fölemeltette, az egyházi és világi nagyok, valamint hatalmas néptömegek jelenlétében. Ezzel a magyar népnek a saját nemzetéből adott szent példaképeket. Szinte állandóan a tenyerén hordja, kardja élén hordja az életét. Minden pillanatban kész odadobni az egyháznak, hazának, mindennek és mindenkinek, akikben, amiben azt a két szentséget látja testet ölteni, amelyért élt, a magyar ügyet és az Isten ügyét. Egész élete, eljárásai, intézkedései a szentség jegyét viselik magukon. Már a krónikás is úgy jellemzi, mint aki mindenkor rugalmas volt és szelíd. Vigasztalta a bajtól sújtottakat, fölemelte az elnyomottakat, az árvák kegyes atya volt. Az ország minden lakosa csak kegyes király néve emlegette. Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás volt. Salamont nem büntette meg a kor szokása szerint, csak fogságra vetette egy időre. S ő maga folyvást imádkozott Salamonért, hogy térjen meg Isten törvényéhez. Az ének László külsejét sem győzi dicsérni. Te arcú teljes, szép piros valál, tekintetedben embereknél kedvesbb, beszédedben ékes, karodban erős, lám, menden te ejtesz, ki te veled küzdik. Tagodban ékes, termetedben díszes, vállattól fogva menedéknél magasbb. Csak szépséges császárságra méltó, hogy szent korona téged méltán illet. Épp így kitűnt lelkével. Testedben tiszta, lelkedben fényes, szívedben bátor, miként vadoroszlán. Amikor tehette, szeretett félrevonulni és imádkozni. Imáinak hatásossága nyilvánul meg az alakját körülfonó legendákban is. Az üldöző ellenség előtt a szikla meghasad, éhező katonái táplálására szarvas csordák jelennek meg, imájára víz fakad a sziklából, az ellenség elé dobott pénzei kővé változnak. Ugyanígy lesz Szent László füve gyógyír a betegség ellen. Nem csoda, hogy híre a határon túl is elterjedt. Benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július 29-én az örökké valóságba költözött. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott boldog teste, ahogy Arany János fogalmaz. Később pedig Nagyváradon helyezték végső nyugalomra. Kultusza halála után hamarosan kifejlődött. Tulajdonképpen maga a nép avatta szenté, mielőtt az egyház hivatalosan megtette volna. Seregestől keresték föl sírját, nem csak a gyógyulást, vigasztalást óhajtók, hanem a vitában álló peres felek is. A csodás gyógyulások híre gyorsan elterjedt. A szent király erekjéibe vetett bizalom egyre növekedett. Szokássá vált, hogy itt döntsenek el nagy fontosságú pereket, és László oltára előtt tegyenek esküt. Itt tartották 1134-ben a nemzeti zsinatot. Harmadik Béla király sürgetésére, harmadik Celesztin pápa 1192-ben László királyt a szentek sorába iktatta. A szent lovak király hatása népek körében az idők folyamán csak növekedett. Egyesek szerint Szent Istvánét is felülmúlta. A nagyváradi székesegyház előtt állították föl híres lovas szobrát, a kolozsvári testvérek alkotását, amely az ének szerint fénylik, mint a nap, ragyog, mint az arany. Állítólag ennek mása a győri székesegyház hermája, amely fenséget erőt s egyúttal nyájasságot is sugároz. Ez volna a Szent Király igazi arca. Mindig győzelmes, Bátor László lett a katonák védőszentje. Nevének oltalma alatt vonultak a csatában, és ez volt a csatakiáltásuk. Szent László, segíts! 1684-ben a törökök ellen fölszabadító háború idején egy külföldi fültanú elbeszélése nyomán följegyezték, hogy a katonák a tábortűznél fél óráig zenéltek és magyar vígdalokat mondottak Szent László tiszteletére, kinek épp aznap ünnepe volt. Tehát tisztelete még akkor is elevenen élt. Pruhászka Ottokár fogalmazta meg legkifejezőbben. A magyar eszmény Lászlóban lett keresztényi és szenté. A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett. Ilyennek érezte és tudta az énekszerző is. Idvezlégy, kegyelmes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma, te Szentléleknek tiszta edénye, Szűz Máriának választott vitéze.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Gondolataink, cselekedeteink, vágyaink jog szerint inkább Krisztusé, mint a sajátunk. De csak küzdelem árán tudjuk biztosítani, hogy Isten mindig megkapja tőlünk azt, amivel jog szerint tartozunk neki. Mondta Thomas Merton.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. A háttérben hallható az audiencia, hiszen kapcsolódtunk mi is az EVTN katolikus televízió jóvoltából a pápai audienciához. Közvetítés van ismét a Szent Péter térről. 14. Leó pápának egy újabb szerdai audienciáját fogjuk közvetíteni. Ebben a hónapban az utolsó, hiszen júliusban a Szentatya nem tart katekézist. Köszönjük szépen az EVTN televíziónak, hogy lehetővé tette az, hogy bekapcsolódhassunk mi is, akik képekben is szeretnék követni, akár az EVTN YouTube csatornáján, vagy a vatikáni rádió csatornáján követheti az audienciát, láthatja, milyen sokan vannak a téren. Szentatya hamarosan megérkezik a helyszínre. Lélekben készüljünk fel, hallgassuk meg a Szentatya szavait.

Kedves testvérek, velem együtt hallgathattuk a Boldogasszony anyánk kezdetű csodálatos himnuszt. Még egyszer a Keszthelyi Magyarok Nagyasszonya templom 20 éves Szálve Regina kórusa énekelt Cétót Zoltán vezényletével. Igen, szívet melengető volt ezt a csodálatos régi magyar gyönyörű szüzanya himnuszt hallgatni a Szent Péter téren.

0: Ezekben a pillanatokban pedig egy spanyol keresztény éneket, feltámadott, alleluja kezdetű éneket hallgathattuk meg, és kezdetét is veszi az audiencia.
1: Introducendola con il segno della
0: croce, a keresztvetés jelével és liturgiai köszöntéssel kezdjük is a mai audienciát. Fogadjuk a Szent Atya szavait és áldását hívő lélekkel, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel.
1: Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi.
0: Evangélium Szent Pál apostolnak, a korintusiaknak írt első leveleiből. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai. Ám az egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítő készséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt.
2: De la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres.
0: Et tous les membres. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is.
2: Vous êtes le corps du Christ. Et chacun.
0: Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Ez az Isten igéje.
3: A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. Now you are the body of Christ, and individually members of it. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem ersten Korintherbrief. Brüder und Schwestern,
0: Szent Pál apostolnak tehát a korintusiaknak írt első leveléből halljuk a szavakat, mai tanítás. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus!
5: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
6: Kínai
0: nyelven is meghallgathatjuk a Szent Pál levelét, korintusiakhoz írt első levelet. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként a tagjai.
7: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
6: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد
0: وأعضاء كثيرة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة. وأن أعضاء الجسد كلها واحدة.
8: Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
9: Cari fratelli e sorelle.
0: Kedves testvéreim.
9: Benvenuti.
0: Jó napot kívánok, és Isten hozott mindenkit.
9: Proseguiamo.
0: Folytatjuk a második vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekéziseket. Ma különösen a Sacrosanctum Concilium konstitúcióról, amely a liturgiáról szól. Amikor Szent Ágoston az újonnan megkeresztelkedetteknek szeretné elmagyarázni Krisztus testének misztériumát, azt a Szent Páli szakaszt idézi, amelyet az imént hallottunk. Ti Krisztus teste vagytok. Egyenként pedig a tagjai, és hozzáteszi még, a ti misztériumotokat veszitek, és az ámen szóval válaszoltok arra, amik vagytok. Ámen, és ez a válaszotok olyan, mintha az aláírásotok lenne. Azt mondják nektek Krisztus teste, és ti így válaszoltok, ámen. Legyetek tehát Krisztus testének tagjai, hogy az ámenetek igaz legyen. Legyetek azok, akiket láttok, és fogadjátok el azt, amik vagytok. Miután felidézte Jézus az utolsó vacsora emlékét, a liturgiai konstitúció az oltári szentség kapcsán éppen ezekkel az ágostoni szavakkal szól hozzánk. A keresztények számára ugyanis az Úr asztalánál való részvétel azt jelenti, hogy Isten igéje formálja őket, az Úr testének asztalánál erőt merítenek, hálát adunk Istennek. Azáltal, hogy befogadjuk őt az igéjében és az oltári szentségben, azzá válunk, amit kapunk. Azzá a testé válunk, amelynek fejét a feltámadt Krisztus alkotja, aki az Atya jobbján ül, és aki helyet készít számunkra a mennyekben. Az oltári szentség így a jövőbeni Isten országának szentsége. Ez az út, és ez az a kenyér, amely a mennyei hazába vezet minket, egészen addig a boldog napig, amikor Isten mindenben minden lesz. A Szent Misére összegyűlt hívek az áldozatot nem csupán a pap keze által, hanem vele egyesülve ajánlják fel Istennek. Ebből a szempontból az oltári szentség a keresztények lelki áldozatának egy formája, mivel az Istenhez való és egymás közötti egység útját jelenti. A szertartáson való részvétel révén a hívek megtanulják, hogy felajánlják magukat, és napról napra Krisztus által feloldódjanak az Isten és egymással való egységben. Így Krisztusba olvasztva minket, az oltári szentség megtanít minket arra, hogy Jézus életét tegyük magunkévá, amelyet az önzetlen önátadás jellemez. Ez az ajándék bevezet vezet minket az egység dinamikájába, amely hatékony ellenszert nyújt a megosztottságot szító erők ellen, amelyek mai világunkat aláássák, közösségeinket, családjainkat, szívünket megtörik. Kedves testvéreim, amikor részt veszünk a Szent Misén, arra kaptunk meghívást, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és vegyünk magunkhoz az Úr testét az ő asztalánál, ahol ő maga ajánlja fel magát a kenyér színe alatt. A Szent Misei két része, vagyis az ige liturgia és az eukarisztikus liturgia olyan szorosan összekapcsolódik egymással, hogy egyetlen Isten tiszteleti cselekményt alkotnak. Ami az ige liturgiát illeti, emlékeznünk kell arra, hogy nem csupán a Szentírásról szóló intellektuális tudást kapunk belőle, hanem élő és hatékony igét Istentől, amelyet Isten mindenkinek és egyúttal mindegyikünknek egyesével is címzett, és amely az eukarisztikus kenyérrel együtt táplál és erősít minket, és átvezet a bűn romlásából a Krisztusban való új életre. Az eukarisztia megnyitja előttünk a Szentírás megértését, ahogyan a Szentírás is megvilágítja és magyarázza az oltári szentség misztériumát. A második vatikáni zsinat arra szólított fel, hogy szélesebb körben terjesszük a Biblia kincseit, hogy a hívők számára bőségesebben kínáljuk Isten igéjét. A liturgikus reform ezt a kérést olyan kincsé alakította, amely összegyűjti az összes bibliai olvasmányt és a Szent Mise olvasmányait is. Ezt a gazdagságot az élő hagyomány legtisztább forrásából merítették, amely ötvözi a hagyományhoz való hűséget a jogos fejlődés iránti nyitottsággal. A liturgiáról szóló második fejezet kezdete tele van utalásokkal a nagy hagyományra, amely az egyházatyáktól egészen a mai napig vezet hozzánk. Idézem, megváltunk az utolsó vacsorán, azon az éjszakán, amikor elárultatott, létrehozta a testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy a kereszt áldozatát az évszázadok során visszatéréséig megörökítse, és így szerette mennyasszonyának, az egyháznak halála és feltámadása emlékét bízza. A szeretet szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke, a húsvéti lakoma, amelyben Krisztust befogadjuk, a lélek kegyelemmel telik meg, és megkapjuk a jövő dicsőségének zálogát. Kedves testvéreim, merítsünk hittel ebből az isteni élet forrásából, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amelyet a Szent Misében ünneplünk.

0: Très bien, père. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère
1: apostolique. Francia nyelven köszöntik most a Szent Atyát, és rövidesen hallani fogjuk az előbbi tanítás francia nyelvű összefoglalóját.
0: Le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs,
1: kedves testvéreim,
0: nous poursuivons notre catéchèse
1: folytatjuk tehát a második vatikáni zsinat liturgiáról szóló konstitúciójának elemzését. A keresztények számára a Szentmisén való részvétel azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat átformálni Isten igéje által. Az Úr testének asztalánál pedig megerősödünk és hálát adunk Istennek. A kapott ige élő és hatékony szó, amelyet Isten mindenkinek együtt és egyesével is címzett. Ez az ige, amely az oltári szentségi Krisztussal együtt táplál minket és átvezet a bűn romlásából az új életbe Krisztusban. Az oltári szentség a keresztények szám szellemi áldozatának egyik formája. Amikor részt veszünk tehát a Szent Misén, napról napra egységbe kerülünk Istennel és egymással is. Megtanuljuk utánozni Krisztus életmódját, amely önmaga önzetlen átadását jelenti. Az utolsó vacsora alkalmával Jézus létrehozta az oltári szentséget, megalapította az oltári szentséget az évszázadokon át egészen visszatéréséig, megörökítse a kereszt áldozatát, és szeretett mennyasszonyának, az egyháznak, egyházra bízza halálának és feltámadásának emlékét. Merítsünk erőt ebből a forrásból, az oltári szentségből, a Szent Mise részvételből, és hagyjuk, hogy átalakítson minket ez a misztérium, amit ünneplünk. Szent Atya üdvözli a francia ajkú zarándokokat.
2: Fratelli e sorelle,
1: kedves testvéreim,
2: possiamo trovare nell'Eucaristia
1: az oltári szentségben keresztény nép egységét kapjuk meg, amely ahhoz szükséges, hogy elterjedjen családjainkban és közösségeinkben a szereteten alapuló egység, és megszűnjenek a konfliktusok. Isten áldjon benneteket!
0: Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus de Belgique, du Cameroun et de France. Frères et sœurs, puissions-nous trouver dans l'Eucharistie source de l'unité du peuple chrétien
1: a keresztények közötti egységre, hogy megvalósuljon a szeretetteljes egyetértés családjainkban, közösségeinkben, amelyet oly gyakran konfliktusok sújtanak.
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter.
1: Mint Péter utódáért, mindannyian.
3: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin.
1: Az audiencia végén most is, mint mindig, elénekeljük együtt a mi atyánk imádságát latinul, kapcsolódjunk be mi is imádságos lélekkel.
3: A Szent Atya
1: megáldja azokat a szent tárgyakat, amelyeket magukkal hoztak az zarándokok, és a Szent Atya áldása természetesen kiterjed mindazokra, akik e szavakat hallgatják, különösen a betegekre és idősekre és a gyermekekre.
2: Our series of catechesis on the Second Vatican Council Today we consider the celebration of the Eucharist.
1: A mai katekézisben is, tehát folytatjuk a Sacrosanctum Concilium tanítását a liturgiáról.
2: The second chapter of the document as a sacrament of love, a sign of unity,
1: a szeretet,
2: a bond of charity,
1: az egység,
2: a Paschal banquet,
1: szentsége, tehát az oltári szentség, amely megtölti Isten kegyelmével elménket és lelkünket. A dokumentum kiemeli, hogy a szentmisében a résztvevők aktívan vegyenek részt, ne csak nézők legyünk, hanem igyekezzünk egyesülni Krisztussal, felajánlani magunkat, átadni magunkat Krisztusnak. Amikor pedig részt veszünk az oltári szentségi liturgiában, vagyis magunkhoz vesszük Krisztus testét, hagyjuk, hogy az átalakítson minket.

0: Tanzania, Afrikából, Indonéziából, Szingapurból,
1: South Korea,
0: Dél-Koreából, Kanadából és természetesen az Egyesült Amerika Egyesült Államokból.
1: Upon all of you and
0: Isten áldását kérem mindannyiótokra és családotokra is. Krisztus békéje szálljon rátok, Isten áldjon meg titeket.
2: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium über die Liturgie behandelt im zweiten Kapitel das Geheimnis der Eucharistie.
0: In der Feier der Heiligen A Szentmise ünneplése során a keresztényeknek Isten igéje által át kell alakulniuk, és az Úr asztalánál a résztvevők erőt meríthetnek Istenből. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy hálát is kell adnunk Istennek, és fel kell ajánlanunk önmagunkat és életünket is Istennek.
2: Der heilige Augustinus lehrt über dieses Geheimnis
0: Szent
2: des Glaubens.
0: Ágoston is erről tanított minket, amikor azt írta, ha tehát Krisztus teste és tagjai vagytok, akkor titkotok az Úr asztalára helyeztetik. Fogadjátok el, legyetek az, amit láttok, és fogadjátok el, amik vagytok.
2: Der heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della natività di San Giovanni Battista,
0: kedves testvérek, a mai napon fogadjuk meg, fogadjuk el a felhívást arra, hogy térjünk meg Krisztusban, egyesüljünk Isten bárányával, és készítsük mi is az Úr útjait, hogy az egész világ higgyen a megváltó Krisztusban.
2: Papst Leo XIV. Sagte, liebe Brüder und Schwestern,
0: a mai napon keresztelő Szent János ünnepe van. Fogadjuk meg tehát keresztelő Szent János felhívását, és térjünk meg mi is Krisztusban. Ismerjük el Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit, és kövessük példáját, már szent keresztelő Szent János példáját, és készítsük el mi is az Úr útját a világban, hogy mindenki higgyen a megváltó Krisztusban.
3: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto
0: que acompañan con fervientes
3: oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
0: A Szent Atya tehát most spanyolul fordul a hívekhez, kedves testvéreim. Folytatjuk tanításunkat tehát a Sacrosanctum Concilium Zsinati Konstitúcióról, amely a liturgia elemeiről szól.
1: Este texto conciliar invita a los cristianos.
0: Ez

0: a szöveg arra hív fel minket, hogy fogadjuk magunkba Isten igéjét, és merítsünk erőt az Úr asztalánál, majd pedig adjunk hálát Istennek.
1: Nos convertimos en aquello que hemos recibido.
0: Oltári szentségben átalakulunk.
1: La Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que
0: az Eucaristía szentsége
1: az
0: eljövendő Isteni országának üzenetét hozza el számunkra. Váljunk mi is hasonlatossá Krisztushoz, aki életét adta értünk. A Szent Mise tanító része pedig az ige liturgiája, szintén nagyon fontos, hiszen átvezethet minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Fogadjuk el az isteni élet e forrását, amelyet a Szent Mise nyújt számunkra, az ige liturgiáját és az oltári szentséget. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat és híveket itt a téren.
1: Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor.
0: Vegyük magunkhoz hittel a szentségeket, és kérjük az Urat, hogy az oltári szentségben és az Úr igéjében formálja át életünket, és tegye hasonlatossá Krisztushoz, hogy minden nap gyümölcsöket hozhassunk, és előmozdítsuk az egységet és a szeretetet a világban. Isten áldja a spanyol ajkú híveket. Köszönöm szépen!
2: 圣父教宗将中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。开机见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。 教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于梵蒂冈第二届大公会议文献的系列要理讲授。今天我们醒思礼仪宪章中有关感恩圣祭的庆典。 该文献的第二章描述这一至圣的奥迹为仁爱的圣事，同意的象征，爱的体现，愉悦的宴会，在此基督已自己为食物，心灵充满着，赐给我们将来荣福的保证。
0: Fogadjuk el azt a meghívást, amelyet az Istentől kapunk, és legyünk méltók rá, hogy Krisztus testének tagjai lehessünk, hiszen közösségben is, a Szent Misén résztvevő hívek közösségében is, de minket egyessével is erre hív meg az Isten.
2: 事实上,
0: fogadjuk el, amik vagyunk, legyünk Krisztus testének tagjai, hogy amikor magunkhoz vesszük a szentostját, és azt mondjuk, hogy ámen, akkor az ámenünk igaz legyen.
2: 当我们从这丰盛的天主性的生命的源泉中滋取养分时, 让我们所庆祝的奥迹能够转化我们。
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese.
0: Szentatya, üdvözli most a kínai nyelvű híveket, ajkú híveket, kedves testvéreim, az oltári szentség az út kenyere, amely az égi hazába vezet minket.
2: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。 亲爱的弟兄姐妹们，感恩圣祭是天路行粮，引领我们抵达天乡。我衷心地降服你们。

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A partir do Concílio Vaticano II, refletimos hoje sobre o mistério eucarístico. Instruídos pela palavra e saciados à mesa do Senhor,
1: a realidade
0: constitui o único ato de culto. Os cristãos tornam o corpo do qual Cristo é a cabeça.
1: Aki arra buzdított minket, hogy legyünk azok, amit látunk, és fogadjuk el, amik vagyunk. Vagyis egyesüljünk Krisztussal, legyünk Krisztus testének tagjai.
0: Oferece pelas suas mãos o sacrifício. Além disso, o desejo do concílio de um maior contato com a riqueza bíblica realizou-se com o lecionário.
1: Isten igéje a tanító részben és az oltári szentség alakítsa át egész életünket és vezessen át minket a bűnből az új életbe Krisztusban. Aktívan vegyünk részt a szentmisében, ajánljuk fel önmagunkat, kövessük Krisztus életmódját, aki értünk adta.
2: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese.
1: Szeretettel köszöntöm a portugál ajkú szarándokokat.
2: San José do Rio Preto e sacerdote di Sorocaba.
1: Különösen két csoportot emelt itt ki a Szent Atya. Kedves testvéreim,
2: tutti voi vorrei raccomandare di
1: arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne hanyagoljátok el a szentmisére való felkészülést. Vegyetek részt gyakran a Szent Jónás szentségében is. Készüljetek a szentmisére, Krisztus testének magunkhoz vételére.
0: Saúdo com carinho todos os peregrinos de língua portuguesa.
1: Ne hallgassatok a sok zajra, amely világunkban megakadályozza, hogy meghalljuk Isten igéjét.
0: Queridos irmãos e irmãs, gostaria de aconselhar a todos que não descuideis da preparação para a missa. Interiormente, através da confissão frequente e à nossa volta, silenciando os ruídos que nos impedem de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe.

0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania.
1: Lengyel nyelven halljuk most a zarándokok üzenetét és a szentegy tanítását.
0: Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest misterium Eucharystii, o którym Konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, księga czytań biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i polacchi.
1: A lengyeleket.
2: In particolare
1: különösen a gyermekeket és a fiatalokat.
2: Le vacanze,
1: a nyári szünet, a pihenés
2: és
1: Isten jeleinek keresése kell, hogy legyen a természet szépségeiben. Használjátok ki ezt az időt arra, hogy gyakrabban vegyetek részt Szentmisén, elmélkedjetek Isten igéjén, vegyetek részt lelki gyakorlatokon, zarándoklatokon, és találkozzatok többet szeretteitekkel. Imádkozzunk a fiatalokért, hogy bölcsen válasszák meg iskolájukat és egyetemüket, és körültekintően mérlegeljék és ismerjék fel hivatásukat. Szeretettel adom mindenkire áldásomat.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich was błogosławię.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana,
1: olasz zarándokok nevében köszöntik a Szentatyát, és fejezik ki hűségüket. Természetesen imádkozunk mindannyian a Szentatyáért és apostoli küldetéséért.
3: A conclusione di questa udienza,
1: canteremo
3: preghiera del Padre Nostro in latino,
1: terminata la quale il Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, ai anziani, ai sofferenti, benedirà
3: anche i rosari
1: e gli oggetti di devozione, a liturgikus tárgyakat, rózsafüzéreket, amelyeket ilyenkor a hívek a Szent Péter térre visznek.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto.
1: Szeretettel köszöntöm az olasz ajkó zarándokokat a téren.
2: In particolare saluti fedeli delle tante parrocchie.
1: A nagyon sok ide látogató hívet, akik a nagyon meleg napok ellenére eljöttek ide a térre, Olaszország különböző plébániáiról.
2: Del Festival Internazionale della Salute
1: és részt vesznek azokon a konferenciákon, amelyeket a napokban itt Rómában tartanak.
2: kedves testvéreim, azt
4: kívánom, hogy az apostolok sírján altett látogatásotok erősítse meg testvéri közösségeteket, és élessze fel mindannyiótokban a vágyat, hogy csatlakozzatok az egyház evangelizációs küldetéséhez.
2: Del cammino neocatecumenale.
4: Köszöntöm a papokat is, akik láthatjuk őket, akik ellátogattak ide a Szent Péter térre.
2: Különböző
4: országokból érkeztek.
2: Auspico che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico.
4: Az eucharisztikus áldozat napi bemutatása legyen számotokra erőforrása.
2: Il mio
4: pensiero szolgáljátok Isten népét szeretettel. Végül szeretettel üdvözlöm az időseket, a fiatalokat, a betegeket, az új házasokat. Keresztelő Szent János születésének ünnepe van most, ő készítette elő Krisztus útját, és segítsen meg mindannyiótokat abban, hogy legyünk mi is Isten országának hirdetői a világban mindenhol.

maradt el ma sem a tapsvihar a Szentpéter téren. Köszönjük szépen az EVTN katolikus televíziónak a segítségét a közvetítésben. Kedves hallgatók, rövid időre búcsúzunk, hiszen déli 12 órától imádkozni fogunk az úrangyala imát, majd a zsolozsmából a napközi imaórát. További jó rádiózást kívánunk minnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus